0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt. Így elfogyok, ahogy a láng. Én nem tudok valaki lenni, ha nem vagy itt. Egy

0: hírek a Ceglin Rádióban.
1: Holnap ismét napos idő lesz. Berlinben és Párizsban is sikerült megerősíteni hazánk pozícióit, mondta a miniszterelnök. Újabb zalaegerszegi utcákon találtak aszbesztes kőzózalékot. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Exkluzív interjút adott az M1-nek Magyar Péter miniszterelnök Párizsban az elmúlt két nap tárgyalásairól. A kormányfőt kedden Friedrich Merz német kancellár, szerdán pedig Emmanuel Macron francia elnök fogadta. Magyar Péter óriási sikernek nevezte, hogy Berlinben és Párizsban is sikerült megerősíteni Magyarország pozícióit. Hangsúlyozta, mindkét országgal új fejezet nyílhat a kétoldalú kapcsolatokban. Magyarország és Ukrajna teljes körű megállapodásra jutott a kárpátaljai magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítéséről. Ezt már a közösségi oldalán írta a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, Kijev vállalta, hogy az intézkedéseket a közeli jövőben átülteti az ukrán jogrendbe. A kormányfő hangsúlyozta, ha ez megtörténik, a magyar kormány hozzájárul ahhoz, hogy Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatban megnyissák az első fejezetet. A budapesti rendőrfőkapitány menesztése után felmentették tisztségéből Balog János országos rendőrfőkapitányt is, írja az Index. Posvai Gábor belügyminiszter döntése alapján Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány helyére Baricska Norbert Tamás rendőrezredes kerül, aki eddig a BRFK bűnügyi főkapitány helyetteseként szolgált. Azt egyelőre nem tudni, hogy ki lesz az új országos rendőrfőkapitány. Széleskörű párbeszéd indult a Velencei tó megmentéséért, közölte az élő környezetért felelős miniszter, miután a helyszínen helyi környezetvédő civilekkel, polgármesterekkel és a vízügyi szakemberekkel egyeztetett. Mint mondta, most a legfontosabb feladat a vízminőség javítása, a fenntartható vízpótlás és a partmenti környezet teljes körű rendezése. Újabb területeken mutatták ki az aszbeszt szennyezést Zalaegerszegen. A korábbi két közterület mellett 6 parkolót és utcát is aszbeszttel szennyezett kőzózalék borítja. Ezért pénteken elkezdik a burkolóanyag elszállítását. Robotpostás járja mostantól Ljubljana utcáit. A szlovén posta által üzemeltetett, akár önállóan is közlekedni képes kis teherautó egyelőre kísérleti jelleggel állandó felügyelettel járja a város utcáit. A szlovén posta vezetői a bemutatón hangsúlyozták, a folyamatosan növekvő csomagforgalom mellett egyre nő a munkaerőhiány és szigorodnak a környezetvédelmi előírások. Egyebek mellett ezek megoldását várják az automatizált kézbesítéstől.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, a keleti észak-keleti ország részben lehet eső, a középső ország részben felhőszakadásra is lehet számítani. A hajnali 9-17 fokról délutánra 22-28 fok közé melegszik a levegő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

és ahogy a fogaidat érzem a vállam, valami érkezik a láthatatlan szárnyakhoz. Emlékek nincsenek, csak fényképek a szélben.

Ha rám hajolsz, nekem csak az a gyönyörű, és veled repülök, te is kapaszkodj belém. Legyőzöl és fölemelsz, sokon minden az egyén, és már nem hallok semmit, csak a lélegzetet.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Ismét napos idő várható. Berlinben és Párizsban is sikerült megerősíteni hazánk pozícióit, mondta a miniszterelnök. Párbeszéd indult a Velencei tó megmentéséért. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Exkluzív interjút adott az M1-nek Magyar Péter miniszterelnök Párizsban az elmúlt két nap tárgyalásairól. A kormányfőt kedden Friedrich Merz német kancellár, szerdán pedig Emmanuel Macron francia elnök fogadta. Magyar Péter óriási sikernek nevezte, hogy Berlinben és Párizsban is sikerült megerősíteni Magyarország pozícióit. Hangsúlyozta, mindkét országgal új fejezet nyílhat a kétoldalú kapcsolatokban. Magyarország és Ukrajna teljes körű megállapodásra jutott a kárpátaljai magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítéséről. Ezt már a közösségi oldalán írta a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, Kijev vállalta, hogy az intézkedéseket a közeli jövőben átülteti az ukrán jogrendbe. A kormányfő hangsúlyozta, ha ez megtörténik, a magyar kormány hozzájárul ahhoz, hogy Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatban megnyissák az első fejezetet. A budapesti rendőrfőkapitány menesztése után felmentették tisztségéből Balogh János országos rendőrfőkapitányt is, írja az Index. Posvai Gábor belügyminiszter döntése alapján Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány helyére Baricska Norbert Tamás rendőrezredes kerül, aki eddig a BRFK bűnügyi főkapitány helyetteseként szolgált. Azt egyelőre nem tudni, hogy ki lesz az új országos rendőrfőkapitány. Széleskörű párbeszéd indult a Velencei tó megmentéséért, közölte az élő környezetért felelős miniszter, miután a helyszínen helyi környezetvédő civilekkel, polgármesterekkel és a vízügyi szakemberekkel egyeztetett. Mint mondta, most a legfontosabb feladat a vízminőség javítása, a fenntartható vízpótlás és a partmenti környezet teljes körű rendezése. Újabb területeken mutatták ki az aszbeszt szennyezést Zalaegerszegen. A korábbi két közterület mellett 6 parkolót és utcát is aszbeszttel szennyezett kőzózalék borítja. Ezért pénteken elkezdik a burkolóanyag elszállítását. Robotpostás járja mostantól Ljubljana utcáit. A szlovén posta által üzemeltetett, akár önállóan is közlekedni képes kis teherautó egyelőre kísérleti jelleggel állandó felügyelettel járja a város utcáit. A szlovén posta vezetői a bemutatón hangsúlyozták, a folyamatosan növekvő csomagforgalom mellett egyre nő a munkaerőhiány és szigorodnak a környezetvédelmi előírások. Egyebek mellett ezek megoldását várják az automatizált kézbesítéstől.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, a keleti észak-keleti ország részben lehet eső, a középső ország részben felhőszakadásra is lehet számítani. A hajnali 9-17 fokról délutánra 22-28 fok közé melegszik a levegő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Vörös Nándi köszönti a kedves hallgatókat, ez itt a Ceglét hangja az FM 92.5-ön, a műsor, amelyben én kérdezek, önök pedig jó esetben válaszolnak a 0635-925-925-ös SMS számon, e-mailezhetnek a kívánság@cegledradio.hu-s e-mail címre, vagy a Facebookon is facebook.com/cegledradio írhatnak nekünk, ezt már önök döntik el, ha egyáltalán van olyan téma, ami érinti önöket. Már pedig ezt azért mondom most így, mert újra egy vegyes vágottal jelentkezik a Ceglét hangja, egy ilyenünk már volt, de most arról fog szólni az adás, hogy korábbi kérdésekre bent maradt válaszokat fogok felolvasni önöknek, és ha esetleg valaki csatlakozna még valamelyikhez, azt is megteheti, de mondom is, hogy mi lesz az a négy mai téma, amivel foglalkozunk, mert hogy bent maradtak válaszok. Az első, mi volt a leghihetetlenebb dolog, amit valaha mondtak önnek? A második témánk, milyen vicces, kínos helyzetekbe került a nyelvtudása miatt? A harmadik, hogy mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott? Illetve, hogy van-e olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel? Tehát, még egyszer elmondom, mindegyik téma kapcsán maradtak bent válaszaink, én meg nem szeretném azt, hogy bárki is kimaradjon a műsorból, úgyhogy reméljük, hogy aki akkor annál az adásnál írt, de nem hallotta a saját válaszát, most is itt van velünk és hallhatja, ha meg nincs, hát akkor a szomorú, tessék mindig hallgatni a Ceglét hangját, és akkor nem fog senki kimaradni. Vegyük elő akkor az első témánkat, még egyszer mondom, mi volt a leghihetetlenebb dolog, amit valaha mondtak önnek, ezzel megyünk tovább, és a bent maradt választainkkal. Ebédnél a kolléga kifejtette, hogy szerinte azért nem kellenének oltások, időjárás manipuláció, például a jégeső megakadályozása, ami leverné a gyümölcs termést, meg más orvosi ellátás, műtelje, stb., mert már így is túl sok ember van a földön. Megkérdeztem, mondjuk, hogyha ő akkor majd rosszul lesz, akkor ne hívják a mentőt, mert eljött az ideje? Azt mondta, az más. Kérdeztem miért, de közbeszólt egy másik kolléga, és soha nem tudtam meg, mi lett volna erre a válasz. Hát igen, sokszor vagyunk hajlamosak, nem csak feltétlen én, hanem szerintem mindenki, egy témáról gondolkodni, elmélkedni, de mikor ránk kerülne a sor, és velünk történne meg az adott szituáció, akkor már egészen más a leányzó fekvése. Nem tudom, nehéz ezt megmondani, egyébként Gergő üzenetét olvastam föl, és köszönjük neki. Nem konkrétan nekem mondták, de egy buszon mellettem ülő, kb. Olyan 70-es házas párt hallgattam végig, ahol a férfi végig magyarázott a feleségének érdekes elméleteket, aki végig helyeselte őket, szóval szerintem számít, ugyanis kb. Olyan hangos volt, hogy bárkinek szólhatott. Konkrétan azt magyarázta, hogy a manapság olajjal sütünk, azt jelenti, hogy összeragadnak a belső szerveink, és meg fogunk mindannyian halni, ezt ugyanis a nagy gyógyszercégek ajánlják nekünk, hogy megmérgezzenek és megöljenek minket. Olaj helyett tenger és sót kéne használnunk, mert az emberiség ősei, hamarosan megtudtam, hogy az évmilliókkal ezelőtt a tengerből kimászott halakra gondol, amik minden szárazföldi élőlény ősei is sós környezetben éltek, ergo a mi szervezetünk is ehhez szokott hozzá, vagyis sót kéne ennünk mindenhez, és azzal kéne sütnünk és főznünk, mert az őseink is ehhez szoktak hozzá. Az olaj és zsír viszont szisztematikusan gyilkolja az emberi lakosságot, és valójában emiatt halnak meg az emberek, nincsenek is járványok vagy hasonlók. Legközelebb, ez utóirat, legközelebb megpróbálom olajhegy sóban kisütni a rántott húst, írta nekünk Fanni, és nagyon szépen köszönjük. Van egy ilyenünk is, ami kedves. Te vagy a legszebb lány az összes közül, akit valaha élőben láttam. Tehát hihetetlen dolog, amit valaha neked mondtak, de szerintem neved hihetetlennek, Esztertől kaptuk egyébként, hogyha valaki ezt így gondolja, akkor tessék neki örülni. És nézzünk még egyet, volt kollégám mesélte, hogy esett egy nagyot és durván megsérült a lába. Gyalog és tömegközlekedéssel bement a kórházba, kiderült állítólag, hogy eltört a sípcsontja ketté. De ő gyalogolt vele, amikor kérdeztük, hogy nem fájta nagyon, azt mondta, hogy magas a fájdalom küszöbe, ő nem érezte, hogy akkora baj van, de azért bement, nézzenek rá, mert azért na. Hát nem tudom, lehet van ilyen, de azért felvontam a szemöldököm. Ezt pedig Ádámtól kaptuk, teljesen jogos és tényleg hihetetlennek tűnik. Mi volt a leghihetetlenebb dolog, amit valaha mondtak önnek? Ez az első kérdésünk a mai vegyes vágott adásban. Ezzel megyünk tovább a zenék után is.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Ez itt a Ceglét Hangja, kedves hallgatók, a műsor, amely kérdésekkel és válaszokkal foglalkozik, de ma 4 kérdésünk is lesz, konkrétan ezek. Mi volt a leghihetetlenebb dolog, amit valaha mondtak önnek? Milyen vicces, kínos helyzetbe került a nyelvtudása miatt? Mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott, illetve van-e olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel? Ezt mind a 4-et górcső alá vesszük, mert bent maradt válaszokat olvasok fel önöknek, de ha valaki még nyilatkozna ezekben a témákban, megteheti a 0635-92-95-ön. Tehát a leghihetetlenebb dolgokkal megyünk tovább, amit önnek mondtak, vagy hát önöknek mondtak, és nézzük is a következő üzenetet. Jé, sikerült elmenned fodrászhoz, és sikerül végre emberként kinézned? Minden egyes alkalommal ezt kapom, amikor levágatom a hajam, írja nekünk Martin. Köszönjük szépen ezt is, remélem, hogy viccesnek szántad, csak nem gondolják ezt valójában az emberek mindig. Kollégám hangosan siránkozott részegen egy csapatépítőn, hogy mennyire sajnálja a kislányát, mert holnap lesz 18 éves, és meg fog jönni neki, mármint most először. A tag azt hitte, hogy a nők a 18. születésnapjukon kezdenek el automatikusan menstruálni. Nem, ez nem lehet, ez nem lehet. Tehát, hogyha az embernek van egy lánya, az azt jelenti, hogy már ő is volt együtt nővel, ebből született a gyerek. Csak belelát valamennyire. Nem tudom, nem biztos. Minden esetre ez tényleg meglepő. Remélem valaki elbeszélget azért vele, hogy ez nem pont így működik. Azt mondja, sosem hazudtam neked, ez a kedves hallgatónk üzenete, nem nekem szól, hanem valószínűleg hihetetlen dolog, amit neki mondtak. Erre küldt el idézőjelben, hogy sosem hazudtam neked, név nélkül. Köszönjük szépen a választ. Első randin a srác megkért, ha megyek fogorvoshoz, kérek az ő nevére egészségpénztári számlát, és át is küldte az egészségpénztári azonosítóját. Azt hiszem, hogy ebből nem lett következő randi, vagyis hát Sára mondja meg nekünk, hogy lett-e. Nem kell tudnunk persze feltétlenül, de a szitu az nagyon kemény és tényleg elég hihetetlen. Randiztam egy csajjal, aki elmondta, hogy meg akarja csináltatni a melleit. Ez annyira nem volt meglepő, de utána kifejtette, hogy ez nagyon fontos neki, mert ha kislánya lesz, akkor mennyivel könnyebb lesz majd neki, ha a nagy melleket örökli. Na, itt leakadtam, biztos vagyok abban, hogy nem csak trollkodott. Hú, az kemény. Ez a menstruációshoz egy kicsit hasonlít. Ilyenek nem létezhetnek. Azt gondolom én. Aztán persze ki tudja, hogy mik vannak a nagyvilágban. A főnököm azt mondta egyszer, nem kell rohanni a munkával. Hihetetlen dolognak ez is beillik szerintem. Illetve kaptunk egy ilyet is, csak idézőjelben név nélkül, hogy de hogy tetszik az a csaj, nem is az esetem. Igen, ez is olyan hazugság, amit azért egyszer-kétszer az ember elsüt, hogyha mondjuk nem jön össze valami randi neki. Nézzük az utolsót erre a blokkra. Még kb. 20 éve Angliában az étterem hostja megkérdezte, honnan valók vagyunk, mikor megtudta, hogy Hungary, csillogó szemmel rávágta, hogy akkor ugye beszélünk oroszul. Ugyanekkor Angliában az egyik olasz csávó, akivel angol tanultunk, nem hitte el, hogy Magyarországon vannak egyetemek, azt hitte, az egész országban csak búzaföldek vannak, meg falvak, és kb. Ennyi. Igen, ez többször visszatérő eset, vagy hát történet, hogy Magyarországról és úgy a környékünkről Európában nem igazán gondolják, hogy túlfejlett, meg lehet lepni azzal valakit, hogy van áramunk vagy internetünk esetleg, de hát ez már ilyen történelmi örökség. Kedves hallgatók, hogyha önnel is történt hihetetlen dolog, vagy mondtak önnek hihetetlen dolgot, akkor küldje el nekünk, még megteheti a 0635-92-95-re, de ebben az adásban ugye egy igazi vegyes vágott lesz, 4 kérdésre is foglalkozunk, úgyhogy érdemes maradni.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

Itt a Ceglét hangja az FM 92-tön, kedves hallgatók, egy igazi vegyesvágottal. Második alkalommal megyünk ilyen vegyesvágottal, amikor négy kérdést is felboncolunk a mai napon. Ha már vágott és boncolás, akkor kezd egészen pervers dologba átmenni ez az egész. A lényeg az, hogy küldjenek nekünk válaszokat, hogyha van az adott témához kapcsolódó 0635-925-925-ös. Bár az első kérdésünket, mi volt a leghihetetlenebb dolog, amit valaha mondtak önnek, már is zárjuk, még pár rövid üzenetünk van, ezekkel megyünk tovább, utána pedig rátérünk arra, hogy milyen vicces, kínos helyzetekbe került a nyelvtudása miatt, úgyhogy bármelyikhez hozzászólnának, igyekszünk beleszorítani önöket is az adásba. Szakítottam a párommal, majd nővérem közölte, egy hibát követtem el, mert senki más nem fog elviselni, csak az exem volt képes rá, ezt Marcitól kaptuk. Hát ez bizony meglepő, de azért hát, ha nem így lett. Úgyhogy amikor az ember a rokonaitól kapja meg ezt a dolgot, ráadásul ő szakított, hogyha jól értem, te szakítottál, Marci. Úgyhogy na, ez kemény, ezzel tényleg talán meg kellett küzdeni. Aztán, tényleg megvan az összes fogad, de jó neked, ezt MSZ-től kaptuk. Ilyen első randis beszélgetésnek tűnik, de azért ez meglepő. Sajnos nekem sincs meg az összes. Mármint, hogy nem hiányzik egy sem, mert pótoltattam valamilyen módon, de hogy sajnos nem sajátok. Azt mondta egyszer egy srác, hogy nagyon szép a hangom, miközben mérgesen ordítoztam. Ezt Kamillától kaptuk. Ez milyen kedves tud lenni amúgy, és mennyire

0: kizökkent az ordítozásból, és szerintem ez simán egy vitának a végét jelenthette ez a mondat, nekem nagyon tetszik. Kb. 16 éves lehettem, amikor egy üdülőben valaki azt hitte, igen, teljesen komolyan, hogy én vagyok az anyukám anyukája. Nem azt, hogy testvérek vagyunk, hanem fordított szerep. Tény, anyukám mindig is jól nézett ki, de én is inkább fiatalosnak hittem magam, úgyhogy ez elég őrült megjegyzés volt. Kaptuk ezt Natitól, és nagyon szépen köszönjük. Hát igen, ez azért meglepő, hogy felcserélődik a szerep. Sokszor bókolnak ezzel ugye srácok, hogy hát testvérek vagytok, és lehet tudni, hogy egy mondjuk egy szülő lánya vagy anyalánya viszonyról van szó, és akkor így próbál bevágódni, ilyenek bizony vannak, de ilyet még, hogy fordítva legyen, ezt én sem hallottam. Térjünk át a mai második kérdésünkre. Milyen kínos helyzetekbe került a nyelvtudása miatt, és felkészül a harmadik kérdés is hamarosan. Mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott? Ezek mind ismerős témák már itt a Ceglit hangjában, de ígéretemhez híven most végigmegyünk azokon is, akik nem kerültek adásba az elmúlt alkalmak alatt. No, tehát egy nyelvtudásos sztori. Én nem feltétlen nyelvi bakisztam, de a szüleimmel kirándultunk Montenegróban, és épp arról beszélgettünk, milyen élhetetlen vidékek vannak itt, hogyan kellene integrálni borsodi szegény telepeken élőket, anyukám tanítónő, stb. Mikor megláttunk két embert, egy idős férfit és egy tini lányt, ahogy ordítva, köpködve ütötték, vágták egymást. Anyukám rosszalon mondta nekem, hogy na, nézzem meg, egyáltalán nem csak nálunk vannak problémák, amikor a verekedők mellé kerültek és a kislány felüvöltött. Hát ezeket a szavakat nem mondom, de a lényeg az, hogy magyar káromkodásokat hallottak a kedves üzenetküldőink. Hát talán túlzás lenne állítani, hogy nagyot heheréztünk rajta, de minden esetre elég groteszk volt, kiderült, hogy magyarok. Hát igen. Szóval a veszekedős kultúránkat is át tudjuk vinni más országokba. Nem feltétlen nyelvtudásos helyzet, igen, de nagyon ideillett ez a történet, úgyhogy köszönjük szépen az üzenetküldőnknek. Megyünk tovább egy másik névtelen üzenettel. Nem saját, de az angol tanárnő mesélte, van a hardly szó, amit eleinte alig értünk helyesen, intuitívan azt gondolnánk, hogy azt jelenti keményen, pedig valójában alig. Na, amikor a magyar menedzser tanulójával ezt a szót tanulták, felkiáltott a srác, na most már értem, miért rúgtak ki az előző munkahelyemről. Aha, tehát a keményen helyett aligot mondtak, nem hardly. Ah, értem, igen. És itt esett le a srácnak, hogy miért rúgták ki, mert nem keményen dolgozott, hanem alig dolgozott. Világos. Köszönjük szépen, ez egyébként tanulságos történet. Még egy üzenetünk van. Egy ideig a Kanári-szigeteken éltem, jó ideje nem használtam a magyart, haverokkal sétálunk a parton, erre egy fiatal házaspár női tagja megszólal magyarul, te itt mindenki olyan csövesnek néz ki, nem fognak minket kirabolni? Reflexből beszóltam neki, hogy nyugi, nem a last minute-es magyarokra utazunk. Hát kikerekedett a szeme, aztán közölte, hogy rohadjak meg, a férje meg szakadt a nevetéstől. Másik fordított eset Írországban. Sétálok, egy tök jó pasit látok, mondom magamban magyarul, de rácsapnék a fenekedre. Erre visszaszól szintén magyarul, próbáld meg, ha mered. Végül nagyon jót nevettünk és megittunk egy sört, írta nekünk Dóri. Nagyon szépen köszönjük, és ezzel ezt a blokkot zárom is, na nem azt, amelyikben a nyelvtudásról lesz szó, hanem csak azt, amelyiknek most vége van, és néhány zene múlva majd folytatjuk.
1: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger.

Ma egy különleges négy kérdéssel is foglalkozó Ceglét hangját hallhatnak a kedves hallgatóink. Most éppen annál a kérdésnél járunk, hogy milyen vicces, kínos helyzetekbe került a nyelvtudása miatt, mert hogy bent maradt válaszokat, az előző adásokból bent maradt válaszokat olvasok most föl, de hogyha valaki írna, megteheti a 0635-925-925-ös SMS számon. 3 éve, amikor kiköltöztem Németországba, Melu előtt még volt egy szabad hétvégém, program Városnézés Lipcsében. Belvárosban megpróbált leleimolni egy nő, gondoltam, ha magyarul szólok hozzá, könnyebben lekoptatom. Hát erre, te is magyar vagy? Természetesen ez mindig így szokott alakulni. Másik üzenet, Zakopanéban szerettem volna sajtot kérni, hát kicsit összecsúszott az angol és a német, így hát I would like dry kasse please. Kicsit furcsa nézett rám a néni. Nagyon jó, köszönjük szépen. Középsuliban kis ideig volt nálunk egy argentin cserediák. Ő nagyon szépen beszélt angolul, velem az a probléma, hogy viszonylag jól megértem az angolt, és írásban is megy, de beszédben besülök. Na jött a cserediák, mondom, próbálok neki egy egyszerűbb hazautat mondani, össze-vissza halandzsáztam, már kézzelában mutogattam, hát ha megérti, de semmi, akkor ott elnyelhetett volna a föld. De ezt egyébként ne érezd így, Dóri az üzenet küldő, ne érezd így egyáltalán, mert... Szerintem ez teljesen így van. Megérteni sokkal könnyebben megértjük, filmeket nézünk angol nyelven, olvasunk angol szövegeket, még talán az írás is megy, mert át tudjuk gondolni, de mikor gyorsan kell reagálni, angolul kell gondolkodni, és nem tudjuk feltétlenül a szavakat, ahhoz kell gyakorlat, úgyhogy ne lepődj meg ezen. Nekem nagyon jót tett, hogy most a környezetemben két nem magyar anyanyelvű is van, ezért gyakorlunk nyelveket, de nekem is van hová fejlődnöm, vagy hát ki kell költözni egy időre Angliába vagy Amerikába, nem sokáig. Természetesen vissza kell jönni Magyarországra, de a lényeg az, hogy a nyelvtanulás miatt ez fontos lehet. Haverom az étteremben nagy kólát akart kérni, és úgy ejtette, hogy Big Cock. A pincér csaj és a szomszéd asztal is röhögött, nem csak mi. Ezt most nem fordítanám le. Kakast is jelent a kok, de mást is jelent az angolban. Úgyhogy, és a coke, csak kicsit hosszúval coke, az pedig a kólát jelenti. Egy ismerősöm felesége már egész jól beszéli a magyart, de néha becsúszik egy-egy hiba. Így volt, hogy kocsmában korsó helyett egy koporsó sört kért. Ez viszont tényleg vicces. Főleg, hogyha kioszták volna, az lett volna beteg. A UK-ben, Egyesült Királyság, ezt én teszem hozzá, éltem közel 5 éve, amikor a 10 fokban és esőben rövidnadrágban sétáltam a tőlem 5 percre lévő konditeremben. Egy magyar turista család jött szembe, és ott hitetlenkedtek egymásnak, hogy jaj, ezek hogy nem fagynak ide. Én illedelmesen válaszoltam, hogy hát meg lehet szokni, volt nagy csodálkozás. Amúgy kedvesek voltak, beszélgettem velük, utána 2 perces, és adtam pár tanácsot, hogy mit nézzenek meg. Nagyon helyes, így is kell tenni. Marktól kaptuk ezt az üzenetet. És nézzünk akkor még egyet. Alig pár hónapja éltem még Írországban, és konyhai kisegítőként dolgoztam egy helyen, nagyon minimális angol tudással. Oda jött hozzám egy fekete bőrű fiatal srác, és kérdezett valamit, én meg csak szabadkoztam, hogy nem értem. Tipikus sorry, no English. Majd kérdezte angolul, hogy honnan jöttem, mondtam, hogy Hungary, erre a srác tökéletes magyarsággal kérdezte, hogy hova kell tennie a koszos poharakat. Hát minden mondjak, meglepődtem, kiderült, hogy Budapestre járt egyetemre, és ott is tanult meg magyarul, ezt meg Milántól kaptuk, és nagyon szépen köszönjük. Hamarosan folytatjuk még ezt a témát, itt a Ceglét hangjában, mert hogy egy igazi vegyes vágottal megyünk a mai adásban, de ne felejtsük el, hogy ez az óra véget ért, a következőben ez is, meg még 2 másik kérdés is fel fog tűnni, tartsanak velünk. FM 92.5 Ceglét Rádió.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Holnap ismét napos idő lesz. Berlinben és Párizsban is sikerült megerősíteni hazánk pozícióit, mondta a miniszterelnök. Újabb zalaegerszegi utcákon találtak aszbesztes kőzózalékot. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Exkluzív interjút adott az M1-nek Magyar Péter miniszterelnök Párizsban az elmúlt két nap tárgyalásairól. A kormányfőt kedden Friedrich Merz német kancellár, szerdán pedig Emmanuel Macron francia elnök fogadta. Magyar Péter óriási sikernek nevezte, hogy Berlinben és Párizsban is sikerült megerősíteni Magyarország pozícióit. Hangsúlyozta, mindkét országgal új fejezet nyílhat a kétoldalú kapcsolatokban. Magyarország és Ukrajna teljes körű megállapodásra jutott a kárpátaljai magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítéséről. Ezt már a közösségi oldalán írta a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, Kijev vállalta, hogy az intézkedéseket a közeli jövőben átülteti az ukrán jogrendbe. A kormányfő hangsúlyozta, ha ez megtörténik, a magyar kormány hozzájárul ahhoz, hogy Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatban megnyissák az első fejezetet. A budapesti rendőrfőkapitány menesztése után felmentették tisztségéből Balogh János országos rendőrfőkapitányt is, írja az Index. Posvai Gábor belügyminiszter döntése alapján Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány helyére Baricska Norbert Tamás rendőrezredes kerül, aki eddig a BRFK bűnügyi főkapitány helyetteseként szolgált. Azt egyelőre nem tudni, hogy ki lesz az új országos rendőrfőkapitány. Széleskörű párbeszéd indult a Velencei tó megmentéséért, közölte az élő környezetért felelős miniszter, miután a helyszínen helyi környezetvédő civilekkel, polgármesterekkel és a vízügyi szakemberekkel egyeztetett. Mint mondta, most a legfontosabb feladat a vízminőség javítása, a fenntartható vízpótlás és a partmenti környezet teljes körű rendezése. Újabb területeken mutatták ki az aszbeszt szennyezést Zalaegerszegen. A korábbi két közterület mellett 6 parkolót és utcát is aszbeszttel szennyezett kőzózalék borítja. Ezért pénteken elkezdik a burkolóanyag elszállítását. Robotpostás járja mostantól Ljubljana utcáit. A szlovén posta által üzemeltetett, akár önállóan is közlekedni képes kis teherautó egyelőre kísérleti jelleggel állandó felügyelettel járja a város utcáit. A szlovén posta vezetői a bemutatón hangsúlyozták, a folyamatosan növekvő csomagforgalom mellett egyre nő a munkaerőhiány és szigorodnak a környezetvédelmi előírások. Egyebek mellett ezek megoldását várják az automatizált kézbesítéstől.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, a keleti és észak-keleti ország részben lehet eső, a középső ország részben felhőszakadásra is lehet számítani. A hajnali 9-17 fokról délutánra 22-28 fok közé melegszik a levegő.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, ez itt a Ceglét hangja is, annak is a második órája, ma egy igazi vegyes vágottal megyünk, két kérdésre már kitértünk, ezzel folytatjuk, hogy milyen vicces, kínos helyzetekbe került a nyelvtudása miatt, de hamarosan ezeknek az üzeneteknek a végére érünk, akkor jön majd az, hogy mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott, és végül van-e olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel, ezekkel a témákkal foglalkozunk ma, úgyhogy megyünk is tovább a nyelvtudás a sztorikkal. 19 voltam, amikor Ausztriába költöztünk, tesóm már évek óta itt lakott, és az ő baráti társasághoz csapódtunk mi is a férjemmel. Megindultunk egy péntek esti éjszakába, Innsbruck kocsmáinak felét bejártuk már, közben persze baromkodtunk, hangosabban is beszéltünk, mint általában. Egyszer csak egy csaj felkiált az út másik oldaláról, hogy Dick H., ti is magyarok vagytok? A társaság legboldogabb tagja visszasikított, hogy já, mink is! Ezt így 11 év távlatából is mosolyogva emlegetjük, bár a társaság már rég feloszlott. Nagyon jó sztori, köszönjük szépen Evelynnek. Fiatal voltam még, és egy doboz gyufát akartam venni Berlinben, akkor még dohányoztam. Mondom a pultos lánynak, a csekély német tudásommal, hogy kérek egy gyufát. Erre kivett egy szál gyufát, mondom neki, hogy egy csomag gyufát kérek, erre elővett 10 doboz gyufát tartalmazó csomagot. Nyilván értette, hogy mit akarok, csak vicceskedett velem. Ezt pedig Zolinak köszönhetjük, és jó kis sztori. 2000-es évek eleje, nemzetközi IT cég, amcsi főnök és egyéb külföldi kollégák, akkori divat szerint belső kommunikáció, ICQ chat. Valami közös chatbe beírtam, hogy srácok, kinek van kedve kajálni. Egy probléma volt, hogy hey guys mellett hey geist írtam, tehát nem hey srácok, hanem hey melegek. Slusszpoén volt, hogy két meleg srác is volt a chatben, csak én akkor még nem tudtam róluk ezt a tényt. Nem úgy szerintem nem rossz. Egy horvát hostelben történt, ebédlőben kiborítottam egy kancsó vizet. Mentem kérni valamit, amivel fel tudom törölni, de szembesültem vele, hogy a takarítónő horvátul beszél. Német és angol tudásomat vegyítve, intenzív gesztikulálással elmondtam, hogy víz, asztalban, nem jó, víz. Megértette. És ez a lényeg, kedves hallgatók, István küldte az üzenetet, feltaláljuk magunkat mindenhogyan, minden szituációban. És végül az utolsó üzenet ebben a témában. 14 éves voltam, amikor a sulival elmentünk Bécsbe kirándulni. Akkoriban nem volt természetes a mobilnet, és megszólítottunk egy látszólag helyi férfit, hogy a kedves német tudásunkkal megkérdezzük, hol van a közelben jó pizzéria. Majd angolul ilyesmit válaszolt, hallom, még nem igazán erős a német nyelvtudásod, ezért angolul válaszolok. Akkor az bennem nagyon összetörte a motivációmat, de azóta jobban tudok németül, és a németországi barátaim mindig mondják, hogy az osztrákokkal nem szabad foglalkozni, mert bunkók. No hát ezt nem tudom, erről nem tudok nyilatkozni, viszont végül is csak jót tett a nyelvtudásodnak ez a kicsi eset, még hogyha meg is bántott abban a pillanatban. Ezt egyébként Tibortól kaptuk, és ezzel, kedves hallgatók, zárjuk is ezt a témánkat. Hamarosan zenék érkeznek, és aztán arra a témára érünk át, vagy térünk át, hogy mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott. Érdemes lesz tehát velünk tartani.
1: Ceglét Rádió FM

0: Meglepő lehet, de a mai cegdét hangja négy kérdésre is foglalkozik. Ezek mind-mind olyan kérdések, amik már korábban témáink voltak, de maradtak bent válaszok. Kettőt kipipáltunk, és most a harmadikkal indulunk, kedves hallgatók. Mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott? Maradtak bent ebben a témában is üzeneteink, szóval ezekkel folytatjuk. 4-5 éves lehettem, amikor apukám nyakában ülve sétáltunk a belvárosban. Egy csinos nőre rámutattam, és jó hangosan mondtam apukámnak, hogy nézd, apa, neked való néni. Apukám feje lángvörös lett, és azonnal elfordult. Ezt Lili mondta egyébként. Hát miért is ne működhetne így a dolog? Azt persze nem tudjuk, hogy volt-e anya, aki ezt rossz néven vette volna. Az is lehet, hogy nem volt ekkora ebben a pillanatban, úgyhogy akár meg is lehetett volna ismerkedni. Jó kis szánsegéd lehetett volna a gyerek, de hát apa nem így gondolta. Mamának nagyon sok edénye és teás készlete van. Tesóm és unokatesóim még kicsik voltak, mindig azt kérdezték tőle, mikor fogja ezeket nekik adni. Mamám erre mindig azt választott, hogy majd, ha meghalok, akkor minden a tiétek lesz, mint az oroszlán királyban. Addig mondogatta ezt, hogy egyszer unokatesóm megkérdezte, mami, mikor fogsz már meghalni? Egyébként ez is teljesen jogos kérdés, ugye a gyerek száj ilyen, és mikor ezzel a témával foglalkoztunk, akkor is rengeteg olyan kínos helyzet került elő, amit a gyerekek meggondolatlanul, hát tulajdonképpen nem meggondolatlanul, csak nem is képesek még belegondolni abba, hogy mit mondanak ezzel, de nekik szükség van arra a teáskészletre vagy edénykészletre, és akkor megkérdezik a mami, mikor fogsz meghalni? Bébi répát pároltam, tesóm kisfia még alig tudott beszélni, de megkérdezte, hogy honnan szedtél ilyen mikronnyi répát? Tesóm programozó, matematikus, valószínűleg innen a tudás. Nagyon szépen köszönjük tehát Fanni üzenetét. Remek, remek, ahogy a gyerekek agya így, mint a szivacs beszippantja a tudást, és amit meghallanak, azokat valahogy beépítik a saját gondolatvilágukba. Imádom ezeket, pontosan ezért volt ez a kérdésünk annak idején. A legnagyobb oltást az akkor 7 éves gyerekemtől kaptam. Kértem, hogy hozzon nekem egy zsepit, erre közölte, hogy neked is pont ugyanannyiba telik oda menni érte, mint nekem. Ezt én szoktam mondani, mikor fölöslegesen ugráltat. Most visszakaptam. Így van, Ádám küldte az üzenetet. Hát ez bizony így működik. Ha túl sokszor mondunk valamit a gyereknek, nem, hogy azt is eltanulja, hanem lehet, hogy egy egész életre ő is ugyanezt fogja reagálni. És most apa pontosan azt kapta vissza, amit tanított. A gyerekem a boltban hangosan figyelmeztetett. Anya, nem szabad lopni! Hát ez hasznos tanács, főleg akkor, hogyha nagyon sokan vannak körülöttünk, annak küldte az üzenetet, és igen, ez tulajdonképpen teljesen így van, minden morális támogatásom a gyereké, és tulajdonképpen a te tanításod büszke lehetsz rá, még akkor is, hogy talán nem a legtökéletesebb szituációban sütötte el ezt a dolgot. Nézzünk még egyet, ebben a blogban barátaim lánya fél éves volt, babakocsiban feküdt. Láthatóan leragadt a szem az álmosságtól, az egyik lány a társaságból kérdezte, hogy fáradt vagy? Reakció, kristálytisztán hallotta mindenki. Na jó, de azért ezt tudjátok, kedves üzenetküldők, hogy fél évesen még nem reagálhat valójában úgy értelmesen választ a kérdésre, hanem ez valószínűleg pont csak így jött ki és így hallatszólott, de ezek olyan sztorik, mint amikor tényleg úgy tűnik, hogy egy releváns választ ad a kérdésre, de a valóság azt hiszem kijelenthetjük, hogy az, hogy ez csak egy szerencsés véletlen miatt jött ki így. Folytatjuk még ezzel a kérdéssel hamarosan, mi volt a legmeglepőbb dolog, amit gyerek szájából hallott, majd rátérünk a műsor végén arra a kérdésre, hogy volt-e olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel, néhány zene múlva folytatódik a Cegléd hangja.
1: Következzen egy friss

0: let me go. Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Ismét napos idő várható. Berlinben és Párizsban is sikerült megerősíteni hazánk pozícióit, mondta a miniszterelnök. Párbeszéd indult a Belencei tó megmentéséért. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Exkluzív interjút adott az M1-nek Magyar Péter miniszterelnök Párizsban az elmúlt két nap tárgyalásairól. A kormányfőt kedden Friedrich Merz német kancellár, szerdán pedig Emmanuel Macron francia elnök fogadta. Magyar Péter óriási sikernek nevezte, hogy Berlinben és Párizsban is sikerült megerősíteni Magyarország pozícióit. Hangsúlyozta, mindkét országgal új fejezet nyílhat a kétoldalú kapcsolatokban. Magyarország és Ukrajna teljes körű megállapodásra jutott a kárpátaljai magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítéséről. Ezt már a közösségi oldalán írta a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, Kijev vállalta, hogy az intézkedéseket a közeli jövőben átülteti az ukrán jogrendbe. A kormányfő hangsúlyozta, ha ez megtörténik, a magyar kormány hozzájárul ahhoz, hogy Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatban megnyissák az első fejezetet. A budapesti rendőrfőkapitány menesztése után felmentették tisztségéből Balogh János országos rendőrfőkapitányt is, írja az Index. Posvai Gábor belügyminiszter döntése alapján Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány helyére Baricska Norbert Tamás rendőrezredes kerül, aki eddig a BRFK bűnügyi főkapitány helyetteseként szolgált.

0: Poénposta által üzemeltetett, akár önállóan is közlekedni képes kis teherautó egyelőre kísérleti jelleggel állandó felügyelettel járja a város utcáit. A Szlovén Posta vezetői a bemutatón hangsúlyozták, a folyamatosan növekvő csomagforgalom mellett egyre nő a munkaerőhiány és szigorodnak a környezetvédelmi előírások. Egyebek mellett ezek megoldását várják az automatizált kézbesítéstől.
1: Az időjárásról.
0: Csütörtökön napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, a keleti észak-keleti ország részben lehet eső, a középső ország részben felhőszakadásra is lehet számítani. A hajnali 9-17 fokról délutánra 22-28 fok közé melegszik a levegő.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan!

Még két kérdés van hátra a mai Cegdét hangjában, de az első kérdéshez már csak néhány válaszunk van, tessenek figyelni. 4 évesem egyszer hallott egy cifra káromkodást az apjától. 1 hete hallgatjuk mindenhol, hangosan nyomja 0-24-ben. Persze nyilvános helyeken is. Ezt Martina küldte nekünk, és nagyon szépen köszönjük. Hát ez bizony ilyen, gyorsan tanulnak. Meghalt a 99 éves nagyanyám, 2,5 éves kisfiam este ugrált a kanapén, és kiabált, hogy itt van a mami. Mondom, ki? Itt van a mami, itt ül. Rámutatott a kanapéra, csak benézett hozzánk, hogy jól vagytok-e. Majd egy idő után azt mondta, hogy már elment. Kirázott a hideg, egyébként ő Dédinek hívta, sosem maminak. Ez is nagyon érdekes volt, írta nekünk Orsi. Hát ez tényleg meglepő dolog, és hát igen, ilyenkor az ember elgondolkodik. Erik, amikor a teremben vagytok, nincs ott a tanárnő? De úgy ott van, de nincs. Ezt most nem értem. Hát, testileg ott van, csak lelkileg nincs. Ez Eszter üzenete volt, gondolom a gyerekével, Erikkel beszélgethetett, és hát a tanárnőről ezt tudta mondani. Testileg ott van, lelkileg nincs. Ez bizony megesik a felnőttekkel sokszor, de az tök érdekes, ha egy gyerek is észreveszi. Ennyi volt ez a témán, kedves hallgatók, és még van egy, ami nem más, mint hogy volt-e olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel. Ezt a témát is szeretném ma lezárni, igyekszek kiszórni minden beérkezett választ, aztán meglátjuk, hogy sikerül-e, mert bizony azt megtehetik, hogy írnak nekünk a 0635-925-925-re még egy új választ, akkor azt vagy most, ha belefér, vagy egy másik alkalommal kell majd beolvasnom, mert senkit nem hagyunk hátra. A mai napig nem tudom miért történt, de nagyon meglepett és szerintem meg is változtatott. Egy pár éve új munkahelyemről hazafelé menet ültem a buszmegállóban, a telefonom merülőben. Nem baj, gondoltam, nálam a laptop, a töltőkábel,

0: Kicsit rádugom. Kiveszem a kábelt, a vége leszakadva. Na jó, nem baj, gondoltam, megpróbálom megjavítani. Éppen annyi vezeték lógott ki, hogy sikerült összetekerni a végeket. Alig telik el 3-4 perc, odajön hozzám egy korombeli gyerek, és a kezembe nyom egy töltőkábelt, hogy tessék, próbáld ezzel. Én meg csak ülök, nézek ki a fejemből, soha életemben nem találkoztam vele se előtte, se azóta. Mondom neki, ezt honnan vagy miért? Azt mondja, szemközt van egy bolt, látta, hogy küszködök vele, és beszaladt, vett nekem egy kábelt. Megköszöntem, de hiába akartam, nem hagyta, hogy kifizessem. Azóta is megvan a kábel, bár akkor sajnos nem tudtam használni, mert C-s volt a vége, nekem meg még régebbi mikróson volt, akkor a telefonom, de ezt ő nem tudhatta. Azóta meglátom, hogy valaki bajban van, sokszor oda megyek megkérdezni, hogy tudok-e segíteni. Írja nekünk Réka, és szerintem ezt nagyon jól is teszed. Ugye ennek a műsornak annak idején a tanulsága mindig az volt szerintem, mikor ez volt a témánk, hogy teljesen váratlan helyzetekben nagyon jól tud esni a segítség, és az is nagyon jól tud esni, hogyha mi segítünk másoknak, ugye szerintem a szeretet, a kedvesség mindig visszaadódik. Persze nyilván nekem is voltak az életemben olyan helyzetek, amikor nem tudtam kedvesen reagálni, azoktól elnézést kérek, akikkel esetleg rosszul bántam, vagy ilyesmi, de igyekszem azóta minden emberrel kedves lenni, és szerintem ez visszaadódik. Úgyhogy, hogyha hatást érhetünk el a hallgatóknál, akkor talán legyen ez a hatás, próbáljunk mindenkivel kedvesek lenni, és ezt a témát folytatjuk az utolsó blogban is. Van-e olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel?
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! 92.9

0: belé, senki sem lát. De nem kell tovább félned, már senki sem bánt.
1: A mai vegyesvágott ceglét hangja utolsó kérdéséhez és utolsó blokkjához érkeztünk. Az utolsó kérdés nem más, mint hogy volt-e olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel? Ez már egy régi téma, többször is foglalkoztunk vele, de a bennmaradt válaszokat nem akartam, hogy ne kerüljenek adásba, úgyhogy most felolvasok, amennyit csak tudok, de úgy látom, hogy lehet, hogy minden fog beleférni, mert még mindig vannak bőven. Ügyfélszolgálatosként nagyon sok emberrel beszélek minden nap. Többször mondták már, hogy milyen sokat segítettem, vagy épp csak milyen jól esett, hogy emberi hangon valaki elmagyarázta nekik, amit nem értettek. Főleg nyugdíjasok, akik kicsit le vannak maradva a modern dolgokról. Ezeken a random megköszönéseken teljesen meg tudok hatódni, hiszen én csak a munkámat végzem. Volt, aki meg akart hívni sütire, vagy könyvet akart küldeni, amiket nyilván kedvesen visszautasítottam, de egy-egy ilyen elkísér egész nap, és erőt ad a nehezebb ügyfelekhez is. Szerintem ez a jó hozzáállás. Egyébként nekem is vannak azért nehezebb pillanataim a másik munkában, de amikor valakivel jót beszélgetek, vagy jó irányba tud elindulni egy dolog, akkor az mindig segít átvészelni a nehezebb perceket. A következő üzenetünk még télen történt, hogy a parkolót, ahol az autómat kellett hagynom, egyáltalán nem takarították, és a hó miatt egyszerűen sehogy sem sikerült beparkolnom. Már teljesen kétségbe voltam esve, hogy nehogy nekicsúsztak egy autónak, vagy felakadjak, amikor egy srác épp indult volna, de látta a bénázásomat. Odajött és segített beállni, türelmesen mondta, hogy mekkora gázt adjak, meddig mehetek, hogy tuti elférjek, hatalmas segítség volt, innen is nagyon köszönöm, ha magadra ismersz, írta nekünk Hanga. És ez tényleg tök jó dolog, egy egyszerű kis segítségnyújtás neked is, mármint a sásznak is csak pár percébe telt, és neked is, aki a, hát hogy mondjam, a parkoló volt ebben a helyzetben, az áldozat, ha mondhatjuk így, neki is tök jó esik, hogy segít neki valaki. Nem velem, hanem a cicámmal történt. Elütötték sajnos, egy hölgy találta meg, akkor még életben volt és bevitte az állatorvoshoz. Sajnos nem sikerült megmenteni, de nagyon hálás vagyok neki ezért, hogy megpróbálta, és hogy nem egyedül fájdalma között ment el a kis cicám, írta nekünk Panni. Hát ez szomorú történet, de igen, az emberi jóság azért itt is megjelenik. Milliószor történik velem ilyen, tegnapi nap migrénem volt, és egy hölgy kérdezte a vonaton, hallotta, nem zavar-e, ha telefonál. Valami sípolás volt a vonaton, csak a büfékocsiban nem, és megengedték, hogy odaüljek. Az egyik ott dolgozó még kávészemeket is hozott a koffein miatt, hát ha az jó a fejfájásra. Sok rossz mellett sokszor kedvesek is az emberek, írja nekünk Bella. Ezt is nagyon szépen köszönjük. Van még üzenet? Egész napos parkolójegyet távozáskor odaadom az érkezőnek. Egyszer én is kaptam így egyet, és jól esett. Ismeretlen lány egy buszmegállóban. Ilyen szép pádlit még nem láttam. Szenteste a rendőrök büntetés helyett betolták a lemerült aksis kocsimat. Megállni tilosban álltam, de beugrattam egy csomagért. Minden esetre segítettek. Fel nem használt kuponokat a mögöttem állónak oda szoktam adni. Ha gyerekeknek való könyve ragasztható matrica kampány van, megkérdezem, hogy gyűjti-e valaki, és azt is átadom. Egyébként ez a parkolójegyes dolog, ez a lehető legegyszerűbb. Amikor még nem járt le a parkolójegy, akkor átadjuk valaki másnak, és tudja használni. Szerintem ez is nagyon jó dolog, a sorban állós dolog is nagyon tetszik. Ezek apró, kicsi, kedves dolgok, amik azért nagyon sokat számítanak, hogyha az ember kap egy ilyet, vagy egy ilyen gesztushoz közel kerül, úgyhogy én ezt mindenképpen támogatom, szerintem tök jó. Kedves hallgatók, ennyi volt már a ceglét hangja, köszönöm megtisztelő figyelmüket. A folytatásban, azaz holnap, egy új témával jelentkezik a ceglét hangja, ilyen vegyesvágott adásunk még biztos lesz, sőt, ezzel az utolsó témánkkal, az idegen emberek kedvességével is biztosan találkozhatnak még, mert látom, hogy most is jött egy új üzenetünk, meg még néhány bent is maradt, úgyhogy ez még visszatér valamikor, de holnap, ahogy mondtam, egy új témával jövünk. Maradjanak a Ceglét Rádióval, köszönöm megtisztelő figyelmüket, további jó rádiózást, viszont hallásra!
2: Ceglét Rádió! Friss zenék és egykori kedvencek!

0: átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű, sütő, bombasztikus jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. A mikrofonnál most már Süveges András, este 6-ig lehetünk együtt, remélem velem tartanak. A jó reggelt Szeged, mindjárt indul, már is mutatom, hogy mivel. Utána azonnal játszom a Hertz és Purple Disco Machine közösét, a címe Wonderful Life, egy 2025-ös verziója szól majd a régi muzsikának. Tartsanak vele még egyszer mindenkinek, jó rádiózást kívánok!
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
3: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
5: Ismét napos idő várható. Berlinben és Párizsban is sikerült megerősíteni hazánk pozícióit, mondta a miniszterelnök. Párbeszéd indult a Velencei tó megmentéséért. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Exkluzív interjút adott az M1-nek Magyar Péter miniszterelnök Párizsban az elmúlt két nap tárgyalásairól. A kormányfőt kedden Friedrich Merz német kancellár, szerdán pedig Emmanuel Macron francia elnök fogadta. Magyar Péter óriási sikernek nevezte, hogy Berlinben és Párizsban is sikerült megerősíteni Magyarország pozícióit. Hangsúlyozta, mindkét országgal új fejezet nyílhat a kétoldalú kapcsolatokban. Magyarország és Ukrajna teljes körű megállapodásra jutott a kárpátaljai magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítéséről. Ezt már a közösségi oldalán írta a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, Kijev vállalta, hogy az intézkedéseket a közeli jövőben átülteti az ukrán jogrendbe. A kormányfő hangsúlyozta, ha ez megtörténik, a magyar kormány hozzájárul ahhoz, hogy Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatban megnyissák az első fejezetet. A budapesti rendőrfőkapitány menesztése után felmentették tisztségéből Balogh János országos rendőrfőkapitányt is, írja az Index. Posvai Gábor belügyminiszter döntése alapján Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány helyére Baricska Norbert Tamás rendőrezredes kerül, aki eddig a BRFK bűnügyi főkapitány helyetteseként szolgált. Azt egyelőre nem tudni, hogy ki lesz az új országos rendőrfőkapitány. Széleskörű párbeszéd indult a Velencei tó megmentéséért, közölte az élő környezetért felelős miniszter, miután a helyszínen helyi környezetvédő civilekkel, polgármesterekkel és a vízügyi szakemberekkel egyeztetett. Mint mondta, most a legfontosabb feladat a vízminőség javítása, a fenntartható vízpótlás és a partmenti környezet teljes körű rendezése. Újabb területeken mutatták ki az aszbeszt szennyezést Zalaegerszegen. A korábbi két közterület mellett 6 parkolót és utcát is aszbeszttel szennyezett kőzózalék borítja. Ezért pénteken elkezdik a burkolóanyag elszállítását. Robotpostás járja mostantól Ljubljana utcáit. A szlovén posta által üzemeltetett, akár önállóan is közlekedni képes kis teherautó egyelőre kísérleti jelleggel állandó felügyelettel járja a város utcáit. A szlovén posta vezetői a bemutatón hangsúlyozták, a folyamatosan növekvő csomagforgalom mellett egyre nő a munkaerőhiány és szigorodnak a környezetvédelmi előírások. Egyebek mellett ezek megoldását várják az automatizált kézbesítéstől.
3: Az időjárásról.
5: Csütörtökön napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, a keleti és észak-keleti ország részben lehet eső, a középső ország részben felhőszakadásra is lehet számítani. A hajnali 9-17 fokról délutánra 22-28 fok közé melegszik a levegő.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: velünk a napot. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok még egyszer mindenkinek és további jó rádiózást. Folytatjuk dalokkal a jó reggelt Ceglédet bezanyám. Június 4-e van, most látom, csütörtök kispénteknek is hívhatjuk a napot, mert akkor egy picit közelebb érezhetjük magunkhoz a hétvégét. Ezzel a napra is foglalkozok majd egy picit, na meg itt a jó reggelt Ceglédben jönnek a megszokott rovatok, fontos hasznos infók, programajánló, lapszemle, elárulom azt is, hogy mit üzennek a csillagok, és szó lesz majd sport eseményről is, egy beszélgetés formájában így áll össze lényegében a reggeli műszak. Most meg Katy Perry énekel, ez itt a Lifetime, maradjanak velem!

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A Kígyó Patika, az a Reggel utca 2 szám alatt találják. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-114-es telefonszám. Indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár, a Kígyó Patika, a Reggel utca 2 szám alatt találják.
2: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a mai napon az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán alkalmanként a leálló sávon dolgoznak, így fokozott óvatossággal és csökkentett sebességgel kell az érintett szakaszon elhaladni. Az M5-ös autópályán Őrkény és Lajos Mise között az 56-os kilométer és 64-es kilométer között kiépítettek egy újabb terelést. A Röszke felé tartókat a belső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. A főváros irányába a külső és a leálló sáv járható. Átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán pedig a 81-es és a 83-as kilométer között hídépítők dolgoznak, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Kecskemét és Lajosmise között is felújítanak egy hidat, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sáv elhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Az M5-ös autópályán napközben több munkavégzés is várható. Az 52-es kilométernél hídvizsgálatot tartanak, a belső sávot mindkét oldalon lezárják a munkálatok idejére. A 116-os és 117-es kilométer között a határ felé vezető oldalon kátyúznak, csak a belső sáv járható. Több szakaszon pedig a szalagkorlátot javítják. A 86-os kilométer környékén itt sávlezárásra lehet számítani mindkét oldalon. A 4-es főúton építési munkákat végeznek Vecsés átkelési szakaszán. A főutcában, a Magyar utca kereszteződésénél a 21-es kilométernél a félpályás korlátozás van érvényben. Albert és a határában kasszálnak, az 50-es és az 51-es kilométer között a félútpályát lezárták. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamion tilalom június 6-án, szombaton este 10 órától, június 7-én vasárnap este 10 óráig lesz érvényben.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: Yeah.
1: Kedves hallgatók, itt a 92-tön a Cegléd Rádióban azonnal folytatjuk a legfrissebb információkkal. A jó reggel Ceglédet, utána visszatérek a dalokkal. Tartsanak velem!
2: Cegléd Rádió. Hírek a Cegléd Rádióban.
3: Ismét napos idő várható. Berlinben és Párizsban is sikerült megerősíteni hazánk pozícióit, mondta a miniszterelnök. Párbeszéd indult a Velencei tó megmentéséért. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Exkluzív interjút adott az M1-nek Magyar Péter miniszterelnök Párizsban az elmúlt két nap tárgyalásairól. A kormányfőt kedden Friedrich Merz német kancellár, szerdán pedig Emmanuel Macron francia elnök fogadta. Magyar Péter óriási sikernek nevezte, hogy Berlinben és Párizsban is sikerült megerősíteni Magyarország pozícióit. Hangsúlyozta, mindkét országgal új fejezet nyílhat a kétoldalú kapcsolatokban. Magyarország és Ukrajna teljes körű megállapodásra jutott a kárpátaljai magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítéséről. Ezt már a közösségi oldalán írta a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, Kijev vállalta, hogy az intézkedéseket a közeli jövőben átülteti az ukrán jogrendbe. A kormányfő hangsúlyozta, ha ez megtörténik, a magyar kormány hozzájárul ahhoz, hogy Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatban megnyissák az első fejezetet. A budapesti rendőrfőkapitány menesztése után felmentették tisztségéből Balog János országos rendőrfőkapitányt is, írja az Index. Posvai Gábor belügyminiszter döntése alapján Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány helyére Baricska Norbert Tamás rendőrezredes kerül, aki eddig a BRFK bűnügyi főkapitány helyetteseként szolgált. Azt egyelőre nem tudni, hogy ki lesz az új országos rendőrfőkapitány. Széleskörű párbeszéd indult a Velencei tó megmentéséért, közölte az élő környezetért felelős miniszter, miután a helyszínen helyi környezetvédő civilekkel, polgármesterekkel és a vízügyi szakemberekkel egyeztetett. Mint mondta, most a legfontosabb feladat a vízminőség javítása, a fenntartható vízpótlás és a partmenti környezet teljes körű rendezése. Újabb területeken mutatták ki az aszbeszt szennyezést Zalaegerszegen. A korábbi két közterület mellett 6 parkolót és utcát is aszbeszttel szennyezett kőzózalék borítja. Ezért pénteken elkezdik a burkolóanyag elszállítását. Robotpostás járja mostantól Ljubljana utcáit. A szlovén posta által üzemeltetett, akár önállóan is közlekedni képes kis teherautó egyelőre kísérleti jelleggel állandó felügyelettel járja a város utcáit. A szlovén posta vezetői a bemutatón hangsúlyozták, a folyamatosan növekvő csomagforgalom mellett egyre nő a munkaerőhiány és szigorodnak a környezetvédelmi előírások. Egyebek mellett ezek megoldását várják az automatizált kézbesítéstől.
2: Az időjárásról.
3: Csütörtökön napos idő várható fátyol és gumoly felhőkkel a keleti

0: kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Süveges András, ez meg itt a reggeli műszaka, jó reggelt, Ceglét. Folytatjuk egyrészt dalokkal, másrészt programajánlóval, és mindjárt elárulom azt is, hogy milyen időre számíthatunk a következő napokban. Maradjanak velem!
1: Jó reggelt, Ceglét!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Cegléd város önkormányzata tisztelettel meghívja önöket június 5-én pénteken 16 órától tartandó pedagógus napi ünnepségre a Kossuth Művelődési Központ kamaratermébe. Ünnepi köszöntőt mond dr. Csáki András polgármester, majd jön Cegléd város pedagógiai díjának átadása, majd kitüntetések átadása, ezután pedig az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola műsorát láthatják, hallhatják. Szeretettel várnak mindenkit. Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel. Vazarelli és a Színes Város címmel. Az előadó dr. Juhász István, ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a Ceglédi Városi Könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gáli József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia film vetítés az egész családnak a Cegléd Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szori étkezést biztosítanak, amit kínálnak. Kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
1: FM
0: 92.5 Cegléd Rádió. Itt minden dal közös ismerős.
3: Show is hot out here. No.

0: Mindjárt folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédieket a Zalaival. Előtte azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást illeti. Holnap pénteken egy újabb hidegfront érkezik északnyugat felől. Emiatt erősebben megnövekszik a felhőzet, és elszórtan kisebb eső záporinhoz zivatar kialakulhat. A déli szél egyre több felé északnyugatira fordul, melyet élénk erős széllökések kísérhetnek. Hajnalra északon és északkeleten több helyen pára köd képződhet. A minimumok 11 és 17 fok között alakulnak, napközben 19-29 fokot mutathatnak a hőmérők nyugaton, északnyugaton. Mérhetjük majd az alacsonyabb maximumokat. Szombaton sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből csak kezdetben délen, délkeleten alakulhat ki néhol eső zápor, általában mérséket lesz a légmozgás, de északkeleten és Sopron környékén előfordulhatnak majd élénk széllökések is. Hajnalban kora reggel ismét találkozhatunk párás ködös tájakkal, a legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 15 fok között alakulhat, majd délután 23-28 fokot mérhetünk. Vasárnap is több órás napsütésre készülhetünk, melyet csak időnként zavarhatnak meg gomoly felhők, kisebb zápor, zivatar néhol előfordulhat. Az északnyugati szél mérsékelt, több helyen élénk lesz. Hajnalban 9-16, délután pedig 24-30 fok valószínű.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, már is mutatom, mivel indul a mai reggeli műszak második 60 perce. Fast Boy, Forget You című dalát játszom azonnal a hírek után, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A Jó reggelt, Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
6: Minden otthon más, vele együtt az ablak is. Egyedi méret, modern technológia, helyben, Cegléden. Felmérés, gyártás, beépítés, mind egy kézben. Gyors kivitelezéssel, 5 év garanciával. Modern, energiatakarékos nyílászárók, magyar minőség, több évtizedes tapasztalattal. Bautrans nyílászáró centrum, az ablak, ami hozzád illik. Egyedi nyílászárók helyben gyártva, neked. Cegléd, Külsőkörösi út 1.
7: Jaj, úgy megéheztem.
8: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
7: Egy gyrosz.
8: Pont egy gyrosz?
7: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
6: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
8: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
7: Pont mi nem mennénk be.
6: Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THMS finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. jelentkezés@infineon.com.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
11: Ismét napos idő várható. Berlinben és Párizsban is sikerült megerősíteni hazánk pozícióit, mondta a miniszterelnök. Párbeszéd indult a Velencei tó megmentéséért. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Exkluzív interjút adott az M1-nek Magyar Péter miniszterelnök Párizsban az elmúlt két nap tárgyalásairól. A kormányfőt kedden Friedrich Merz német kancellár, szerdán pedig Emmanuel Macron francia elnök fogadta. Magyar Péter óriási sikernek nevezte, hogy Berlinben és Párizsban is sikerült megerősíteni Magyarország pozícióit. Hangsúlyozta, mindkét országgal új fejezet nyílhat a kétoldalú kapcsolatokban. Magyarország és Ukrajna teljes körű megállapodásra jutott a kárpátaljai magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítéséről. Ezt már a közösségi oldalán írta a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, Kijev vállalta, hogy az intézkedéseket a közeli jövőben átülteti az ukrán jogrendbe. A kormányfő hangsúlyozta, ha ez megtörténik, a magyar kormány hozzájárul ahhoz, hogy Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatban megnyissák az első fejezetet. A budapesti rendőrfőkapitány menesztése után felmentették tisztségéből Balogh János országos rendőrfőkapitányt is, írja az Index. Posvai Gábor belügyminiszter döntése alapján Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány helyére Baricska Norbert Tamás rendőrezredes kerül, aki eddig a BRFK bűnügyi főkapitány helyetteseként szolgált. Azt egyelőre nem tudni, hogy ki lesz az új országos rendőrfőkapitány. Széleskörű párbeszéd indult a velencei tó megmentéséért, közölte az élő környezetért felelős miniszter, miután a helyszínen helyi környezetvédő civilekkel, polgármesterekkel és a vízügyi szakemberekkel egyeztetett. Mint mondta, most a legfontosabb feladat a vízminőség javítása, a fenntartható vízpótlás és a partmenti környezet teljes körű rendezése. Újabb területeken mutatták ki az aszbeszt szennyezést Zalaegerszegen. A korábbi két közterület mellett 6 parkolót és utcát is aszbeszttel szennyezett kőzózalék borítja. Ezért pénteken elkezdik a burkolóanyag elszállítását. Robotpostás járja mostantól Ljubljana utcáit. A szlovén posta által üzemeltetett, akár önállóan is közlekedni képes kis teherautó egyelőre kísérleti jelleggel állandó felügyelettel járja a város utcáit. A szlovén posta vezetői a bemutatón hangsúlyozták, a folyamatosan növekvő csomagforgalom mellett egyre nő a munkaerő hiány és szigorodnak a környezetvédelmi előírások. Egyebek mellett ezek megoldását várják az automatizált kézbesítéstől.
3: Az időjárásról.
11: Csütörtökön napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, a keleti észak-keleti ország részben lehet eső, a középső ország részben felhőszakadásra is lehet számítani. A hajnali 9-17 fokról délutánra 22-28 fok közé melegszik a levegő.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és további jó rádiózást. A reggeli műszakot a Jó Reggelt Ceglédet folytatjuk dalokkal a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel, és persze mindjárt visszatérek, lapszemlézek majd egy jó ízűt, azaz a borsonline.hu felületről és a nemzetisport.hu oldalról is ajánlok egy-két olvasnivalót, ezért is füleljenek rám.
0: Következzen egy friss dal itt a Cegléd Rádióban.

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is a lapszemlével folytatjuk, kedves hallgatók, itt a 92.5-ön, egészen pontosan a borosonline.hu felülettel. Sokan vádolják azzal, hogy túl hivalkodó életet él, ám most végre kiderült, mi hajtja a sikeres zenészt. Ele Junior elképesztően őszintén vallott arról, miért vették körül mindig méreg drága autók, luxusórák és gyönyörű nők, és hogyan vált a dühöngő bikából megfontolt monogámiára vágyó férfivá. A népszerű előadó művész pontosan tudja, milyen a legmélyebben lenni és onnan feltörni, éppen ezért sokak számára példakép, míg mások szemében egy felfúvalkodott, magamutogató figura. Ele Junior azonban nem törődik a kritikákkal, sőt, egy egészen sajátos elmélete van a gazdagság mutogatásáról. Tisztában van vele, hogy a pesti utcákat szelő luxussárgányok és a csuklóján villogó arany Rolex nem pusztán a gazdagság szimbólumai, hanem valami sokkal mélyebb, gyerekkorban gyökerező dolog folyományai. Szerintem ez arról szól, hogy egyszerű gyerekkorunk volt, és amikor később elértünk valamit, azt próbáljuk kompenzálni. A belvárosi srácok, akik hasonló körülmények között nőttek fel, mint én, vagy azok, akik szegényebb közösségekben nőttek fel, szerintem mind kompenzálnak valamit. Nagyon érdekes látni a két végletet. A gyerekkori haverjaim közül sokan vagy nagyon lecsúsztak, és börtönbe kerültek, esetek meghaltak, vagy éppen ellenkezőleg baromi sikeresek lettek. Szinte nem is látok átmenetet a kettő között. Jó, van egy-két kivétel, például olyanok, akik étterem tulajdonosok lettek, vagy a kis és középvállalkozói szektorban dolgoznak. De összességében nagyon érdekes jelenség emlékezett vissza Junior a gyerekkorára. Ele Junior szerint a hozzá hasonló mélyről vagy egyszerű körülmények közül induló srácok egytől egyig ugyanabba a csapdába esnek. A luxusautók és méregdrága órák mellett a nők jelentik a másik központi témát Junior életében. Bár a pontos számokról nem akart beszélni, a családjáról és a szülei kapcsolatáról meghatóan vallott. Annak ellenére, hogy a szülei elváltak, amikor csak 13 éves volt, a gyerekkorát ideálisnak és gyönyörűnek nevezte. Édesapját fantasztikus embernek tartotta, aki imádta az édesanyját, de a roma kultúra sajátosságai miatt a párkapcsolati dolgok náluk tabunak számítottak. Apukám nagyon-nagyon szerette anyukámat, és ez kölcsönös volt. Anyukám is ugyanennyire szerette őt. Mindent megtettek egymásért, viszont a párkapcsolatokról soha nem beszéltünk, és itt jön be a roma kultúra is. Ezekről a dolgokról egyszerűen nem volt szokás beszélni. Anyukámat például soha nem mertem megkérdezni ezekről a kérdésekről, pedig sokszor szerettem volna. A legnagyobb szenzációt mégis az jelenti, hogy az egykori szívtipró teljesen megváltozott, és készen áll a letelepedésre, azt is elárulta, hogy a jelenlegi párjával, Frej Timivel is akár. Adom most, kezdek lenyugodni, fogalmaz. Így azért mondtam, hogy amikor kérdeztetek, hogy milyen választás lennék, szerintem most vagyok jó választás. 10-15 évvel ezelőtt még azért dühöngő bika voltam, vagy ilyen vadabb, és most teljesen jó helyen vannak a dolgok. Kezdek hinni a monogámiában, vallott ebbe a meglepő tényt Ele Junior Szabó Péter műsorában. Azt nem tudom, ki az a Szabó Péter, de Ele Junior biztos, hogy neki nyilatkozott, a borsonline.hu pedig ezzel a nyilatkozattal részletesebben is foglalkozik. Jó reggelt! Jó reggelt!

0: Műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27.
3: Van egy közös nyelv, amit kutya és macska is beszél, a finom falatoké. Az MIT hisz abban, hogy minden kedvenc családtag. Legyen egy energikus kutya, vagy egy szelíd kis cica, az MIT prémium receptúrái támogatják az egészséges emésztést, a szép szőrzetet és a nyugodt, boldog mindennapokat. MIT, ahol a teli pocak egyenlő, békés otthon. Látogass el a Herceg kis állateledelbe, Cegléd Alszegi út 59, és válogass kutyád vagy cicád igényeihez illő MIT tápok közül.
2: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
4: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Kőrösi út 16.
5: Te tudod, mi kell ahhoz, hogy az energia akadálytalanul célba érjen? Mi igen, a Ganz Electricnél transformátorokat gyártunk, és most téged keresünk. Ha rendelkezel középfokú végzettséggel és kiszámítható jövőt, korrekt fizetést és bónusz szeretnél, akkor jelentkezz toborzónapunkra te is. Az időpontokat keresd a Ganz Electric Facebook oldalán.
1: Reklámot hallottak. Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
6: A lapszemlét, kedves hallgatók, már is folytatjuk a nemzetisport.hu oldal. A BL negyeddöntő bajnoki és MK arany után furcsa idényt zárt a Van Veszprém férfi kézilabda csapata, amely végül egészen vállalható eredménysort tud felmutatni, miközben évközben bőven volt ok az idegeskedésre. A jövő persze itt sincs kőbevésve, akár csak a Szegednél. Szendrei Zoltán és Vince Szabocs megnézte, mi volt és mi lehet a két magyar kézilabda élklubnál. Címlapsztori két oldalon az újságformátumban, de persze a Nemzeti Sport.hu oldal is foglalkozik a két nagyszerű gárdával. Hajnal Tamás Kínről, Borbéról és a magyar szabályról, labdarúgásról van szó. Tehát a Ferencváros sportigazgatója Borbola Bencének részletesen beszélt Robi Kín távozásáról, Borbély Balázshoz fűződő kitűnő viszonyáról, melynek nincs köze a szerződtetéséhez, a klub küzdelméről, a magyar szabállyal és persze a célokról, melyek nem változnak. Interjú egy oldalon vele az újságban, és a sportoldalon is olvashatnak erről a sztoriról jó pár dolgot. Lassan betelnek a kispadok határon innen és túl. Babó Levente felcsúti, Gert Remmel debreceni és Szabó István csíkszeredai szerződtetéséről minden, amit tudni lehet és érdemes. Labdarúgás ez esetben is a téma. Kun Anna még Gödörből jött ki, letöltötte eltiltását és újra Páston. Párbajtőrvívó klasszisunkat Párizs előtt büntették meg, amiért háromszor is nem találta meg a vada. Volt, hogy nem hitt a visszatérésében, párja Nagy Dávid olimpiai aranya is segített neki abban, hogy a két év leteltével ismét fegyvert ragadjon, és ma már szépen építgeti magát, mert feltett szándék, hogy visszatérjen az elitbe. Kovács Erika nagy interjúja Kun Annával olvasható, tehát a portálon és az újságban is. És még Mim Gergely sajnálja, hogy a mostani Zalaegerszegben nem fejlődhetett tovább. BL döntőre hangol az Eto. Szabalenka búcsú a Roland Garroson. Egy hét a VB-ig. Szakmai káosz a brazil futball válogatott. Ezekkel a témákkal is foglalkozik részletesebben, tehát a nemzetisport.hu oldal.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A kígyópatika, az a Reggel utca 2 szám alatt találják. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-114-es telefonszám. Indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár, a kígyópatika, a Reggel utca 2 szám alatt találják.
0: Cegléd Rádió FM 92.

0: hallgatók, itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, azonnal folytatjuk reklámokkal, majd a friss infókkal, utána pedig jövök vissza a dalokkal, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 perá. Telefon 312-520.
4: Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hans Grohe, Grohe, Kludi, Mofém és sok más márkás csaptelep. Fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes gránitmosogatók színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áru választékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170.
5: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Ismét napos idő várható. Berlinben és Párizsban is sikerült megerősíteni hazánk pozícióit, mondta a miniszterelnök. Párbeszéd indult a Velencei tó megmentéséért. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Exkluzív interjút adott az M1-nek Magyar Péter miniszterelnök Párizsban az elmúlt két nap tárgyalásairól. A kormányfőt kedden Friedrich Merz német kancellár, szerdán pedig Emmanuel Macron francia elnök fogadta. Magyar Péter óriási sikernek nevezte, hogy Berlinben és Párizsban is sikerült megerősíteni Magyarország pozícióit. Hangsúlyozta, mindkét országgal új fejezet nyílhat a kétoldalú kapcsolatokban. Magyarország és Ukrajna teljes körű megállapodásra jutott a kárpátaljai magyar kisebbség nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítéséről. Ezt már a közösségi oldalán írta a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, Kijev vállalta, hogy az intézkedéseket a közeli jövőben átülteti az ukrán jogrendbe. A kormányfő hangsúlyozta, ha ez megtörténik, a magyar kormány hozzájárul ahhoz, hogy Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatban megnyissák az első fejezetet. A budapesti rendőrfőkapitány menesztése után felmentették tisztségéből Balogh János országos rendőrfőkapitányt is, írja az Index. Posvai Gábor belügyminiszter döntése alapján Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány helyére Baricska Norbert Tamás rendőrezredes kerül, aki eddig a BRFK bűnügyi főkapitány helyetteseként szolgált. Azt egyelőre nem tudni, hogy ki lesz az új országos rendőrfőkapitány. Széleskörű párbeszéd indult a Velencei tó megmentéséért, közölte az élő környezetért felelős miniszter, miután a helyszínen helyi környezetvédő civilekkel, polgármesterekkel és a vízügyi szakemberekkel egyeztetett. Mint mondta, most a legfontosabb feladat a vízminőség javítása, a fenntartható vízpótlás és a partmenti környezet teljes körű rendezése. Újabb területeken mutatták ki az aszbeszt szennyezést Zalaegerszegen. A korábbi két közterület mellett 6 parkolót és utcát is aszbeszttel szennyezett kőzózalék borítja. Ezért pénteken elkezdik a burkolóanyag elszállítását. Robotpostás járja mostantól Ljubljana utcáit. A Szlovén Posta által üzemeltetett, akár önállóan is közlekedni képes kis teherautó egyelőre kísérleti jelleggel állandó felügyelettel járja a város utcáit. A Szlovén Posta vezetői a bemutatón hangsúlyozták, a folyamatosan növekvő csomagforgalom mellett egyre nő a munkaerőhiány és szigorodnak a környezetvédelmi előírások. Egyebek mellett ezek megoldását várják az automatizált kézbesítéstől.
2: Az időjárásról.
6: Csütörtökön napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, a keleti észak-keleti ország részben lehet eső, a középső ország részben felhőszakadás.

kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek. Én Süveges András vagyok, a műsorvezető. Nem sokára programokat ajánlok, és szólok az időjárásról. 8 óra után pedig természetesen ma is elárulom, hogy mit üzennek a csillagok, azaz jön a napi horoszkóp. Hallgassanak rám ezért is.

0: Első kézből Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős. Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Cegléd város önkormányzata tisztelettel meghívja önöket június 5-én pénteken 16 órától tartandó pedagógus napi ünnepségre a Kossuth Művelődési Központ kamaratermébe. Ünnepi köszöntőt mond dr. Csáki András polgármester, majd jön Cegléd város pedagógiai díjának átadása, majd kitüntetések átadása, ezután pedig az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola műsorát láthatják, hallhatják. Szeretettel várnak mindenkit. Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel. Vazarelli és a Színes Város címmel. Az előadó dr. Juhász István, ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a Ceglédi Városi Könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gáli József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermek könyvtárban minden szerdán 16 órától. Diafilm vetítés az egész családnak a Cegléd Városi Könyvtár gyermek könyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi Lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A Lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szor étkezést biztosítanak, amit kínálnak. Kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Mindjárt folytatjuk, kedves hallgatókat, Ceglédia kedves dalaival. Előtte azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást illeti. Holnap pénteken egy újabb hidegfront érkezik északnyugat felől. Emiatt erősebben megnövekszik a felhőzet, és elszórtan kisebb eső zápornyihoz zivatar kialakulhat. A déli szél egyre több felé északnyugatira fordul, melyet élénk erős széllökések kísérhetnek. Hajnalra északon és északkeleten több helyen pára köd képződhet. A minimumok 11 és 17 fok között alakulnak, napközben 19-29 fokot mutathatnak a hőmérők nyugaton, északnyugaton. Mérhetjük majd az alacsonyabb maximumokat. Szombaton sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből csak kezdetben délen, délkeleten alakulhat ki néhol eső zápor, általában mérséket lesz a légmozgás, de északkeleten és Sopron környékén előfordulhatnak majd élénk széllökések is. Hajnalban kora reggel ismét találkozhatunk párás ködös tájakkal, a legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 15 fok között alakulhat, majd délután 23-28 fokot mérhetünk. Vasárnap is több órás napsütésre készülhetünk, melyet csak időnként zavarhatnak meg gomoly felhők, kisebb zápor, zivatar, néhol előfordulhat. Az északnyugati szél mérsékelt, több helyen élénk lesz. Hajnalban 9-16, délután pedig 24-30 fok valószínű.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Azonnal mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a mai reggeli műszak harmadik felvonása. Kiváló közös ismerőszól, azonnal a hírek után maradjanak velem. Jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
5: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak, női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
6: Újra nyitva vagyunk. Emlékszik a címre? Cegléd, Várkonyi István utca 58. Ez az a hely, ahol kocsija újra patyolattiszta lehet. Ne feledje, ha tiszta autót szeretne. Cegléd, Várkonyi István utca 58.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Napos szeles idő lesz. Visszakapják jogaikat a kárpátaljai magyarok. A Velencei tó vízpótlásáról egyeztettek. Jó reggelt kívánok, Szejfried Adél vagyok. Megegyezett a kárpátaljai magyarok jogairól Budapest és Kijev. Ukrajna a többi között megígérte a nemzetiségi oktatás biztosítását, a magyar szimbólumok szabad iskolai használatát és az anyanyelvi érettségi, illetve felvételi lehetőségét. Magyar Péter kormányfő közölte, hogy amint Kijev az ukrán jogrendben és az uniós cselekvési tervben is rögzíti vállalásait, Magyarország kész támogatni az Ukrajna Európai Uniós csatlakozásáról szóló tárgyalások megnyitását. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja. Az emléknap felidézi az 1920. június 4-i trianoni békediktátumot, amelynek aláírásával Magyarország elveszítette történelmi területe kétharmadát és több millió magyar került az ország határon túlra. Bemutatta a Szociális és Családügyi Miniszter, milyen fejlesztések várhatók a jövőben az uniós pénzekből. Létrejöhet egyebek mellett az egyablakos szociális ügyintézés, valamint nagyobb hangsúlyt helyeznek a szociális szférában dolgozók szakmai támogatására, a gyermekszegénység csökkentésére és az idősek támogatására, közölte Kátai Németh Vilmos. Több kórházat is bevonnak az akut pszichiátriai ellátásba, hogy csökkentsék a Nyírő Gyula kórház terheit, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt ugyanakkor bejelentette, pályázatot írnak ki az Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatói posztjára. A mentális egészségügyi ellátás fejlesztését, valamint az akut és a gyermekpszichiátriai ellátások megerősítését, biztonságossá tételét miniszteri biztos is segíteni fogja. Jelentős vasútfejlesztést tervez a kormány a felszabadított uniós források felhasználásával, amint egy 6000 milliárd forint egy részéből legalább 35 új, akadálymentes intercity motorvonatot vásárolnak, melyek például Debrecen, Miskolc, Szeged és Pécs felé járnak majd, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, ezen kívül 42 korszerű hépszerelvény beszerzését tervezik. Külön törvény készülhet a Velencei tó megmentése érdekében, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László a helyszínen helyi környezetvédő civilekkel, polgármesterekkel és vízügyi szakemberekkel egyeztetett. Hangsúlyozta, hogy a tó hosszú távú ökológiai védelme komplex megoldást igényel. Jelenleg a vízminőség javítása, a fenntartható vízpótlás és a partmenti környezet teljes körű rendezése a feladat. Július 1-én városi oázis nyílik a fővárosi állatkert hányatott sorsú épületében, az évek óta félkész és nagyrészt kihasználatlan biodómban. Exotikus növényekkel és különleges állatfajokkal is várják majd a látogatókat.
3: Az időjárásról.
7: Az ország nagy részén napos komoly felhős idő várható, csak keleten északkeleten lehetnek még záporok, zivatarok, néhol felhőszakadás is kialakulhat. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-28, késő este 14-21 fok várható.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a mai napon az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a Patkán alkalmanként a leálló sávon dolgoznak, így fokozott óvatossággal és csökkentett sebességgel kell az érintett szakaszon elhaladni. Az M5-ös autópályán Őrkény és Lajosmise között az 56-os kilométer és 64-es kilométer között kiépítettek egy újabb terelést. A Röszke felé tartókat a belső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. A főváros irányába a külső és a leálló sáv járható. Átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán pedig a 81-es és a 83-as kilométer között hídépítők dolgoznak. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Kecskemét és Lajosmise között is felújítanak egy hidat, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sáverhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Az M5-ös autópályán napközben több munkavégzés is várható. Az 52-es kilométernél hídvizsgálatot tartanak, a belső sávot mindkét oldalon lezárják a munkálatok idejére. A 116-os és 117-es kilométer között a határ felé vezető oldalon kátyúznak, csak a belső sáv járható. Több szakaszon pedig a szalagkorlátot javítják. A 86-os kilométer környékén itt sávlezárásra lehet számítani mindkét oldalon. A 4-es főúton építési munkákat végeznek Vecsés átkelési szakaszán. A főutcában, a Magyar utca kereszteződésénél a 21-es kilométernél a félpályás korlátozás van érvényben. Albert és a határában Kasszának az 50-es és az 51-es kilométer között a félútpályát lezárták. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamion tilalom június 6-án, szombaton este 10 órától, június 7-én vasárnap este 10 óráig lesz érvényben.
4: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióba!

0: Velünk a napot. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között. A mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és további jó rádiózást. Ez a Jó reggelt Szeglét, folytatjuk dalokkal, hamarosan pedig visszatérek és elárulom, mit üzenek már a csillagok. Ma sem marad el a napi oroszkó.

0: már is folytatjuk itt a 92-tön a Ceglid Rádióban a csillagok üzeneteivel. Amikor eltűnnek az akadályok az útból, ez a mai nap vezér gondolata, mondata, mottoja, hogy miért? Ez nem sokára kiderül. Kos, ma igyekez minél több időt tölteni mozgással, edzéssel, kirándulással, amivel ma ezek a tevékenységek szinte duplán hasznosulnak benned. Ha az egészségi állapotodon szeretnél javítani, vagy csak egyszerűen jó kondícióban maradnál, akkor ez most döntő jelentőségű lehet. Kipróbálnál egy új mozgásformát? Ma kezdj bele abba is! Bika, ma egy munkád vagy egy helyzetben tanúsított viselkedésed okán hirtelen a figyelem középpontjába kerülhetsz, és ez növelheti a személyes vonzerődet is valakik szemében. Ma talán még olyanok is felfigyelnek rád, akik eddig közömbösek voltak irántad. Élvezd a helyzetet, és mondj igent egy izgalmas meghívásra. Ikrek, ma előkerülhet a múltad egy emléke, vagy felbukkanhat valaki, aki a régi időkre emlékeztet. Könnyű eljátszani ilyenkor a gondolata, mi lett volna, ha másképpen alakulnak a dolgok, de hidd el, ma már ez történelem. Visszahozni nem lehet a múltat, legfeljebb kezdeni lehet valakivel egy új jövőt. Rák, ma jó hírt kaphatsz, de ennek a környezetben nem biztos, hogy mindenki veled fog örülni. A változás ugyanis, ami előtt állsz, valakinek talán nem olyan jól jön, mint neked. Légy óvatos, és ne hagyd, hogy lebeszéljenek valamiről, vagy esetleg meggátoljanak valamiben, ami számodra fontos és pozitív. Oroszlán, ma lendületbe kerülhetsz, az önbizalmad megnő, és energiával is bőven el leszel látva, így minden feltétel adott, hogy valamiben, ami számodra nagyon fontos, előrehaladást érj el, esetleg pontot tegyél a végére. Ne szegje kedvedet az sem, ha valaki esetleg akadályozna. Ugord át, vagy kerüld meg, hozd ki a maximumot a mai napból. Szűz, ma végre lehetőséged lesz egy kicsit lazítani és tervezni a közeljövőt, talán egy utazást, vagy egy közös időtöltés valakivel, aki számodra a legfontosabb. Légy azonban most kreatív, nézz utána olyan megoldásoknak is, melyek kívül esnek a szokásos kereteken. Tedd különlegessé az alkalmat, nem fogod megbánni. Egy zene után folytatjuk a csillagok üzeneteivel.
1: Jó reggelt!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni.
5: Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, CEMKUT minősítéssel.
6: Saját járműpark, több méretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezésed tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70-466-30-34. Bautransépítőanyag.hu.
7: Ha Cegléden a vasútállomáson jár, ne felejtsen el vásárolni az útra Magyarország díjnyertes, leggyorsabb kiszolgáló helyén, a Fornetti Expressben a peronok mellett, ahol forró italokkal, sőt még hotdoggal is várják Önöket.
8: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
1: Reklámot hallottam.
9: Már is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Mérleg, ma választanod kell, hogy a szívedre vagy a józan eszedre hallgatsz, és a döntés korán sem lesz olyan egyszerű, mint hiszed. Az érzelmeid ugyanis elragadhatnak, és elhomályosíthatják a tisztállátásodat, és persze az sem olyan nagy baj, ha az érzéseid győzedelmeskednek, néha ugyanis nem árt kiengedni a gőzt. Skorpió, ma ne feledkezz meg kifejezni az érzéseidet, amikor egy hozzád igencsak közel állóval töltöd el az időt. Mondd el, mit gondolsz róla, hogyan érzel iránta még akkor is, ha tudod, ezzel ő tökéletesen tisztában van. Mindenkinek jól esik ugyanis a megerősítés, különösen akkor, ha elfogja a bizonytalanság, mint őt ma. Nyilas, tölts ma minél több időt mozgással, és ha lehet, tedd mindezt a szabad ég alatt. Ma ugyanis a boldogság hormonjait, melyek megmozdulnak benned, növelik a motivációt, így minden pozitív energia, amely felszabadul, duplán hasznosul. Ha pedig mindezt egy társal vagy egy közösségben teszed, a hatás tovább többszöröződik. Bak, ma intenzív kommunikációt eredményezhet egy találkozó egy ismerőssel vagy baráttal, ami hozhatja azt, hogy egymás kölcsönösen jobban megértitek, de azt is, hogy kiújulnak bizonyos régebbi ellentétek, hogy a beszélgetés melyik irányba indul el, az pedig te fogod eldönteni azzal, hogy miképpen reagálsz egy ponton elhangzó félreérthető megjegyzésre. Vízöntő, ma egészséges mértékben növekedhet meg az önbizalmad, amikor kiderül, hogy nem csak a munkádban vagy sikeres, hanem pénzügyileg is eredményesebb időszak vár rád, mint ami erre számítottál az elmúlt időszakban. Végül majd kiderül, hogy annak a hozzád közel állónak lesz igaza, aki már egy ideje azt hajtogatja, nem eszik olyan forrón a kását. És végül halak, ma légy nyitott egy beszélgetésre, egy új kapcsolatra, vagy kezdeményezésre, mivel a számodra egy nem várt pozitív fordulatot is hozhat, olyan értékes információk birtokába juthatsz most, melyel, ha ügyesen gazdálkodsz, pénzügyileg sikeresebbé teheted ezt az évet, mint amelyre előzetesen számítottál. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A kígyópatika, az a Reggel utca 2 szám alatt találják. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-114-es telefonszám. Indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár, a kígyópatika, a Reggel utca 2 szám alatt találják.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: kedves hallgatók, a jó reggelt Szegédet már is folytatjuk a legfrissebb infokkal. Maradjanak velem, hiszen nem sokára visszatérek a dalokkal is. Jó rádiózást!
1: Szegléd Rádió. Hírek a Szegléd Rádióban.
2: Napos, de szeles idő lesz. Távozik a mentőszolgálat igazgatója. Ősszel újra nyithat a Miskolc-Tapolcai barlangfürdő. Jó napot kívánok, Seyfried Andrea vagyok. Sikeresnek nevezte berlini és párizsi tárgyalásait Magyar Péter, a miniszterelnök úgy fogalmazott, mindkét országgal új fejezetet nyitnak a kétoldalú kapcsolatokban. A kormányfő kedden Friedrich Merz német kancellárral, tegnap pedig Emmanuel Macron francia elnökkel tárgyalt. Párizsban a többi között arról volt szó, hogy a korrupció ellenes fellépés egyaránt érdeke a magyaroknak és a külföldi befektetőknek. A francia cégek itthon mintegy 45 ezer embernek adnak munkát. Magyar Péter ma Írország miniszterelnökét fogadja Budapesten. Júliustól fél évig az írek látják el az unió soros elnöki tisztét. Leváltja az országos mentőszolgálat főigazgatóját az egészségügyi miniszter, Csató Gábor közös megegyezéssel távozik. Az új vezető kiválasztásáig Konstantinovics Miklós oxikológus és sürgősségi szakorvos, az OMS orvosszakmai osztályának vezetője látja el a feladatot. A szakember a betegbiztonság erősítése érdekében javítani kívánja a mentés irányítás hatékonyságát, a mentésben résztvevő jármű és felszerelés állományt. Tervei szerint a társadalmi bizalmat az átlátható tevékenységgel erősítenék, a bajtársaknak pedig kiszámítható, szakmailag és anyagilag is vonzó jövőképet kínálnának. A budapesti rendőrfőkapitány menesztése után a belügyminiszter felmentette Balogh János országos rendőrfőkapitányt is. Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány helyére Baricska Norbert Tamás ezredes kerül, aki eddig a BRFK bűnügyi főkapitány helyetteseként szolgált. Az ORFK új vezetőjét még nem nevezték meg. Tisztújítás volt a Megyei Jogú Városok Szövetségénél, mostantól Cserpalkovics András Székesfehérvár polgármestere vezeti a 25 nagyvárost képviselő önkormányzati érdekképviseleti szervezetet. Az új elnök hangsúlyozta, hogy reformokra van szükség az önkormányzatok finanszírozási és feladatrendszere terén is, és hozzátette, hogy közös munkára, egyeztetésre törekszik a kormánnyal és a döntéshozókkal. Akár már szeptembertől fogadhat vendégeket a csaknem két éve leégett Miskolc-Tapolcai barlangfürdő. A tetőszerkezet helyreállítása mellett felújítják a légtechnikát és a kazánházat is. A sikeres vizes próba után a tervek szerint egyszerre nyithatnak ki a fürdők külső és belső medencéi. Nyáron 11 alkalommal lesz látható Verdi traviátája az Operaházban. Több vezető operaénekes mellett fiatal művészek is bemutatkoznak majd. Az előadásokat Hamar Zsolt és Török Levente vezényli. Anger Ferenc 2016-ban bemutatott rendezésének június 26-án lesz az 50. előadása.
1: Az időjárásról.
2: Az ország nagy részén napos, gomoly felhős idő várható, csak keleten, északkeleten lehetnek záporok, zivatarok.

0: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál, Süveges András. Folytatjuk reklámok után a dalokkal, nem sokára pedig programokat ajánlok. 9 óra után pedig jön egy nagyon fontos, érdekes beszélgetés, hogy mi a téma, ez akkor kiderül, maradjanak velem, velünk.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630-240-1971-es telefonszámot. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
4: Te tudod, mi kell ahhoz, hogy az energia akadálytalanul célba érjen? Mi igen, a GANZ Electricnél transformátorokat gyártunk, és most téged keresünk. Ha rendelkezel középfokú végzettséggel és kiszámítható jövőt, korrekt fizetést és bónusz szeretnél, akkor jelentkezz toborzónapunkra te is. Az időpontokat keresd a GANZ Electric Facebook oldalán.
2: Reklámot hallottak. Jó reggelt! Jó reggelt!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Cegléd város önkormányzata tisztelettel meghívja önöket június 5-én pénteken 16 órától tartandó pedagógus napi ünnepségre a Kossuth Művelődési Központ kamaratermébe. Ünnepi köszöntőt mond dr. Csáki András polgármester, majd jön Cegléd város pedagógiai díjának átadása, majd kitüntetések átadása, ezután pedig az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola műsorát áthatják, hallhatják. Szeretettel várnak mindenkit. Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel. Vazarelli és a Színes Város címmel. Az előadó dr. Juhász István, ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a Ceglédi Városi Könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gáli József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Cegléd Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szori étkezést biztosítanak, amit kínálnak. Kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Cegléd Rádió. Változatos és friss zenék a nap 24 órájában.

0: Mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a mai reggeli műszak utolsó 60 perce. Hírek után azonnal Ed Sheeran énekel majd nekünk, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
6: Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70-466-30-34.
7: Jaj, úgy megéheztem.
8: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
7: Egy gyírosz.
8: Pont egy gyírosz?
7: Igen, pontosabban a gyírosz pont.
6: Igen, gyírosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyíroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620-453-9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyíroszan. Nagyon gyorsan.
8: Nézd már, pont itt vagyunk a gyírospontnál. Bemegyünk?
7: Pont mi nem mennénk be.
9: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Körösi út 16.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
10: Napos, de szeles idő lesz. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja. Tóba fulladt egy fiatal helyő keresztesnél. Jó napot kívánok, Seyfried Adél vagyok. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja. Az emléknap felidézi az 1920. június 4-i trianoni békediktátumot, amelynek aláírásával Magyarország elveszítette történelmi területe kétharmadát és több millió magyar került az ország határon túlra. Magyar Péter kormányfő külön köszöntve a kárpátaljai magyarokat, azt írt a közösségi oldalán, hogy Isten áldjon minden magyart a Nemzeti Összetartozás napján. Megegyezett a kárpátaljai magyarok jogairól Budapest és Kijev, jelentette be még tegnap Magyar Péter miniszterelnök. Ukrajna a többi között megígérte a nemzetiségi oktatás biztosítását, a magyar szimbólumok szabad iskolai használatát és az anyanyelvi érettségi, illetve felvételi lehetőségét. Megkezdődött az uniós csatlakozás első fejezetének előkészítése Ukrajnával és Moldovával. Ezt a ciprusi Soros elnökség jelentette be, miután megszűnt a folyamatot két éve akadályozó magyar vétó. Az új kormány a kárpátaljai magyarság jogainak rendezéséhez kötötte a jóváhagyást, és miután erről sikerült megállapodni, elhárult az akadály a tárgyalások megkezdése elől. Az ukrán városok elleni orosz légitámadások azt bizonyítják, hogy Moszkva továbbra sem akar békét, jelentette ki a NATO főtitkár Kijevben. Márk Rutte hangsúlyozta, hogy egyre hatékonyabbak az Oroszország elleni ukrán válaszcsapások a nyugati támogatásoknak köszönhetően. Izrael és Libanon megállapodott a tűzszünet végrehajtásáról. Az egyesség egyetlen feltétele, hogy a síta Hezbollah szüntesse be a harcot és fegyveresei vonuljanak vissza a Litáni folyótól északra fekvő területre. A két ország Washingtonban amerikai közvetítéssel dolgozta ki a megállapodást. A legjobb szigetfesztiválos fotóiból nyit emlékkiállítás a tavaly elhunyt Benkő Imre fotográfus tiszteletére. A Kossuth Balázs Béla és WordPress fotódíjas művész több mint 30 éven át fotózta a rendezvényt. A közönség első alkalommal láthat válogatást a különleges képekből a fővárosi Dugattyús kulturális térben. A június közepéig látható tárlat nyáron kibővített formában a szigetfesztiválon is látható lesz. Halálos vízibaleset történt a Helyőkeresztúri debreceni tavon. Kedden egy vízibicikliző társaság egyik tagja vízbe fulladt, miután a jármű elsüllyedt alattuk. A három fiatal fiú közül kettő ki tudott úszni a 60-70 méterre lévő partra, harmadik társuk viszont eltűnt a vízben. Holttestét másnap találták meg a mentőbúvárok. Mint kiderült, egyikük sem viselt mentőmellényt, és a vízibicikli műszaki állapota sem volt megfelelő.
3: Az időjárásról.
10: Az ország nagy részén napos gomoly felhős idő várható, csak keleten észak-keleten lehetnek még záporok, zivatarok. Néhol felhőszakadás is kialakulhat. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-28, késő este 14-21 fok várható.
3: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a mai napon az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a Patkán alkalmanként a leálló sávon dolgoznak, így fokozott óvatossággal és csökkentett sebességgel kell az érintett szakaszon elhaladni. Az M5-ös autópályán Őrkény és Lajosmise között az 56-os kilométer és 64-es kilométer között kiépítettek egy újabb terelést. A Röszke felé tartókat a belső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. A főváros irányába a külső és a leálló sáv járható. Átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán pedig a 81-es és a 83-as kilométer között hídépítők dolgoznak. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Kecskemét és Lajosmise között is felújítanak egy hidat, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Az M5-ös autópályán napközben több munkavégzés is várható. Az 52-es kilométernél hídvizsgálatot tartanak, a belső sávot mindkét oldalon lezárják a munkálatok idejére. A 116-os és 117-es kilométer között a határ felé vezető oldalon kátyúznak, csak a belső sáv járható. Több szakaszon pedig a szalagkorlátot javítják. A 86-os kilométer környékén itt sávlezárásra lehet számítani mindkét oldalon. A 4-es főúton építési munkákat végeznek Vecsés átkelési szakaszán. A főutcában, a Magyar utca kereszteződésénél a 21-es kilométernél a félpályás korlátozás van érvényben. Albert és a határában kaszálnak, az 50-es és az 51-es kilométer között a félútpályát lezárták. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglid Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamion tilalom június 6-án, szombaton este 10 órától, június 7-én vasárnap este 10 óráig lesz érvényben.
3: Induljon egy újabb óra a Ceglid Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: napot. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között. A mikrofonnál Süveges András.
1: Kellemes ébredezést a későnkelőknek, és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem, velünk vannak. Folytatjuk dalokkal, de ebben az órában nem csak felvételek szólnak, hanem egy beszélgetés is. A téma sport, részletek mindjárt, maradjanak velünk.
2: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Jól, csak a szívével lát az ember.
3: Ó, ez szép, de azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
4: Mit tudsz te az irodalomról?
3: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabainé optikáról annál többet. Fel is írtam, várj. Szép, nem látom. Akkor Irány Albert írsa, Vénica utca 8, ezt megjegyeztem.
4: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
3: Na ne!
5: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon. Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
6: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
7: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
8: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Eladnád az ingatlanod?
9: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
3: Bugár Zsanettet.
9: Miért pont őt?
3: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
9: A felkészítésben is segít.
3: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
9: És a kötelező papírok?
3: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamos biztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
9: Akkor döntöttem. Bugár Zsanettet szeretném.
5: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620 288 95 94. Újra nyitva vagyunk. Emlékszik a címre? Cegléd, Várkonyi István utca 58. Ez az a hely, ahol kocsija újra patyolattiszta lehet. Ne feledje, ha tiszta autót szeretne. Cegléd, Várkonyi István utca 58.
10: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
1: Reklámot hallottak.
11: Jó reggelt!
1: Jó reggelt, Cegléd!
12: Ahogy ígértem, kedves hallgatók, már is egy beszélgetéssel folytatjuk, mindjárt kiderül, mi a téma. A riporter ma is Szatmári Gábor.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió.
13: Kedves hallgatók, a következő percekben tehát sportolunk, méghozzá a városi sportról lesz szó. A városi sport koordinátor Kőházi Ádám segítségével, aki itt van velem a stúdióban. Szervusz Ádám, köszöntelek.
14: Szia, köszönöm szépen a meghívást, és köszöntöm én is a hallgatókat.
13: Hát ugye lassacskán már sokan a nyári pihenésre is készülnek, stb. Hát ti abszolút nem, mert ez az időszak egy igen aktív időszak a ti életetekben. Hál' Istennek, és nagyon sokaknak adtok az aktív pihenésre is lehetőséget. Így volt ez az elmúlt időszakban is, ha a rövid időszakra visszatekintünk, és egy picit majd előre is nézünk majd a beszélgetés során. Hát mi minden történt? Hát többek között ugye megmozgattátok az idősebb korosztályt is.
14: Igen, ugye ez már jóta elkezdtem.
13: Szép hagyomány.
14: Elkezdtem a munkadásba, az volt a cél, hogy minden korosztályt legalább egyszer ugye mozgassunk meg az év során. És igen. Harmadik éve van az, hogy az időseket, a szépkorúakat elvisszük valamilyen Nordic Walking túrára, tavasszal is, meg ősszel is.
13: Igen.
14: Most tavasszal Deli Márti Nordic Walking instruktor vezetésével az ELTE fővészkertben voltak Budapesten, és ott tettek meg egy túrát.
13: Ez nagyon-nagyon szép. És akik kicsit aktívabban sportolnak, a futókörök napján is részt vehettek. Hogyan sikerült ez a rendezvény?
14: Nem úgy, ahogy számítottunk rá, ugye nagyon rossz idő volt országosan.
13: Ja,
14: ugye
13: akkor esett volt az rossz idő.
14: Igen, esett az eső.
13: Igen.
14: Viszont azt mondhatom, hogy büszke vagyok a lakosságra, mert 334 főt így is megmozgattunk abba az esős időbe, úgyhogy ennek azért nagyon örülök. Tehát ahhoz képest ez viszont egy nagyon jó szám volt. Nyilván tavaly majdnem elértük a 600-at, szóval azért ahhoz képest azért kevesebb volt, meg szerettük volna most átlépni.
13: Hogyne.
14: De az esős idő ellenére az, hogy több mint 50%-át hoztuk így is, az szerintem remek volt. Ami külön öröm volt számunkra, hogy nagyon sok, több, inkább így mondom, több fiatal is volt, aki az elejétől a végéig ott volt, ami azt jelenti, hogy 9 órától 17 óráig.
13: Hoppa.
14: Így ugye volt egy ilyen külön egyéni díjazás, hogy ki teljesíti a legtöbbet, és volt is olyan általános iskolás gyerek, aki fel tudott kerülni rá, mert gyalog vagy futva, vagy menet közben bármit csinálva.
13: Milyen eredmények voltak azért, mondjuk egy-két kilométer számot, vagy valamit.
14: 50 kilométerrel nyert a 50 kilométer, tehát meg hát ugye reggeltől futott a győztes, de dobogóra 30-35 kilométer alatt nem lehetett kerülni. És volt külön női első három, meg a férfi első három.
13: Hát úgy Ferihegyi fölfutott körülbelül, ugye?
14: Hát az 50 van, igen. Hát ugye a rekordot azért 60 kilométerrel a tavalyi évben Korondiáron tartja.
13: Na, még mindig.
14: Ugye ő idén nem volt, de felmentés kapott tőlünk, mert ugye egyedül körbe futott az Ultra Balatont, úgyhogy nyugodtan pihenhetett egyet ott egy-két héttel később.
13: Hát ez nagyon szép. A mezei futóversenyeket én nem annyira szerettem gyerekkoromban, megvallom őszintén, nem túl kényelmes sok szempontból, viszont egy szép kihívás az egész biztos, ugye? Most is volt egy ilyen mezei akadályfutóverseny.
14: Igen, ez nem is a klasszikus mezei akadályfutóverseny, amikor igazából terepen futnak a gyerekek bizonyos ugye, távolságot, ez ugye az a diákolimpiai rendszer része is. Ez más, ez ugye Magyarorsi Lázár Anitával álmodtuk meg ezt a rendezvényt, és bonyolítjuk le azóta is. Ez ötödik alkalommal volt már egyébként. Ugye a város általános és középiskoláinak szervezzük meg, nagyjából 200 főt szoktunk ezáltal megmozgatni, és gyakorlatilag egy ilyen hát spártafutás, illetve különböző akadályokra hasonlító
13: milyen
14: pályákat készítünk.
13: Milyen akadályokra kell gondolni itt ilyenkor?
14: Hát ugye elsődlegesen futnak egy kört a Budaörsi futókörnél a rekordtán pályán, az sima.
13: Jó.
14: A második körnél pedig jönnek az akadályok, hát ott van álcaháló alatt átúszás, lajhármászás, egyensúlyozás, akkor ez a ninja ugrás, hogy jobbról balra tud
13: így lépegetni. Tehát nem átugrálni, csak mindenféle gátakat, meg
14: de
13: ilyesmi.
14: De van arra, hogy át kell mászni, mint a hadseregbe ezen a nagy fa táblán, vagy hát alatta, olyan, vagy fölötte, igen, vagy igen, alatta, igen, vagy fölötte.
13: De nem úgy képzeljük el, mint a gátfutást, hogy csak úgy átugráljuk.
14: Nem, ez vagy alatta, vagy fölötte át kell mászni. Igyekszünk minden évben frissíteni. Most volt a Törökjános Oktatási Központtól kaptunk szalmabálákat, és akkor szalmabálákat felugrani, azon átszaladni, majd a végén leugrani. Van, ahol másznunk kell, mint a falmászáson, akkor homokzsákokat kell hordani fel a dombra. Majomlétre szokott a programban lenni, még a BMX pályára fel kell futni, onnan le kell ereszkedni, illetve van egy nagy akadályunk tavaly óta, föl kell húzni magasra gumibanket, lebeleket.
13: Azt a mindenit. Na, szóval van feladat.
14: Van feladat bőven.
13: Van.
14: De szeretik.
13: Sokan voltak?
14: Sokan, de közel 200 diák szokott az részt venni az idejében.
13: Az már látszik.
14: Igen, ami már látszik. Idejében először a Losonci iskola is részt vett rajta, amiben nagyon örültünk, a Losonci iskola diákjai. Úgyhogy szoktunk csuklani Anitával. Én mindig mondom, hogy leginkább őt emlegessék, mert ő felel a pályák kialakítására, de ettől függetlenül azt szoktuk látni a gyerekek arcán, meg azok a visszajelzések, hogy élvezik.
13: Jó. Hát nem biztos, hogy ez lenne a kedvencem egyébként. Biciklizni viszont mindig szerettem, főleg ifjú koromban, most nával picit kevesebbet, de a tekertbe Cegléden, ez mindig egy nagyon szimpatikus program volt, ez ismét megvalósult, ugye?
14: Igen, 87, tehát az eddig legtöbb részvevő 87 fővel.
13: Hanyadik volt ez már, tudjuk?
14: Hetedik. 2021 óta van, az egyik éve kettő volt, ez a hetedik, és pont ezt akartam neked kihangsúlyozni, hogy azért ez szerintem egy elég jó dolog, hogy egy ekkora méretű városban már alkalmanként 5-6 helyszínünk van, és a hetedik alkalommal tartunk, és még mindig újdonságokat tudunk mutatni.
13: Igen.
14: És nagyon jó a ceglédi közösség, mert egyrészt érdeklődő, részt vesznek a programon, másrészt pedig ugye a helyszíneket, akik biztosítják, adják, nagyon nagy lelkesedéssel csatlakoznak mindig a programhoz, és várják nagy szeretettel.
13: Ez egy
14: városismereti kerékpártúra, így van.
13: Igen.
14: Ismert és kevésbé ismert helyszíneket látogatunk meg. meg. Ezt nagyon szokták szeretni, egy éjszak alatt betelt, amúgy 60 főt szoktunk engedni, de mivel reggelre 87 fő volt a jelentkezés, így akkor
13: igen.
14: Ezzel most elindultunk ki.
13: Nagyon jó, fú, remek. Tudom, hogy sok sportágat szeretsz, nyilván ezért vagy sportkoordinátor, de a teke az valahol szíved közepén ott van, ugye?
14: Igen, abszolút. Ugye azt versenyszinten is űztem még középiskolás koromban, és ugye néhány évvel ezelőtt, amikor megszűnt a teke szakosztály, ugye akkor vettük át a teke bajnokságnak az üzemeltetését, aminek ugye igen. meg volt a veszély, hogy véget ér, több mint 30 éve megy, és ugye ezt egy 3-4 évvel ezelőtt átvettük. Azóta mi üzemeltetjük, most az idei évben volt egy, egyébként most ért véget a bajnokság az előző héten, úgyhogy jövő hét elején lesz az eredményhirdetés, meg a díjátadó, de egy ilyen plusz dolog volt az idei esztendőben vagy szezonban, hogy itt májusban tartottunk egy tavaszi kupát, egy egyéni versenytől.
13: De jó.
14: Közel 60 résztvevő vett részt, és két napon keresztül mentek a küzdelmek.
13: Nagyon jó, az remek, remek, remek. Hát egyébként rendszeresen elsétálok a tekepálya mellett, nekem az egy napi útvonalomba beletartozik, és nagyon sokszor hallom, hogy gurulnak a golyók, azért dolgoznak ott a fiúk, főleg igen. fiúk gondolom, lányok is vannak egyébként?
14: Vannak hölgyek is, igen, hát nyilván meg tudom számolni a kezemen, de egy hát most gyorsan felszámolásra, hogy 3-4 fő hölgyünk van, a többek ugye úriemberek, ami szerintem még jó, bár ezért mondjuk azért dolgozunk, hogy ne csak így legyen, de az üzemében az idősebb korosztály mozdul meg, tehát igen. nekik is ez egy mozgásforma, ennek nagyon örülünk.
13: És nagyon jó is.
14: Igen, és szeretnénk azért a fiatalokat bevonni, jövögetnek a csapatok hozzá, szóval tudunk fiatalítani, ami azért egy jó hír.
13: Igen, igen. Na, akkor irány a jövő. Irány a jövő, most június 6-án szombaton egy megint nem akármilyen rendezvény lesz, ugye ebben az évben foci világbajnokság lesz, amikor Európa bajnokság van, akkor mini EB-t rendeztek, amikor ez nincs, akkor mini BL-t, ugye?
14: Hát a EB van, EB, a VB és BL, hogyha egyik sincs.
13: BL, hogyha egyik sincs, de most VB lesz, ugye világbajnokság lesz, úgyhogy mini VB lesz. Szokott helyszínen?
14: Szokott helyszínen, Malomtól szélen, ráadásul ez a 10. év, mert 2016 volt, amikor először megrendeztük ezt a tornát, úgyhogy ez a 10. év, hogy megrendezésre kerül.
13: Szalad az idő.
14: Nagyon gyorsan eltelt. Újra kellett számolni, tényleg 10, de annyi. 20 csapat jön most is, ennek több mint a 70%-a nem ceglédi, úgyhogy a környező településekről, meg akár Pestről, vagy messzebbről is jönnek. Úgyhogy népszerű ez a nyári tornánk itt a nyár elején. Megtörtént a sorsolás, megvan, hogy ki milyen néven fog menni, és ami jó, hogy nyilván mindenki szeretne a valamelyik nagy csapat lenni,
13: igen.
14: De nagyon szoktak örülni.
13: Így sorsolás van egyébként? Vagy
14: sorsolás, igen, ugye hát most emelték a létszámot, tehát 48 csapat azt hiszem, amennyi van, tehát nekünk ezt le kell csökkenteni 20-ra, úgyhogy már itt volt egy sorsolás, hogy melyik csoportok jöjjenek be a miénkbe, akit megvalósítunk, és abból sorsoltuk a csapatokat, és hát szerintem sokan jókat mosolyogtak rajta, amikor Curaçao vagy Haiti lettek éppen. Úgyhogy ezeknek az országoknak a nevében is
13: csapat majd. Lesz azért, ugye?
14: De Ceglédi, de 30%-a nagyjából ceglédi. Igen, ott is van fiatalabb és idősebb korosztály is.
13: Igen, igen, és mindenféle ország nevét viselik majd ők is.
14: Így van.
13: Természetesen. Fú, ez szombaton, ez 9 órakor már elindul.
14: 3-9-kor megnyitó.
13: Délután 3-ig tart körülbelül ez a történet.
14: És
13: ugye?
14: Nagyjából délután 3-ig, igen. Hogyha valakit érdekel, bármikor ki lehet jönni, akár már a megnyitóra is érdekes lehet, hiszen a Hegel Acék pedig mellettünk a Malomtó szélen egyébként European Youth Cup-ot rendeznek, egy nemzetközi versenyt 3 vagy 4 ország részvételével.
13: Ó, 70 versenyző lesz. A jó bringások.
14: Igen, úgyhogy őket is meg lehet nézni, tehát össze lehet kötni két sportos esemény, illetve a megnyitónál egy kisebb bemutatóval is készülnek nekünk.
13: Jó, ez nem lesz semmi azért.
14: Igen.
13: Az biztos. Tehát mindez június 6-án szombaton, akkor lesz tehát a mini világbajnokság itt Cegléden a Malomtó szélen. Egy dolgot említsünk meg, ez már a jövő hét, de erről majd jövő héten pontosabban fogunk beszélni. Ugye a mozgás éjszakája, most ennek is már szép hagyománya van. Hol tartunk ezzel? Tudjuk?
14: 2021-ben rendeztük meg először, igen. Uh-huh. A sportok éjszakájának szoktuk mi hívni egyébként. Ez most azért mozgás éjszakája, mert ez egy országos pályázati lehetőség volt. 90x darab városban lesz a budapesti hősüteri mellé.
13: Ezen nem veszünk össze most, hogy sportok vagy mozgás.
14: Igen, nem. Hát fontos különbség az, hogy mozgásnak hívjuk, és megfelelünk el, és csatlakoztunk ehhez a programhoz. Ez most így nem az önkormányzatnak a költségvetését terheli, csúnya szóval élni,
13: értem.
14: Hanem pályázati forrásból tudjuk megvalósítani, és az a pénzből tudtunk más programokat megvalósítani. Tehát ebben a szempontból ez mindenképp pozitív, és azért kötött a dátum, mert országos és egyszerre 90 városban. Én azért azt annyit elmondanék, hogy úgyis jövő héten, ahogy mondtad, beszélünk róla részletesen, de vannak olyan programelemek, ami jelentkezési határidősök, vagy korlátozott számban lehet jelentkezni rá ilyen csoportos órákra, vagy a kerékpártúrára, ami egyébként már 90.
11: Meddig lehet jelentkezni?
14: Amikben nem telnek a helyek. A kerékpár az 60 főig van, most jól emlékszem, a délelőtti adat az én 55-56 fő volt.
11: Tehát ott az lassan
14: metelik. Igen, úgyhogy érdemes felnézni a Sportolj velünk Cegléd Facebook oldalra, mert ott látnak minden részletet az érdeklődők.
11: Sportolj velünk Cegléd, így van, tehát ezt a oldalt mindenképpen lézzék, akik szeretnének itt a mozgás éjszakáján részt venni, de a részletes programról jövő hét elején majd azért mindenképpen fogunk beszélni majd a Városi Sportkoordinátorral, Kőházi Ádámmal, akinek ezt a sok-sok értékes információt köszönjük szépen, és akkor további jó mozgást kívánok mindenkinek, akár éjszaka, akár nappal, teljesen mindegy.
14: Köszönöm szépen.
1: Cegléd Rádió.
12: A dialógus után a mikrofonnál újra a Süveges András, így lesz ez este 6-ig, tartsanak velem, jó rádiózást kívánok!

0: itt a 92-tön a Ceglid Rádióban. Most folytatjuk a legfrissebb infókkal, utána pedig jövök a dalokkal vissza. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: Ceglid Rádió. Hírek a Ceglid Rádióban.
2: Napos, de szeles idő lesz. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja. Tóba fulladt egy fiatal helyű keresztesnél. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja. Az emléknap felidézi az 1920. június 4-i trianoni békediktátumot, amelynek aláírásával Magyarország elveszítette történelmi területe kétharmadát és több millió magyar került az ország határon túlra. Magyar Péter kormányfő külön köszöntve a kárpátaljai magyarokat, azt írt a közösségi oldalán, hogy Isten áldjon minden magyart a Nemzeti Összetartozás napján. Megegyezett a kárpátaljai magyarok jogairól Budapest és Kijev, jelentette be még tegnap Magyar Péter miniszterelnök. Ukrajna a többi között megígérte a nemzetiségi oktatás biztosítását, a magyar szimbólumok szabad iskolai használatát és az anyanyelvi érettségi, illetve felvételi lehetőségét. Megkezdődött az uniós csatlakozás első fejezetének előkészítése Ukrajnával és Moldovával. Ezt a ciprusi Soros elnökség jelentette be, miután megszűnt a folyamatot két éve akadályozó magyar vétó. Az új kormány a kárpátaljai magyarság jogainak rendezéséhez kötötte a jóváhagyást, és miután erről sikerült megállapodni, elhárult az akadály a tárgyalások megkezdése elől. Az ukrán városok elleni orosz légitámadások azt bizonyítják, hogy Moszkva továbbra sem akar békét, jelentette ki a NATO főtitkár Kijevben. Márk Rutte hangsúlyozta, hogy egyre hatékonyabbak az Oroszország elleni ukrán válaszcsapások a nyugati támogatásoknak köszönhetően. Izrael és Libanon megállapodott a tűzszünet végrehajtásáról. Az egyesség egyetlen feltétele, hogy a síta Hezbollah szüntesse be a harcot és fegyveresei vonuljanak vissza a Litáni folyótól északra fekvő területre. A két ország Washingtonban amerikai közvetítéssel dolgozta ki a megállapodást. A legjobb szigetfesztiválos fotóiból nyílt emlékkiállítás a tavaly elhunyt Benkő Imre fotográfus tiszteletére. A Kossuth Balázs Béla és WordPress fotódíjas művész több mint 30 éven át fotózta a rendezvényt. A közönség első alkalommal láthat válogatást a különleges képekből a fővárosi Dugattyús kulturális térben. A június közepéig látható tárlat nyáron kibővített formában a szigetfesztiválon is látható lesz. Halálos vízibaleset történt a helyőkeresztúri debreceni tavon. Kedden egy vízibicikliző társaság egyik tagja vízbe fulladt, miután a jármű elsüllyedt alattuk. A három fiatal fiú közül kettő ki tudott úszni a 60-70 méterre lévő partra, harmadik társuk viszont eltűnt a vízben. Holttestét másnap találták meg a mentőbúvárok. Mint kiderült, egyikük sem viselt mentőmellényt, és a vízibicikli műszaki állapota sem volt megfelelő.
1: Az időjárásról.
2: Az ország nagy részén napos, gomoly felhős idő várható, csak keleten, észak-keleten lehetnek még záporok, zivatarok. Néhol felhőszakadás is kialakulhat. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-28, késő este 14-21 fok várható.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: kellemes ébredezést a nagyon-nagyon későn kelőknek, és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velünk vannak. Folytatjuk dalokkal majd a reklámok után, nem sokára pedig programokat ajánlok, ezért is maradjanak velem.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
4: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők Ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
5: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
6: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
7: Megbízható teherautó szerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres.
8: Te tudod, mi kell ahhoz, hogy az energia akadálytalanul célba érjen? Mi igen, a Ganz Electricnél transformátorokat gyártunk, és most téged keresünk. Ha rendelkezel középfokú végzettséggel és kiszámítható jövőt, korrekt fizetést és bónusz szeretnél, akkor jelentkezz toborzónapunkra te is. Az időpontokat keresd a Ganz Electric Facebook oldalán.
9: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre, válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalat barfszaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak, a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalat. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalat barfszaküzlet, mert az egészség kedvenced tányérjánál kezdődik.
2: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Változatos és free zenék. A nap 24 órájában.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Cegléd város önkormányzata tisztelettel meghívja önöket június 5-én pénteken 16 órától tartandó pedagógus napi ünnepségre a Kossuth Művelődési Központ kamaratermébe. Ünnepi köszöntőt mond dr. Csáki András polgármester, majd jön Cegléd város pedagógiai díjának átadása, majd kitüntetések átadása, ezután pedig az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola műsorát áthatják, hallhatják. Szeretettel várnak mindenkit. Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel. Vazarelli és a Színes Város címmel. Az előadó dr. Juhász István, ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a Ceglédi Városi Könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gál József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Itt minden dal közös ismerős.

0: Plusz minusz kettő mindjárt indul, már is mutatom, hogy mivel. Hamarosan Taylor Swift énekel majd nekünk, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 perá. Telefon 312-520.
4: Europetrol Cegléd. Prémium benzin. Alapáron. Mert a legjobb üzemanyagot nem csak a luxusautóknak tartogatjuk.
5: Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját. Bautrans Nyílászáró Centrum. Vállaljuk családi házak, lakások, ipari épületek nyílászáró cseréjét, a redőnyöket is felrakjuk, sőt, szúnyoghálóval is ellátjuk. Cegléd Külsőkörösi út 1. Telefonszámunk 0670 466 3070.
4: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád. Ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája, Eni is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül. A tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatás a gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékeny emésztésű kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg kisállat eledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg kisállat eledel volt, csak is egy van.
5: Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THM-es finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
8: Napos szeles idő lesz. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja. Szecessziós nők címmel rendez fesztivált az Iparművészeti Múzeum. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja. Az emléknap felidézi az 1920. június 4-i trianoni békediktátumot, amelynek aláírásával Magyarország elveszítette történelmi területe kétharmadát, és több millió magyar került az ország határon túlra. Magyar Péter kormányfő külön köszöntve a kárpátaljai magyarokat azt írt a közösségi oldalán, Isten áldjon minden magyart a Nemzeti Összetartozás napján. Megegyezett a kárpátaljai magyarok jogairól Budapest és Kijev, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Ukrajna a többi között megígérte a nemzetiségi oktatás biztosítását, a magyar szimbólumok szabad iskolai használatát és az anyanyelvi érettségi, illetve felvételi lehetőségét. Megkezdődött az uniós csatlakozás első fejezetének előkészítése Ukrajnával és Moldovával. Ezt a ciprusi Soros uniós elnökség jelentette be, miután megszűnt a folyamatot két éve akadályozó magyar vétó. Az új kormány a kárpátaljai magyarság jogainak rendezéséhez kötötte a jóváhagyást, és miután erről tegnap sikerült megállapodni, elhárult az akadály a tárgyalások megkezdése elől. Több kórházat is bevonnak az akut pszichiátriai ellátásba, hogy csökkentsék a Nyírőgyula kórház terheit, közölte tegnap az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt egyúttal bejelentette, hogy pályázatot írnak ki az Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatói posztjára. A mentális egészségügyi ellátás fejlesztését, valamint az akut és a gyermekpszichiátriai ellátások megerősítését, biztonságossá tételét miniszteri biztos is segíteni fogja. Éves szinten nőtt a márciusi rekordhoz viszonyítva, viszont enyhén csökkent a boltok forgalma áprilisban. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a kiskereskedelem csaknem 3,5%-kal bővült 2025 áprilisához képest. A növekedést elsősorban az üzemanyagértékesítés, a gyógyszer és illatszer, valamint az élelmiszer jellegű vegyes üzletek forgalma okozta. Kevesebb bevétele volt ugyanakkor az italt és dohányárut, valamint a használt cikkeket kínáló üzleteknek. Szombaton tartják a Szecesszió világnapi programokat a Városligeti Fasori Rád György villában. Az Iparművészeti Múzeum fesztiválja idén a nőket állítja középpontba. Az előadásokon mások mellett Undi Mariska, Zsolnai Júlia és Teréz művészete, csak úgy megismerhető, mint a kor nőábrázolása építészete. A workshopokon díszes mintázatú hűtőmágnest és piperetáskát készíthetnek az érdeklődők. A városi sétákon pedig a századfordulós pesti utcák, házak és történetek kerülnek terítékre.
2: Az időjárásról.
8: Az ország nagy részén napos, gomoly felhős az idő, csak keleten, észak-keleten lehetnek még záporok, zivatarok, néhol felhőszakadás is kialakulhat. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-28, késő este 14-21 fok várható.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a mai napon az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek a 38-as és a 40-es kilométer között. Mindkét oldalon minden sáv járható, de a Patkán alkalmanként a leálló sávon dolgoznak, így fokozott óvatossággal és csökkentett sebességgel kell az érintett szakaszon elhaladni. Az M5-ös autópályán Őrkény és Lajos Mise között az 56-os kilométer és 64-es kilométer között kiépítettek egy újabb terelést. A Röszke felé tartókat a belső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. A főváros irányába a külső és a leálló sáv járható. Átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán pedig a 81-es és a 83-as kilométer között hídépítők dolgoznak, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Kecskemét és Lajosmise között is felújítanak egy hidat, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sáverhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Az M5-ös autópályán napközben több munkavégzés is várható, az 52-es kilométernél hídvizsgálatot tartanak, a belső sávot mindkét oldalon lezárják a munkálatok idejére. A 116-os és 117-es kilométer között a határ felé vezető oldalon kátyúznak, csak a belső sáv járható. Több szakaszon pedig a szalakorlátot javítják. A 86-os kilométer környékén itt sávlezárásra lehet számítani mindkét oldalon. A 4-es főúton építési munkákat végeznek Vecsés átkelési szakaszán. A főutcában, a Magyar utca kereszteződésénél a 21-es kilométernél a félpályás korlátozás van érvényben. Albert és a határában kasszálnak, az 50-es és az 51-es kilométer között a félútpályát lezárták. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglid Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamion tilalom június 6-án, szombaton este 10 órától, június 7-én vasárnap este 10 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Ceglid Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz-minusz-kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőtöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A Plusz-minusz-kettőt azonnal folytatjuk a Ceglédie kedvenceivel, a fontos hasznos infók a programajánlóval. Nem sokára pedig újra lapszemlézek. A blik.hu felületre kukkantunk rá.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A kígyópatika az a Reggel utca 2 szám alatt találják. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-114-es telefonszám. Indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár a kígyópatika a Reggel utca 2 szám alatt találják.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. Jól, csak a szívével lát az ember.
4: Ó, ez szép. De azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
5: Mit tudsz te az irodalomról?
4: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabaini optikáról annál többet. Fel is írtam, várj. Na, szép, nem látom. Akkor irány Albert Irsa, Vinyica utca 8, ezt megjegyeztem.
3: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
4: Na ne!
6: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon.
3: Te mész arra, én meg erre?
7: Rendben, találkozunk 5 perc múlva a pénztárnál.
3: Jó lesz az 30-nak is, tudod? Ha mi egyszer ide bejövünk...
7: Most már legalább tudom, milyen érzés lehet a feleségeinknek a drogériába betérni.
3: Aha, nekik, akik ott nézelődnek a kertészeti részlegen.
8: Végre egy új családi program.
6: Cegléd hobbi áruház. Megújulva széles választékkal, folyamatos akciókkal várjuk Önöket, akár az egész családot is. És tudja, mit csinál a húsvéti nyuszi? Hát rákcsál. Nálunk is ezt tette. 10%-ot le is harapott minden termék árából. Így április 8-án mindenre, de tényleg mindenre 10% kedvezményt adunk.
9: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Körösi út 16.
10: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés kukac.infineon.com.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-mínusz 2.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Cegléd város önkormányzata tisztelettel meghívja önöket június 5-én pénteken 16 órától tartandó pedagógus napi ünnepségre a Kossuth Művelődési Központ kamaratermébe. Ünnepi köszöntőt mond dr. Csáki András polgármester, majd jön Cegléd város pedagógiai díjának átadása, majd kitüntetések átadása, ezután pedig az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola műsorát láthatják, hallhatják. Szeretettel várnak mindenkit. Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel. Vazar elé és a Színes Város címmel. Az előadó dr. Juhász István, ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a Ceglédi Városi Könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gál József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Cegléd-i Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtár tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szor étkezést biztosítanak, amit kínálnak. Kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk, kedves hallgatók, a lapszemlét a blik.hu felülettel. Az ismert üzletember és egykori televíziós Frey Tamás és a népszerű énekesnő Szulák Andrea közös története akkor elevenedett fel újra, amikor a két ismert személyiség egy televíziós műsorban találkozott a közelmúltban. Elmesélték, hogy a 2000-es évek elején egy közös televíziós projekt során, amely a 8 nap alatt a Föld körül címet viselte, a világot járva Las Vegasba is eljutottak, ahol kimondták a boldogító igent. Igaz, erre csak Andrea emlékszik. Az utazás során egy váratlan fordulat következett. A híres Little White Chapelben házasságot kötöttek. Már az esemény eredetileg a műsor részeként egyfajta forgatási attrakcióként történt. Szulák annak később meglepődve szembesült azzal, hogy a ceremónia teljesen hivatalos volt, legalábbis az Egyesült Államokban. Magyarországon azonban ez a házasságkötés nem érvényes, írja a sztori, és ezzel tehát a Blikk is foglalkozik. Szulák Andrea korábban elárulta, hogy a házasságkötésről hivatalos dokumentuma is van, és már eleinte azt hitte, hogy az egész csupán egy játékos játék, később kiderült, hogy a Las Vegas-i esküvők valóban jogilag kötelező érvényűek lehetnek. Frey Tamás azonban a műsorban elmondta, hogy ő maga nem emlékszik arra, hogy valóban feleségül vette volna Szulák Andreát. A történet 25 év után így egy különleges anekdótaként él tovább, valódi súlya azonban nincs. A Las Vegas-i esküvők gyorsan és egyszerűen lebonyolíthatók, jogi érvényességük az adott ország törvényeitől függ. Magyarországon például az ilyen házasságkötések nem számítanak hivatalosnak, így Szulák Andrea és Frey Tamás kapcsolata végül nem vált hivatalossá, de hát ezt mindjárt gondoltuk. Maradunk még a Blikknél, és maradunk énekesnőnél. Szűcs Judit énekesnő élete legnagyobb harcát vívja, miután a hosszú évekig tartó mérgező párkapcsolata súlyos lelki és fizikai megpróbáltatások elé állította. Az énekesnő ma már nyíltan beszél arról, hogy az őt ért fájdalmak és csalódások milyen mély nyomot hagytak benne, és hogyan vezettek oda, hogy szembe kellett nézni egy komoly betegséggel. Szűcs Judit hisz abban, hogy a sötét időszak után ismét boldogságra találhat. Judit egykori párkapcsolata nem csak érzelmileg, hanem anyagilag is kiszolgáltatottá tette. Naív voltam, segíteni akartam, hogy újraindítsa a vállalkozását, és hagytam, hogy már a kapcsolatunk elején 50 millióra elzálogosítsa az otthonomat, majd 16 hosszú éven át eltartottam, mesélte a sztorinak az énekesnő, aki akkor még nem látta, milyen csapdába került. Az évek során a párja nem csak anyagi, hanem érzelmi téren is kizsákmányolta őt, miközben teljesen elszigetelte a külvilágtól. Hát milyen férfi az ilyen, aki ezt igényli, hagyja? És nem vettem észre, hogy közben börtönbe kerültem. Idézőbe börtönbe persze, hogy akkor hagytam el a házat, persze, csak is az ő kísérletében, ha fellépni mentem és pénzt kerestem. A többi időt mind odahaza, a négy fal között töltöttem, s főztem, illetve folyamatosan a kedvére tettem. Azt sem vettem észre, hogy időközben mindenkit elüldözött mellőlem, emlékezett vissza tehát Szűcs Judit. Hogy ezt miért hagyta ilyen sokáig? Hát ez egy jó kérdés. Minden esetre ezzel a témával foglalkozik a Bulvárlap internetes kiadása is.
0: Zeglét Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek.

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk a lapszemlét, kedves hallgatók, a blik.hu felülettel. Ismét fontos mértföldkő érkezett Völgyesi Gabi. A Unique énekesnője sikeresen teljesítette a mesterséges intelligencia és technológiai jogi szakjogászi képzés államvizsgáját, ráadásul minden vizsgatárgyból a lehető legjobb eredményt érte el. Nagy örömhírt osztott meg tehát követőivel Völgyesi Gabi a közösségi oldalán, ezt a sztorit jelentette be, és így fogalmazott a portálon: imádtam a képzést, mármint a felületen. Nagyon magas szintű oktatás zajlik továbbra is az ELTE és a jogi továbbképző intézet falai között, de most azért alaposan megkönnyebbültem. Előzetesen egy szakdolgozatot is írunk, amit a vizsgán meg kell védeni. Az én témám címe: a Gemmi jogszabályi környezetének kedvezőtlen hatásai a szerzők és a szomszédos jogi jogosultak jogaira és törvényes érdekeire. Szóval, ha van kérdés, jöhet, írta az énekesnő. A művész számára a tanulás és az önfejlesztés sosem áll távol a mindennapoktól, már korábban jogi diplomát szerzett, most pedig egy olyan területen mélyítette el tudását, amely napjaink egyik leggyorsabban fejlődő és legtöbb kérdést felvető szakterülete. A bejelentést követően rengeteg gratuláció érkezett hozzá rajongóktól, kollégáktól és ismerősöktől. Sokan méltatták kitartását és elhivatottságát, hiszen a zenei karrier, a családi élet és a tanulmányok összehangolása komoly teljesítménynek számít. Völgyesi Gabi több mint két évtizede meghatározó alakja a hazai könnyű zenei életnek. A Unique frontembereként olyan slágerekkel írta be magát a magyar popzene történetében, mint például az Angyal, a Csillagtenger vagy a Mozaik, ezeket mi is játsszuk itt a Cegléd Rádióban. A zenekar különleges hangzásvilágával és az érzelmes dalaival generációk kedvencévé vált. Gratulálunk Völgyesi Gabinak az újabb diplomához, a blik.hu oldalon róla is olvashatnak részletesebben.
0: Cegléd Rádió, változatos és friss.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan, nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
2: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig. Ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korandó 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon vagy ceglédi márka kereskedésünkben.
5: KGM. Made in Korea.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: jaj.
1: Mindjárt folytatjuk, kedves hallgatókat, Ceglédi a kedves Zalaival. Előtte azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást illeti. Holnap pénteken egy újabb hidegfront érkezik északnyugat felől, emiatt erősebben megnövekszik a felhőzet, és elszórtan kisebb eső zápornyihoz zivatar kialakulhat. A déli szél egyre több felé északnyugatira fordul, melyet élénk erős széllökések kísérhetnek. Hajnalra északon és északkeleten több helyen pára köd képződhet. A minimumok 11 és 17 fok között alakulnak, napközben 19-29 fokot mutathatnak a hőmérők nyugaton, északnyugaton. Mérhetjük majd az alacsonyabb maximumokat. Szombaton sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből csak kezdetben délen, délkeleten alakulhat ki néhol eső zápor, általában mérséket lesz a légmozgás, de északkeleten és Sopron környékén előfordulhatnak majd élénk széllökések is. Hajnalban kora reggel ismét találkozhatunk párás ködös tájakkal, a legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 15 fok között alakulhat, majd délután 23-28 fokot mérhetünk. Vasárnap is több órás napsütésre készülhetünk, melyet csak időnként zavarhatnak meg gomoly felhő, kisebb zápor, zivatar, néhol előfordulhat. Az északnyugati szél mérsékelt, több helyen élénk lesz. Hajnalban 9-16, délután pedig 24-30 fok valószínű.
2: Ceglédi Rádió FM 92.

0: kedves hallgatók, köszönöm, megmutatom, melyik slágerrel startol a mai Plusz Minusz 2 második felvonása. A hírek után azonnal Ed Sheeran énekel majd nekünk, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. Az Afir fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
4: Zafír fürdőszobaszalon. Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett. Ha Cegléden a vasútállomáson jár, ne felejtsen el vásárolni az útra Magyarország díjnyertes, leggyorsabb kiszolgáló helyén, a Fornetti Expressben a peronok mellett, ahol forró italokkal, sőt még hotdoggal is várják Önöket.
5: A Kossuth étterem napi ajánlatai.
6: Csontleves cérna metéltel, A menü paradicsomos sajtos tepsis csirkemell párolt rizssel, B menü rablóragú sült burgonyával, C menü sonkás sajtos rakott tészta. Előfizetve a menü ára 1700 forint.
7: Elfogadunk Erzsébet utalványt, szépkártyát, étkezési utalványt. Ételkihordás naponta 13 óráig.
8: Ebédjét a futárnál is fizetheti szépkártyával vagy bankkártyával.
9: Állandó kínálatunkról is érdeklődjön a 310-990-es telefonszámon. Kossuth étterem, Rákóczi út 1.
10: Kisebb-nagyobb rendezvények, esküvők megrendezésével kapcsolatban is keressen minket telefonon, vagy az info@kossuth-hotel.hu e-mail címen.
11: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
12: Marad a napos, de szeles idő. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja. Budapesten is megrendezik a Női Filmesek Fesztiválját. Jó napot kívánok, Szejfrida Adéla vagyok. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja, a trianoni békediktátum aláírásának évfordulójára emlékezve. A Kossuth téren ünnepélyesen felvonták a nemzeti lobogót. Magyar Péter a parlament előtt mondott beszédében hangsúlyozta, hogy az ország mindenkori vezetőinek kötelessége kiállni minden magyar érdeke mellett, és hatalmas eredménynek nevezte a kárpátaljai magyarság jogairól tegnap létrejött megállapodást. Hozzátette, ki kell állni azok mellett a felvidéki magyarok mellett, és akiktől még ma is a Benes dekrétumokra hivatkozva koboznak el magánvagyont. 1920. június 4-én a trianoni békediktátum aláírásával Magyarország elveszítette a történelmi területe kétharmadát, és több millió magyar került az ország határon túlra. Fontos előrelépésként értékelte a kárpátaljai magyarság jogainak ügyében tegnap létrejött Magyar-Ukrán Egyességet a külügyminiszter. Orbán Anita emlékeztetett arra, hogy Ukrajna átfogó vállalásokat tett a magyar kisebbség oktatási, nyelvhasználati, kulturális és politikai jogainak rendezésére. Trianon nem a múlt, hanem a velünk élő jelen, fogalmazott a főpolgármester a Nemzeti Összetartozás napján közzétett videójában. A 106 évvel ezelőtt aláírt békediktátum okozta történelmi terhet, nem lehet felülírni, de a magunknak okozott megosztottságot lehet orvosolni, hangsúlyozta Karácsony Gergely. Az ügyészség újabb 12 politikust gyanúsított meg az úgynevezett óbudai korrupciós ügyben. A több mint 2 milliárd forintos vesztegetési ügyben kedden több helyszínen végeztek kutatást és lefoglalást. A gyanúsítottak száma 32-re nőtt, tájékoztatott a központi nyomozó főügyészség. Munkatársaik több 10 milliós nagyságrendben foglaltak le készpénzt és értékes ingóságokat. A nyomozással párhuzamosan vagyonvisszaszerzési eljárás is zajlik. Az ügy központi szereplője egy parkfenntartási munkákat végző cég vezetője, aki 2011 és 2024 között önkormányzati vezetőket és politikai pozíciót betöltő embereket vesztegetett meg. Szakmai programmal és a ma esti megnyitóval kezdődik az itthon elsőként jelentkező La Femme Nemzetközi Filmfesztivál. A női filmes mustrán rövidfilmek, animáció, nagyjátékfilmek és számos dokumentumfilm látható vasárnap estig a fővárosi Mamut moziban. A női filmesek pályáját támogató fesztivált 21 évvel ezelőtt Amerikában alapították, és már több mint 3000 női alkotónak biztosított bemutatkozási lehetőséget világszerte.
11: Az időjárásról.
12: Az ország nagy részén marad a napos gomoly felhős idő, csak keleten, észak-keleten lehetnek még záporok, zivatarok, néhol felhőszakadás is kialakulhat. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-28, késő este 14-21 fok valószínű.
11: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a mai napon az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán alkalmanként a leálló sávon dolgoznak, így fokozott óvatossággal és csökkentett sebességgel kell az érintett szakaszon elhaladni. Az M5-ös autópályán Őrkényi és Lajosmise között az 56-os kilométer és 64-es kilométer között kiépítettek egy újabb terelést. A Röszke felé tartókat a belső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. A főváros irányába a külső és a leálló sáv járható. Átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán pedig a 81-es és a 83-as kilométer között hídépítők dolgoznak, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Kecskemét és Lajosmise között is felújítanak egy hidat, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sáverhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Az M5-ös autópályán napközben több munkavégzés is várható. Az 52-es kilométernél hídvizsgálatot tartanak, a belső sávot mindkét oldalon lezárják a munkálatok idejére. A 116-os és 117-es kilométer között a határ felé vezető oldalon kátyúznak, csak a belső sáv járható. Több szakaszon pedig a szalagkorlátot javítják. A 86-os kilométer környékén itt sávlezárásra lehet számítani mindkét oldalon. A 4-es főúton építési munkákat végeznek Vecsés-átkelési szakaszán. A főutcában a Magyar utca kereszteződésénél a 21-es kilométernél a félpályás korlátozás van érvényben. Albert és a határában kasszálnak, az 50-es és az 51-es kilométer között a félútpályát lezárták. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglid Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamion tilalom június 6-án, szombaton este 10 órától, június 7-én vasárnap este 10 óráig lesz érvényben.
11: Induljon egy újabb óra a Ceglid!

0: Plusz mínusz kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőtöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Folytatjuk a plusz mínusz kettőt a Ceglédia kedvenc dalaival. Nem sokára pedig visszatérek. És elárulom, mit üzenek már a csillagok. Elsősorban azok számára, akik lemaradtak a Jó reggelt Cegléd című műsorról, a reggeli műszakról, mert hogy ott én ezt már megtettem. Napi horoszkóp hamarosan, tehát itt a 92.5-ön tartsanak velem.
0: Ceglédrádió.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A kígyópatika, az a Reggel utca 2 szám alatt találják. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-114-es telefonszám. Indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár, a kígyópatika, a Reggel utca 2 szám alatt találják.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
5: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk, és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
3: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Cegléd város önkormányzata tisztelettel meghívja önöket június 5-én pénteken 16 órától tartandó pedagógus napi ünnepségre a Kossuth Művelődési Központ kamaratermébe. Ünnepi köszöntőt mond dr. Csáki András polgármester, majd jön Cegléd város pedagógiai díjának átadása, majd kitüntetések átadása, ezután pedig az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola műsorát láthatják, hallhatják. Szeretettel várnak mindenkit. Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel. Vazarelli és a Színes Város címmel. Az előadó dr. Juhász István, ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a Ceglédi Városi Könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gál József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Cegléd-i Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szor étkezést biztosítanak, amit kínálnak. Kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.

0: Már is folytatjuk itt a 92-tön a Cegléd Rádióban a csillagok üzeneteivel. Amikor eltűnnek az akadályok az útból, ez a mai nap vezér gondolata, mondata, mottoja, hogy miért? Ez nem sokára kiderül. Kos, ma igyekez minél több időt tölteni mozgással, edzéssel, kirándulással, amivel ma ezek a tevékenységek szinte duplán hasznosulnak benned. Ha az egészségi állapotodon szeretnél javítani, vagy csak egyszerűen jó kondícióban maradnál, akkor ez most döntő jelentőségű lehet. Kipróbálnál egy új mozgásformát? Ma kezdj bele abba is! Bika, ma egy munkád vagy egy helyzetben tanúsított viselkedésed okán hirtelen a figyelem középpontjába kerülhetsz, és ez növelheti a személyes vonzerődet is valakik szemében. Ma talán még olyanok is felfigyelnek rád, akik eddig közömbösek voltak irántad. Élvezd a helyzetet, és mondj igent egy izgalmas meghívásra. Ikrek, ma előkerülhet a múltad egy emléke, vagy felbukkanhat valaki, aki a régi időkre emlékeztet. Könnyű eljátszani ilyenkor a gondolata, mi lett volna, ha másképpen alakulnak a dolgok, de hidd el, ma már ez történelem. Visszahozni nem lehet a múltat, legfeljebb kezdeni lehet valakivel egy új jövőt. Rák, ma jó hírt kaphatsz, de ennek a környezetben nem biztos, hogy mindenki veled fog örülni. A változás ugyanis, ami előtt állsz, valakinek talán nem olyan jól jön, mint neked. Légy óvatos, és ne hagyd, hogy lebeszéljenek valamiről, vagy esetleg meggátoljanak valamiben, ami számodra fontos és pozitív. Oroszlán, ma lendületbe kerülhetsz, az önbizalmad megnő, és energiával is bőven el leszel látva, így minden feltétel adott, hogy valamiben, ami számodra nagyon fontos, előre haladást érj el, esetleg pontot tegyél a végére. Ne szegje kedvedet az sem, ha valaki esetleg akadályozna. Ugord át, vagy kerüld meg, hozd ki a maximumot a mai napból. Szűz, ma végre lehetőséged lesz egy kicsit lazítani és tervezni a közeljövőt, talán egy utazást, vagy egy közös időtöltés valakivel, aki számodra a legfontosabb. Légy azonban most kreatív, nézz utána olyan megoldásoknak is, melyek kívül esnek a szokásos kereteken. Tedd különlegessé az alkalmat, nem fogod megbánni. Egy zene után folytatjuk a csillagok üzeneteivel.
1: Cegléd Rádió. Változatos és friss zenét. A nap 24 órájában.

Már is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Mérleg! Ma választanod kell, hogy a szívedre vagy a józan eszedre hallgatsz, és a döntés korán sem lesz olyan egyszerű, mint hiszed. Az érzelmeid ugyanis elragadhatnak, és elhomályosíthatják a tisztálátásodat, és persze az sem olyan nagy baj, ha az érzéseid győzedelmeskednek, néha ugyanis nem árt kiengedni a gőzt. Skorpió, ma ne feledkezz meg kifejezni az érzéseidet, amikor egy hozzád igencsak közel állóval töltöd el az időt. Mondd el, mit gondolsz róla, hogyan érzel iránt, amíg akkor is, ha tudod, ezzel ő tökéletesen tisztában van. Mindenkinek jól esik ugyanis a megerősítés, különösen akkor, ha elfogja a bizonytalanság, mint őt ma. Nyilas, tölts ma minél több időt mozgással, és ha lehet, tedd mindezt a szabad ég alatt. Ma ugyanis a boldogság hormonjait, melyek megmozdulnak benned, növelik a motivációt, így minden pozitív energia, amely felszabadul, duplán hasznosul.

0: vásárlónak lesz igaza, aki már egy ideje azt hajtogatja, nem eszik olyan forrónak ását. És végül halak, ma légy nyitott egy beszélgetésre, egy új kapcsolatra, vagy kezdeményezésre, mivel a számodra egy nem várt pozitív fordulatot is hozhat. Olyan értékes információk birtokába juthatsz most, mellyel, ha ügyesen gazdálkodsz, pénzügyileg sikeresebbé teheted ezt az évet, mint amelyre előzetesen számítottál. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: talán még meg is.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresztvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.

0: hogy egy finom jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
1: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
2: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
0: Budaházzal épül a ház. Barkács osztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
3: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Mindjárt folytatjuk, kedves hallgatókat, Ceglédia kedves Zalaival. Előtte azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást illeti. Holnap pénteken egy újabb hidegfront érkezik északnyugat felől. Emiatt erősebben megnövekszik a felhőzet, és elszórtan kisebb eső záporinhoz zivatar kialakulhat. A déli szél egyre több felé északnyugatira fordul, melyet élénk erős széllökések kísérhetnek. Hajnalra északon és északkeleten több helyen pára köd képződhet. A minimumok 11 és 17 fok között alakulnak, napközben 19-29 fokot mutathatnak a hőmérők nyugaton, északnyugaton. Mérhetjük majd az alacsonyabb maximumokat. Szombaton sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből csak kezdetben délen, délkeleten alakulhat ki néhol eső zápor. Általában mérsékelt lesz a légmozgás, de északkeleten és Sopron környékén előfordulhatnak majd élénk széllökések is. Hajnalban kora reggel ismét találkozhatunk párás ködös tájakkal. A legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 15 fok között alakulhat, majd délután 23-28 fokot mérhetünk. Vasárnap is több órás napsütésre készülhetünk, melyet csak időnként zavarhatnak meg gomoly felhő, kisebb zápor, zivatar, néhol előfordulhat. Az északnyugati szél mérsékelt, több helyen élénk lesz. Hajnalban 9-16, délután pedig 24-30 fok valószínű.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
2: 95.5 Cegléd Rádió.

0: tisztelettel jelentem, a délelőttnek vég a délután mindjárt indul, mutatom, hogy nálunk mivel. Hírek után azonnal játszom Elok és Jazzlink közösét a címe Summer's Back. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek, és jó étvágyat az ebédhez.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36. Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27. Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
4: Ezt nézd, milyen nagy!
5: Azt a...
4: És milyen szép!
5: Mintha új lenne.
4: És ma még jóval kevesebbet is fizettem.
5: Hát, ez főnyeremény.
3: Hölgyeim, erre vágynak! Irány a Ceglédi Hobbi Áruház. Megújulva, széles választékkal, folyamatos akciókkal várják önöket is. És tudja, mit csinál a húsvéti nyuszi? Hát rákcsál! Nálunk is ezt tette. 10%-ot le is harapott minden termék árából. Így április 8-án mindenre, de tényleg mindenre 10% kedvezményt adunk.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglédi Rádióban.
6: Marad a napos, de szeles idő. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja. Budapesten is megrendezik a Női Filmesek Fesztiválját. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja, a trianoni békediktátum aláírásának évfordulójára emlékezve. A Kossuth téren ünnepélyesen felvonták a nemzeti lobogót. Magyar Péter a parlament előtt mondott beszédében hangsúlyozta, hogy az ország mindenkori vezetőinek kötelessége kiállni minden magyar érdeke mellett, és hatalmas eredménynek nevezte a kárpátaljai magyarság jogairól tegnap létrejött megállapodást. Hozzátette, ki kell állni azok mellett a felvidéki magyarok mellett, és akiktől még ma is a Benes dekrétumokra hivatkozva koboznak el magánvagyont. 1920. június 4-én a trianoni békediktátum aláírásával Magyarország elveszítette a történelmi területe kétharmadát, és több millió magyar került az ország határon túlra. Fontos előrelépésként értékelte a kárpátaljai magyarság jogainak ügyében tegnap létrejött Magyar-Ukrán Egyességet a külügyminiszter. Orbán Anita emlékeztetett arra, hogy Ukrajna átfogó vállalásokat tett a magyar kisebbség oktatási, nyelvhasználati, kulturális és politikai jogainak rendezésére. Trianon nem a múlt, hanem a velünk élő jelen, fogalmazott a főpolgármester a Nemzeti Összetartozás napján közzétett videójában. A 106 évvel ezelőtt aláírt békediktátum okozta történelmi terhet, nem lehet felülírni, de a magunknak okozott megosztottságot lehet orvosolni, hangsúlyozta Karácsony Gergely. Az ügyészség újabb 12 politikust gyanúsított meg az úgynevezett óbudai korrupciós ügyben. A több mint 2 milliárd forintos vesztegetési ügyben kedden több helyszínen végeztek kutatást és lefoglalást. A gyanúsítottak száma 32-re nőtt, tájékoztatott a központi nyomozó főügyészség. Munkatársaik több 10 milliós nagyságrendben foglaltak le készpénzt és értékes ingóságokat. A nyomozással párhuzamosan vagyonvisszaszerzési eljárás is zajlik. Az ügy központi szereplője egy parkfenntartási munkákat végző cég vezetője, aki 2011 és 2024 között önkormányzati vezetőket és politikai pozíciót betöltő embereket vesztegetett meg. Szakmai programmal és a ma esti megnyitóval kezdődik az itthon elsőként jelentkező La Femme Nemzetközi Filmfesztivál. A női filmes mustrán rövidfilmek, animáció, nagyjátékfilmek és számos dokumentumfilm látható vasárnap estig a fővárosi Mamut moziban. A női filmesek pályáját támogató fesztivált 21 évvel ezelőtt Amerikában alapították, és már több mint 3000 női alkotónak biztosított bemutatkozási lehetőséget világszerte.
2: Az időjárásról.
6: Az ország nagy részén marad a napos gomoly felhős idő, csak keleten, észak-keleten lehetnek még záporok, zivatarok, néhol felhőszakadás is kialakulhat. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-28, késő este 14-21 fok valószínű.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a mai napon az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek a 38-as és a 40-es kilométer között, mindkét oldalon minden sáv járható, de a Patkán alkalmanként a leálló sávon dolgoznak, így fokozott óvatossággal és csökkentett sebességgel kell az érintett szakaszon elhaladni. Az M5-ös autópályán Őrkény és Lajos Mise között az 56-os kilométer és 64-es kilométer között kiépítettek egy újabb terelést. Röszke felé tartókat a belső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. A főváros irányába a külső és a leálló sáv járható. Átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán pedig a 81-es és a 83-as kilométer között hídépítők dolgoznak. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Kecskemét és Lajosmise között is felújítanak egy hidat, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sáverhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Az M5-ös autópályán napközben több munkavégzés is várható. Az 52-es kilométernél hídvizsgálatot tartanak, a belső sávot mindkét oldalon lezárják a munkálatok idejére. A 116-os és 117-es kilométer között a határ felé vezető oldalon kátyúznak, csak a belső sáv járható. Több szakaszon pedig a szalagkorlátot javítják. A 86-os kilométer környékén itt sávlezárásra lehet számítani mindkét oldalon. A 4-es főúton építési munkákat végeznek Vecsés átkelési szakaszán. A főutcában, a Magyar utca kereszteződésénél a 21-es kilométernél a félpályás korlátozás van érvényben. Albert és a határában kasszálnak, az 50-es és az 51-es kilométer között a félútpályát lezárták. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglid Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamion tilalom június 6-án, szombaton este 10 órától, június 7-én vasárnap este 10 óráig lesz érvényben.
3: Közlekedési információinkat a Ceglidi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Ceglid Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz mínusz kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek, meg jó étvágyat az ebédhez. Folytatjuk azonnal a plusz mínusz kettőt a Ceglédia kedvenc dalaival. Nem sokára pedig visszajövök és a mai nappal foglalkozok, azaz június 4-ével csütörtökkel. Ezért is maradjanak velem.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A kígyópatika, az a Reggel utca 2 szám alatt találják. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva, a 315-114-es telefonszám, indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár, a kígyópatika, a Reggel utca 2 szám alatt találják.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Jól, csak a szívével lát az ember.
5: Ó, ez szép. De azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
6: Mit tudsz te az irodalomról?
5: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabainé optikáról annál többet. Fel is írtam, várj. Na, szép, nem látom. Akkor irány Albert Irsa, Vényica utca 8, ezt megjegyeztem.
6: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
5: Na ne!
3: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon. Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2 itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Cegléd város önkormányzata tisztelettel meghívja önöket június 5-én pénteken 16 órától tartandó pedagógus napi ünnepségre a Kossuth Művelődési Központ kamaratermébe. Ünnepi köszöntőt mond dr. Csáki András polgármester, majd jön Cegléd város pedagógiai díjának átadása, majd kitüntetések átadása, ezután pedig az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola műsorát láthatják, hallhatják. Szeretettel várnak mindenkit. Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel. Vazarelli és a Színes Város címmel. Az előadó dr. Juhász István, ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a Ceglédi Városi Könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gál József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak.
0: Cegléd Rádió FM.

0: Kedves hallgatók, június 4-e van, tehát a mai napon a bulcsúk ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Tormás, Fatime, Ferenc és Svetlana nevű ismerőseiket is. Egyébként a bulcsú ismeretlen eredetű régi magyar személynév, a török eredetű magyar búcsú és a bocsát szavakkal való összefüggése erősen vitatott, de bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Itt a 92-től most zenével folytatjuk, hamarosan pedig visszatérek a születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal. Tartsanak velem!
1: Cegléd Rádió. Változatos és friss zenék. A nap 24 órájában.

Nagyon karcsú a felhozatal, mindössze két évfordulót tudok a mai napon megemlíteni. 1986-ban ezen a napon Bob Dylan és Caroline Dennis házasságot kötöttek egymással. 1970-ben ezen a napon Carlos Santana rögzítette a Black Magic Woman című dalt. Egyébként ezt a dalt a brit zenész Peter Green írta, és először 1968-ban jelent meg kislemezként a Fleetwood Mac zenekarral. 1970-ben a dalt Carlos Santana Abraxas című albumának első kislemezeként adták ki. A Greg Jolly által énekelt dal a negyedik helyet ért el az amerikai és kanadai slágerlistákon, és slágerlistán sikere tette Santana felvételét a dal ismertebb verziójává. Santana 70-ben felvett változata Szabó Gábor 1966-os instrumentális Gypsy Queen című számának megidézése, amely a jazz, a magyar népzene és a latin ritmusok keveréke. A dal Santana egyik alapslágerévé és egyik legnagyobb slágerévé vált. A kislemez 13 hetet töltött a Billboard 100-as listán, ahol 1971. januárjában a negyedik helyen tetőzött. Santana 70-es albuma 86-ban négyszeres platina lemez lett, nem kis részben a Black Magic Woman című dalnak köszönhetően. A Gypsy Queen kimaradt az 1974-es Santana válogatás albumon található kis lemez verzióból, annak ellenére, hogy a rádió állomások általában együtt játsszák, vagy játszották a Black Magic Woman és a Gypsy Queen-t. Na, a lényeg az, hogy ez az évforduló a mai naphoz kapcsolódik, természetesen nem maradunk Santana nélkül, bár nem a Black Magic Woman jön, hanem egy másik kiváló mega giga sláger, itt a Ceglid Rádióban. Ceglid Rádió!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Ceglédi Futóklub Egyesület megrendezi az 5. Cegléd Fürdő Futófesztivál elnevezésű rendezvényt. A futófesztivállal kapcsolatban június 6-án reggel 7 órától 14 óra 30 percig az alábbi ideiglenes forgalomkorlátozások lépnek életbe. A Fürdő utca a külső Budai úttól a körforgalomig, valamint a Szent Márton utca a Fürdő utca felől a Cserszegi utcáig egyirányúsítva használható. A lezárt Fürdő utcára csatlakozó utcák Fürdő utca felüli csatlakozásuk lezárásra kerülnek, azok zsákutcaként funkcionálnak a rendezvény ideje alatt. Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a rendezvény időtartam alatt a környéken fokozott figyelemmel közlekedjenek, figyeljék a kihelyezett közlekedési táblákat, kövessék a rendezvény biztosító jelzőrök utasításait. Köszönjük a közlekedők és az érintett lakosság megértését, türelmét.
0: Cegléd Rádió. Változatos és friss zenék. A nap 24 órájában.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
4: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
3: Dehogy, ide a Nádasba.
4: Na de Béla, maga huncut?
3: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
5: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
6: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
7: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
2: Újra nyitva vagyunk. Emlékszik a címre? Cegléd, Várkonyi István utca 58. Ez az a hely, ahol kocsija újra patyolattiszta lehet. Ne feledje, ha tiszta autót szeretne. Cegléd, Várkonyi István utca 58.
8: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok.

0: elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. jelentkezés@infineon.com
1: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2 itt a Cegléd Rádióban. We were good.

0: Mindjárt folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedves Zalaival. Előtte azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást illeti. Holnap pénteken egy újabb hidegfront érkezik északnyugat felől, emiatt erősebben megnövekszik a felhőzet, és elszórtan kisebb eső záporinhoz zivatar kialakulhat. A déli szél egyre több felé északnyugatira fordul, melyet élénk erős széllökések kísérhetnek. Hajnalra északon és északkeleten több helyen pára köd képződhet. A minimumok 11 és 17 fok között alakulnak, napközben 19-29 fokot mutathatnak a hőmérők nyugaton, északnyugaton. Mérhetjük majd az alacsonyabb maximumokat. Szombaton sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből csak kezdetben délen, délkeleten alakulhat ki néhol eső zápor, általában mérséket lesz a légmozgás, de északkeleten és Sopron környékén előfordulhatnak majd élénk széllökések is. Hajnalban kora reggel ismét találkozhatunk párás ködös tájakkal, a legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 15 fok között alakulhat, majd délután 23-28 fokot mérhetünk. Vasárnap is több órás napsütésre készülhetünk, melyet csak időnként zavarhatnak meg gomoly felhő, kisebb zápor, zivatar, néhol előfordulhat. Az északnyugati szél mérsékelt, több helyen élénk lesz. Hajnalban 9-16, délután pedig 24-30 fok valószínű.
1: Ceglédrádió.

0: kedves hallgatók, már is mutatom, hogy mivel indul a mai plusz-minusz kettő utolsó felvonása. Taylor Swift mindjárt a hírek után énekel nekünk, maradjanak velem. Jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Europetrol Cegléd. Prémium benzin. Alapáron. Mert a legjobb üzemanyagot nem csak a luxusautóknak tartogatjuk. Minden otthon egyedi. Nálunk az is marad. A Zafír Otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
4: Zafír Otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér. Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig, ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korando 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon vagy Ceglédi márka kereskedésünkben.
5: KGM. Made in Korea.
4: Ha Cegléden a vasútállomáson jár, ne felejtsen el vásárolni az útra Magyarország díjnyertes, leggyorsabb kiszolgáló helyén, a Fornetti Expressben a peronok mellett, ahol forró italokkal, sőt még hotdoggal is várják Önöket.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Marad a napos, de szeles idő. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja. Medvét láttak Nógrádban. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Erős Magyarországhoz, erős Közép-Európára van szükség, a térség stabilitása és együttműködése nemzeti érdek, fogalmazott a miniszterelnök a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából mondott beszédében. Magyar Péter a Kossuth téren tartott ünnepségen hangsúlyozta, a külhoni magyarok érdekében is jó viszonyra van szükség a szomszédos országokkal. Fontos előrelépésként értékelte a kárpátaljai magyarság jogainak ügyében tegnap létrejött Magyar-Ukrán Egyességet a külügyminiszter. Orbán Anita emlékeztetett arra, hogy Ukrajna átfogó vállalásokat tett a magyar kisebbség oktatási, nyelvhasználati, kulturális és politikai jogainak rendezésére. Érdemes minél többet és jobban foglalkozni a hátrányos helyzetű családokkal, mert az gazdaságilag is megtérül, hangsúlyozta az oktatási és gyermekügyi miniszter egy szakmai konferencián. Lannert Judit felhívta a figyelmet arra, hogy az egy tanulóra, illetve hallgatóra jutó állami finanszírozás nem egységes az oktatás egyes szintjein. A felső oktatásban eléri, sőt meg is haladja a nemzetközi átlagot, a közoktatásban és a kora gyermekkori nevelésben viszont csak a nemzetközi átlag felénél jár. A tárcavezető szerint ennek éppen a fordítottjára lenne szükség. Az ügyészség ejtette a vádat Karácsony Gergely főpolgármesterrel szemben a tavalyi Budapest Pride szervezése ügyében. A döntést azzal indokolták, hogy az Európai Unió Bírósága áprilisban kimondta, a rendezvény tiltásának alapjául szolgáló gyermekvédelmi törvény több ponton sérti az uniós jogot, ellentétes például az alapvető szabadságjogokkal. Ugyanezen érvelés alapján ejtették a vádat a pécsi Pride szervezője ellen is. Medvét láttak tegnap a Nógrádi Pásztó környékén, közölte a Büki Nemzeti Park. A barna medvét a várostól délre rögzített egy vadkamera. A kistermetű fiatal egyed egy erdős cserjés területen volt, de néhány száz méterrel lakott terület is van. A kóborló medve kapcsán ismét javasolták a viselkedési szabályok betartását, a biztonsági intézkedések megtételét Pásztó környékén. Nemrég az Akteleki Nemzeti Park északi részén szögliget és bódvaszilas települések között, majd égesző külterületén észlelték a medvét. Hatalmas drogfogásról számoltak be a német hatóságok. Egy Nyugat-Afrikából érkezett kakaóbab szállítmányban több mint 8 tonna kokaint találtak. A Wilhelmshaven kikötőjében átvizsgált konténer Spanyolországba tartott, és a hatóságok át is engedték, hogy lefülelhessék a fogadó felet az almirai kikötőben. A kábítószert ugyanakkor már előtte megsemmisítették Németországban. A kokain fekete piaci értéke átszámítva csak nem 180 milliárd forint volt.
2: Az időjárásról.
6: Egyre több felé kisüt a nap, napközben csak keleten, észak-keleten lehetnek még záporok, zivatarok, ott néhol felhőszakadás is kialakulhat. Sok felé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 22-28, késő este 14-21 fok várható.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a mai napon az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek a 38-as és a 40-es kilométer között. Mindkét oldalon minden sáv járható, de a Patkán alkalmanként a leálló sávon dolgoznak, így fokozott óvatossággal és csökkentett sebességgel kell az érintett szakaszon elhaladni. Az M5-ös autópályán Őrkény és Lajosmise között az 56-os kilométer és 64-es kilométer között kiépítettek egy újabb terelést. A Röszke felé tartókat a belső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. A főváros irányába a külső és a leálló sáv járható. Átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán pedig a 81-es és a 83-as kilométer között hídépítők dolgoznak. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Kecskemét és Lajosmise között is felújítanak egy hidat, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Az M5-ös autópályán napközben több munkavégzés is várható. Az 52-es kilométernél hídvizsgálatot tartanak, a belső sávot mindkét oldalon lezárják a munkálatok idejére. A 116-os és 117-es kilométer között a határ felé vezető oldalon kátyúznak, csak a belső sáv járható. Több szakaszon pedig a szalagkorlátot javítják. A 86-os kilométer környékén itt sávlezárásra lehet számítani mindkét oldalon. A 4-es főúton építési munkákat végeznek Vecsés átkelési szakaszán. A főutcában, a Magyar utca kereszteződésénél a 21-es kilométernél a félpályás korlátozás van érvényben. Albert és a határában kasszának az 50-es és az 51-es kilométer között a félútpályát lezárták. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglid Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamion tilalom június 6-án, szombaton este 10 órától, június 7-én vasárnap este 10 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Ceglid Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz mínusz kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánunk mindenkinek. A Plusz mínusz kettőt folytatjuk azonnal a dalokkal. Ebben az 60 percben a zenéké lesz. A főszerepben persze szokás zenét jönnek majd. A fontos hasznos infók, programajánló szólok az időjárásról.

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: New and just like this, no, it's never been better than the summer.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A kígyópatika, az a Reggel utca 2 szám alatt találják. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-114-es telefonszám. Indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár, a kígyópatika, a Reggel utca 2 szám alatt találják.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
5: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Kőrösi út 16.
6: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2 itt a Cegléd Rádióban.
7: Itt vagy, my love, pár hosszú éve.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Cegléd város önkormányzata tisztelettel meghívja önöket június 5-én pénteken 16 órától tartandó pedagógus napi ünnepségre a Kossuth Művelődési Központ kamaratermébe. Ünnepi köszöntőt mond dr. Csáki András polgármester, majd jön Cegléd város pedagógiai díjának átadása, majd kitüntetések átadása, ezután pedig az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola műsorát láthatják, hallhatják. Szeretettel várnak mindenkit. Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel. Vazarelli és a Színes Város címmel. Az előadó dr. Juhász István, ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a Ceglédi Városi Könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gáli József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5 tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Dia filmvetítés az egész családnak a Cegléd-i Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szor étkezést biztosítanak, amit kínálnak. Kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
1: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger. So, sisters, let me hear.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Ceglédi Futóklub Egyesület megrendezi az 5. Ceglédfürdő Futófesztivál elnevezésű rendezvényt. A Futófesztivállal kapcsolatban június 6-án reggel 7 órától 14 óra 30 percig az alábbi ideiglenes forgalomkorlátozások lépnek életbe. A Fürdő utca a külső Budai úttól a körforgalomig, valamint a Szent Márton utca a Fürdő utca felől a Cserszegi utcáig egyirányúsítva használható. A lezárt Fürdő utcára csatlakozó utcák Fürdő utca felőli csatlakozásuk lezárásra kerülnek, azok zsákutcaként funkcionálnak a rendezvény ideje alatt. Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a rendezvény időtartam alatt a környéken fokozott figyelemmel közlekedjenek, figyeljék a kihelyezett közlekedési táblákat, kövessék a rendezvény biztosító jelzőrök utasításait. Köszönjük a közlekedők és az érintett lakosság megértését, türelmét.
0: Cegléd Rádió. Változatos és friss zene. A nap 24 órájában.

0: azonnal Tápió Szent Mártonban, a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben, a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
1: Jaj, úgy megéheztem.
2: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
1: Egy gyrosz.
2: Pont egy gyrosz?
1: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
0: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620-453-9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egyharmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
2: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
1: Pont mi nem mennénk be.
3: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2,

Mindjárt folytatjuk ezt a hallgatókat Ceglédia kedves dalaival, előtte azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást illeti. Holnap pénteken egy újabb hidegfront érkezik északnyugat felől, emiatt erősebben megnövekszik a felhőzet, és elszórtan kisebb eső záporéhoz zivatar kialakulhat. A déli szél egyre több felé északnyugatira fordul, melyet élénk, erős széllökések kísérhetnek. Hajnalra északon és északkeleten több helyen pára köd képződhet. A minimumok 11 és 17 fok között alakulnak, napközben 19-29 fokot mutathatnak a hőmérők nyugaton, északnyugaton. Mérhetjük majd az alacsonyabb maximumokat. Szombaton sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből csak kezdetben délen, délkeleten alakulhat ki néhol eső zápor. Általában mérséket lesz a légmozgás, de északkeleten és Sopron környékén előfordulhatnak majd élénk széllökések is. Hajnalban, kora reggel ismét találkozhatunk párás ködös tájakkal. A legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 15 fok között alakulhat, majd

után 23-28 fokot mérhetünk. Vasárnap is több órás napsütésre készülhetünk, melyet csak időnként zavarhatnak meg gomoly felhők, kisebb zápor, zivatar, néhol előfordulhat. Az északnyugati szél mérsékelt, több helyen élénk lesz. Hajnalban 9-16, délután pedig 24-30 fok valószínű.

0: Kedves hallgatók, a plusz mínusz kettőnek vége. A csütörtök délután mindjárt indul, már is mutatom, hogy mivel. A hírek után azonnal játszom Teddy Swims előadásában a Loose Control című közös ismerőst. Maradjanak velem. Jó rádiózást kívánok mindenkinek.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 perá. Telefon 312-520.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kreszt vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62.
6: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
5: Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban! A Ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben, ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül, cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 66 22. Még egyszer mondom, 0630 667 66 22. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád.
7: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre. Válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalat barf szaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalat. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalat barf szaküzlet, mert az egészség kedvencet tányérjánál kezdődik.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
8: Változékony idő lesz. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja. Rászorulóknak indít programot a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja, a trianoni békediktátum aláírásának évfordulójára emlékezve. A Kossuth téren ünnepiesen felvonták a nemzeti lobogót. Magyar Péter miniszterelnök a parlament előtt mondott beszédében hangsúlyozta, hogy az ország mindenkori vezetőinek kötelessége kiállni minden magyar érdeke mellett, és hatalmas eredménynek nevezte a kárpátaljai magyarság jogairól tegnap létrejött megállapodást. A több mint 1000 éves történelem, az anyanyelv, a hagyományok és a közös értékek fűzik össze a magyarokat határon innen és túl, fogalmazott a köztársasági elnök a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Súlyog Tamás Babits Mihályt idézte, aki szerint az emberi öntudat alapja az emlékezet, a nemzeti öntudaté a történelmi emlékezet. Érdemes minél többet és jobban foglalkozni a hátrányos helyzetű családokkal, mert az gazdaságilag is megtérül, hangsúlyozta az oktatási és gyermekügyi miniszter egy szakmai konferencián. Lannert Judit felhívta a figyelmet arra, hogy az állami finanszírozás nem egységes az oktatás egyes szintjein, a felsőoktatásban eléri, sőt meg is haladja a nemzetközi átlagot, a közoktatásban és a koragyermekkori nevelésben viszont csak a nemzetközi átlag alatt jár. Rászorulók, várandós anyák és családok számára indít programot a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság. Csaknem 10 milliárd forint értékű uniós támogatásból a többi között tartós élelmiszereket, higiéniai és gyermekápolási cikkeket kapnak az érintettek. A csomagokat már elkezdték kiosztani. Először mutatták ki itthon házi sertésekben az afrikai sertéspestist. A Népih ellenőrei egy vállaljai telepen azonosították a kort Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Az érintett gazdaságot bezárták, körülötte védő és megfigyelési körzetet jelöltek ki. A vírus emberre nem veszélyes. Izrael és Libanon megállapodott a tűzszünet végrehajtásáról. Az egyesség egyetlen feltétele, hogy a síta Hezbollah szüntesse be a harcot, és fegyveresei vonuljanak vissza a Litáni folyótól északra fekvő területre. A két ország Washingtonban amerikai közvetítéssel dolgozta ki a megállapodást. Hatalmas drogfogásról számoltak be a német hatóságok. Egy Nyugat-Afrikából érkezett kakaóbab szállítmányában több mint 8 tonna kokaint találtak. A kokain fekete piaci értéke átszámítva csaknem 180 milliárd forint volt.
2: Az időjárásról.
8: A Dunántúlon derült, másutt változóan felhős az ég. A keleti, észak-keleti járásokban a várható felhőszakadások miatt riasztás érvényes. Holnap átmenetileg többfelé megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporok kialakulhatnak. Éjszaka 10-16, napközben 24-29 fok valószínű. Hasonlóan többnyire napos, kellemes koranyári idő lesz a hétvégén is. Csak a déli és a keleti tájakon lehetnek futózáporok.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a mai napon az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán alkalmanként a leállósávon dolgoznak, így fokozott óvatossággal és csökkentett sebességgel kell az érintett szakaszon elhaladni. Az M5-ös autópályán Őrkény és Lajosmise között az 56-os kilométer és 64-es kilométer között kiépítettek egy újabb terelést. A Röszke felé tartókat a belső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. A főváros irányába a külső és a leállósáv járható. Átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán pedig a 81-es és a 83-as kilométer között hídépítők dolgoznak. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Kecskemét és Lajosmise között is felújítanak egy hidat, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Az M5-ös autópályán napközben több munkavégzés is várható. Az 52-es kilométernél hídvizsgálatot tartanak, a belső sávot mindkét oldalon lezárják a munkálatok idejére. A 116-os és 117-es kilométer között a határ felé vezető oldalon kátyúznak, csak a belső sáv járható. Több szakaszon pedig a szalagkorlátot javítják. A 86-os kilométer környékén itt sávlezárásra lehet számítani mindkét oldalon. A 4-es főúton építési munkákat végeznek Vecsés átkelési szakaszán. A főutcában, a Magyar utca kereszteződésénél a 21-es kilométernél a félpályás korlátozás van érvényben. Albert és a határában kaszálnak, az 50-es és az 51-es kilométer között a félútpályát lezárták. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglid Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamion tilalom június 6-án, szombaton este 10 órától, június 7-én vasárnap este 10 óráig lesz érvényben.
3: Közlekedési információinkat a Ceglidi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Ceglid Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

kívánt, és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, remélem velem tartanak, bár mondjuk ebben az órában pont nem az enyém lesz a főszerep, hanem Szatmári Gábor és vendégé, hogy mi a téma, az nem sokára kiderül. Tartsanak tehát velünk!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk top áras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség. Vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
4: Te tudod, mi kell ahhoz, hogy az energia akadálytalanul célba érjen? Mi igen! A GANZ Electricnél transformátorokat gyártunk, és most téged keresünk! Ha rendelkezel középfokú végzettséggel és kiszámítható jövőt, korrekt fizetést és bónusz szeretnél, akkor jelentkezz toborzónapunkra te is! Az időpontokat keresd a GANZ Electric Facebook oldalán!
5: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
1: Reklámot hallottak!

0: Kedves hallgatók, ahogy ígértem, már is folytatjuk egy beszélgetéssel, mindjárt kiderül, mi a téma, a riporter ez esetben is Szatvári Gábor.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.
2: Kedves hallgatók, induljon tehát egészségünkre című sorozatunk, immáron 42. része. Szokás szerint most is dr. Szabó Ivettel fogok beszélgetni egy olyan témáról, ami hát engem is érint egy picit, majd erre rá fognak jönni menet közben, de mint előre jeleztem, a fő témánk ma a dohányzás, mint olyan lesz. Nagy szeretettel köszöntelek, Ivett, szervusz!
3: Köszöntelek én is, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
2: Az első kérdés, te dohányzol?
3: Nem.
2: Nem? És soha az életben?
3: Soha az életben.
2: Meg sem próbáltad?
3: Megpróbáltam, sőt az én szüleim dohányosok.
2: No hisz.
3: Tehát van ilyen emlékem, de nem szoktam rá, hál' Istennek soha.
2: Na, hát hál' Istennek mondhatni, tehát több szempontból hasznos az, hogyha az ember nem dohányzik. Én sajnos a dohányosok közé tartozom, akárhogy is, de azért nem leszek olyan nagyon ellenzéki hozzáállású most nyilván a következő beszélgetésben.
3: Inkább konstruktív kérdező, vagy szkeptikusságot képviselt, kérlek, igen, az mindig előre visz.
2: Igen, na de most egy abszolút olyan kérdés jön, ami nem tartozik egyik témakörbe sem, de a dohányzáshoz igen, mert hogy mióta dohányzik az emberiség?
3: Hát most itt utána néztünk a műsor előtt, és Amerikából jött ez a csodálatos szokásrendszer és ez a növény, és hát 6-8 ezer évvel ezelőtt már használták a dohány növényt.
2: Igen.
3: És Kolumbusznak köszönhetjük ezt a felfedezést is, hogy Európában itt van velünk.
2: Igen, igen. Hát az jó pár növény érkezett Amerikából, hát többek között a dohány is, és itt Európában is aztán úgy szépen elterjedt ennek az élvezete. Rájöttek, mert hát mitől is van ennek élvezeti értéke igazából?
3: Hát ebben nincsen személyes tapasztalatom. Olyan tapasztalatom volt, hogy amikor én megpróbáltam, ez nagyon rossz élmény volt.
2: Aha.
3: Tehát szerintem van a dohány, és akkor a dohányzásnak a káros hatásai, meg van egy függőség, amivel beszélnünk
2: kell. Pontosan.
3: Úgyhogy amikor mi a dohányzásról beszélünk, mindig ezzel a kettős szemlélettel szemléljük ezt a témát. És tehát ahogy mi a jó a dohányzásban, valószínűleg itt a függőségek témakörét, hogy miért alakul ki ez a mechanizmus, hogy miért jó érzés, mi ez a jó érzés, ez valószínűleg már egy ilyen sóvárgásnak a kielégítése is, mint olyan, szerepet játszik, összetett része van egy nikotin függőség, amihez lehet így hozzászokni, eleve a rituálé, már mint a cselekvés, hogy valakinek
2: ez is hozzátartozik, igen.
3: Van egy közös szerepe, hogyha az én barátaim dohányosok, és mi mindig együtt dohányzunk, akkor ezt tudatalatt is összekötjük. Illetve, hogy alapvetően, és ez már a függőségek témája, hogy egy stresszlevezető, szorongás csökkentő, és egy jutalmazó mechanizmuson, ugye a dopaminerg rendszer gyakorlatilag ezt a kettőt szolgálja ki. Úgyhogy ezeket tudnám odahozni, mi a jó ebben kérdéskörhöz.
2: Igen, de ez ugye már tulajdonképpen a pszichológia témakörét súrolja, sőt, benne is van nyaki.
3: Ez egy szokás.
2: De mi ez a nikotin tulajdonképpen?
3: Ez egy stimuláns, ez egy pörgető dolognak lehet felfogni.
2: És ez másban nincsen, akkor ezek szerint leginkább csak a dohányban található
3: meg. A leszoktatáskor használt nikotin tapaszban.
2: Jó, hát persze, az már egy készítmény.
3: Ez már egy készítmény, igen, és ugye pont azért, mert ehhez is hozzá lehet szokni, ezért a leszoktatás kapcsán, vagy a leszokást segítő dolognál, vagy sprét, vagy rágót, vagy tablettát, vagy ilyen tapaszokat lehet használni, és ajánlottak is ezeknek a használata, mert a sóvárgást, meg ezt a nikotinészséget csökkenti.
2: Igen.
3: Ugye maga a függőséget is ez alapján szoktunk, hogy amikor föl kell az ember reggel, és hogy rögtön rá kell gyújtani, vagy eltelik 30 perc, vagy egy óra, vagy akár egy délelőtt is, hogy rá kell. Ez alapján szokták skálázni ezt a függőséget, hogy milyen mértékű ez a nikotinsóvárgás. De alapvetően ezt egy stimulánsnak mondjuk, tehát élénkít, javítja a koncentrációt, és alapvetően...
2: Tehát tulajdonképpen jó hatásai is vannak valahol, idézőjelben mondom.
3: Hát, mint hogyha mondjuk egy energiaitalnak lehetne jó hatásait mondani, mint hogy élénk.
2: Vagy akár egy pohár bornak.
3: Ez mindig igen, megint, persze. Hogy mi a célunk vele. Tehát, hogyha egy olyan állapotban a célunk az élénkítés, hogy valaki nagyon fáradt, energiátlan, depresszív, nem tudja elkezdeni a munkáját reggel, és én akkor még adok neki koffeint, meg nikotint, akkor lehet, hogy a rövid távú haszon az mérhető, de hosszú távon nagyobb károkat okoz.
2: Igen, igen. És ugye a nikotin mellett azért szoktak beszélni nagyon sokat a kátrányról, ami majdhogy nem károsabb, mint a nikotin.
3: Hát igen, a nikotin azért egészséges embereknél, akiknek nincsen szívérendszeri betegsége, mert ugye itt azért a vérnyomást emel, szívfrekvenciát tud fokozni, a maga a nikotin. Tehát egy bizonyos dózisig nem kell számolnunk mellékhatásokkal, bizonyos dózis fölött igen, de nem a nikotin szokta jelenteni a központi károsító, egészségkárosító részt, hanem a kátrány és a mindenféle egyéb füsttermék az égés során felhalmozódó. És ez az, ami ugye az érfalat károsítja, kifejezetten károsítja, és onnantól kezdve az érelmeszesedés, és aminek a végeredménye az infarktus, a stroke, és bármilyen érszűkületes, mondjuk az alsó végtagi ütőérszűkületeknél, tehát gyakorlatilag ahol erünk van, azt mind károsítja, és ez csak az érrendszer. Azt azért tudnunk kell, hogy a megelőzhető halálokok világszinten az első számú felelőse a megelőzhető halálokoknál az a dohányzás.
2: Igen, igen. No, de ennek is ugye több fajtája is van. Ugye régebben is voltak a normál cigaretták, bár gondolom, hogy annak idején több ezer éve inkább a pipázás szerű dohányzás terjedhetett el, mert akkor nyilván nem tudták még ilyen kis vékony papírokba sodorni a dohányleveleket. Pipázás, dohányzás, a pipások még régen, még gyerekkoromból is emlékszem, hogy mondták, hogy ez sokkal egészségesebb, mert nincs benne a papír, és akkor nincs annyi kátrány. És
3: nincs ilyen, hogy egészségesebb. És ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos pont, hogy leszögezzük. A dohányzás és a dohány termékek fogyasztása minden esetben káros.
2: Akkor is, hogyha most itt vannak ezek a legújabb elektromos cigaretták.
3: És... az is, és sőt, függetlenül attól, hogy ez hevítésen alapul, ha ott van az aroma része, akkor az azért.
2: Igen.
3: És ez tüdőbetegségeket alakít ki. Hát, rengeteg felvételt, minden kongresszuson, ahova járunk, és van mondjuk tüdőgyógyászati szekció, akkor ott rögtön felvetítenek olyan CT felvételeket, ami ezek a hevített elcigik kapcsán készült képek. És ugye az a baj, hogy ezzel nem csak az a baj, hogy ez is káros, sőt, tüdőgyógyászok azt mondják, hogy nem mondhatjuk azt, hogy egészségesebb, semmi esetre sem, és nincs vele több 10 éves tapasztalat.
2: Igen, igen.
3: Tehát ezt nem tudjuk megmondani, hogy mi lesz mondjuk egy ilyen dohányos tüdővel 10 év múlva. A klasszik dohányzásnál látjuk, mert ugye ott meg a tüdő daganat, illetve a krónikus tüdőbetegségeknek az első számú rizikója a dohányzás.
2: Igen, igen. Most megint egy személyes példát hozok, vagy családi példát pontosabban. Édesapám fiatal korában rákapott a cigarettára, de már fiatalon, mondhatni 33 éves korában letette, 1968-ban történt mindez, és aztán hosszú ideig hozzá sem nyúlt, majd amikor, hát sajnos én is, és a testvérem is rákapott a cigire, ugye hát látta, hogy mi dohányzunk, időnként előfordult olyan, de tényleg nagyon ritkán, mondjuk, hogyha mi már ki is repültünk a családi fészekből, de azért elmentünk egy vasárnapi ebédre megköszönteni őket, vagy egyáltalán csak úgy hazamentünk, vasárnapi ebéd után, no, hát van egy cigitek, kérdezte apu, meg is lepődtünk rajta még eleinte, és akkor szépen rágyújtott, és szépen elszívott egy szál cigit, előfordult, hogy kettőt is, de aztán hónapokig megint hozzá sem nyúlt, és ezért én nagyon irigyeltem őt, hogy ő ezt meg tudta állni, hogy egyáltalán nem kapott rá vissza soha, hanem úgy időnként több hetente, vagy tényleg évente mondjuk elszívott 800 cigarettát körülbelül. Ez még azért nem olyan veszélyes dózis, én azt hiszem, ugye?
3: Hát megint mihez képest, ugye? Tehát, igen, hogy a láncdohányoshoz képest ez egy óriási előny, hogyha valaki egy, igen, évben ennyit fogyaszt, ugye? Hogy milyen mértékű a súlyossága a dohányzásnak, ezt a dobozévvel szoktuk mérni.
2: Igen.
3: Ami azt jelenti, hogyha valaki egy nap egy doboz, vagy 20 cigarettát szível, és ezt mondjuk egy éven keresztül, akkor tehát ez alapján
2: hát
3: számoljuk.
2: Szorozzuk be 365-tel, szökő évben 366-tal.
3: És ebből lehet kikalkulálni azt, hogy mi az, ami már kifejezetten súlyos, és ebből lehet satszolni a szövődményeket. De ha valaki mondjuk láncdohányos, annak egy jó pozitív példa lehet ebben az esetben mondjuk édesapád, aki ezt így meg tudta állni, és csak alkalomszerűen gyújtott rá, de semmiképpen nem mondhatjuk egészségesebbnek annál, aki egyáltalán nem gyújtott rá. És itt azért a passzív dohányosoknak a szerepét is, meg a...
2: Hát a passzív dohányosok ugye általában elszenvedői az aktív dohányosoknak, és az aktív dohányosok pedig legyenek szívesek annyira intelligensek lenni, hogy ha már rágyújtanak, akkor ezt tegyék úgy és olyan helyen, ahol nem zavarják azokat, akik abszolút nem élnek ezzel.
3: Igen, azért, és ez nem csak egy illemtani dolog.
2: Nem, bizony.
3: Hanem például a szájüregi daganatoknak, vagy a gégeráknak a rizikója, az például sokkal nagyobb a passzív dohányosok körében.
2: Aha.
3: És ugye ez ugye nem merül ki abban, hogy akkor nem fújom az illetőre a cigit, hanem azért egy légtérben közel van, vagy a ruhán keresztül.
2: Igen.
3: És akkor itt van a szerepe mondjuk a dohányzó szülőnek, mondjuk a gyermeke. És hogy, tehát, hogy azt gondoljuk, hogy így mondjuk így nem ártunk, de hát a bőrünkön, a ruhánkon levő, vagy mondjuk a függönybe, vagy mondjuk, hogyha így egy légtérben van, azért az is tud károsító lenni. És nagyon sok olyan része van, amiről még nem tudunk.
2: Mit tud az orvostudomány segíteni ebben? Hát nyilván, hogyha már kialakult egy betegség, akkor erre megvannak a módszerek, de például a leszokásban tudtok segíteni?
3: Az első kérdésnél maradnék csak egy mondatig, hogy amikor hozzánk kerülnek dohányzás következményeiben betegek, azoknak 99%-a nem visszafordítható. Tudni kell azt, hogy ezt azért megelőzi egy 10-20-30 éves előzmény.
2: Ugyan.
3: Tehát, hogy ez a dohányzás az nagyon ritka esetben allergiás reakcióktól eltekintve okoz rövid távon problémát, hosszú távon okoz problémát, akkor viszont minden második dohányzó ember a dohányzás következtében fog meghalni.
2: Jaj.
3: Tehát ez egy fontos dolog, fontos és súlyos következmény, kivételek mindig vannak, nem erősítik a szabályt. A kivételek azok kivételek, és abból ne általánosítsunk, mert nagyon rosszul fogunk járni.
2: Jó, mert vannak, akik jobban tolerálják, tehát nyilván ebben sem vagyunk egyformák.
3: Nem vagyunk egyformák, de szerintem önbecsapás, ha ezzel nyugtatjuk magunkat. És nagyon sok minden kell ahhoz, nyilván a dohányzás az egy rizikófaktor, de alapvetően nem tudjuk kikompenzálni, ha mondjuk más életterületünkön jól működünk. Ha már valaki rászokott, mit lehet tenni? Alapvetően nem elsősorban az orvostudomány, hanem a viselkedés változás és a pszichológia asztala ez a dolog, és éppen ezért pszichológusok, pszichiáterek szoktak ebben leginkább segíteni. Alapvetően nagyon sok leszoktatás támogató program és projekt van, ez a füstmentes talán.hu, tehát ahol abszolút reklámmentesen is sok hasznos tanácsot tudnak kapni, és tüdőgondozókban szoktak lenni ilyen programok és ilyen lehetőségek, de nagyon sok aktív házi orvos is van, aki ebben aktívan szerepet vállal, és nagyon fontos ebben a támogató környezet egyébként.
2: És a legfontosabb pedig maga a dohányos, akiben esetleg megszületik ez a döntés, hogy na jó, most már akkor elég volt, leteszem.
3: Igen, és azért nehéz, hogy valaki eljusson eddig, mert olyan kor kellene kapcsolni, amikor még nem vagyok beteg.
2: Hát,
3: mert ugye aki most infarktust kapott, általában a rehabilitáción pikpak leteszik a cigit.
2: Na jó.
3: Aki az első kemoterápiáját vagy sugárterápiáját üli végig, mondjuk egy onkológián, nagyon-nagyon sokan vannak, elképesztően sokan vannak, akkor ők is le tudják. Tehát mi a motiváció?
2: Igen.
3: Olyankor, amikor még nincsen problémám, és akkor legyen motiváció, hogy eljussak addig, hogy ez káros nekem, ezért szokott lenni ez a nehézség, hogy megszülessen ez a belső indítatás, hogy nekem ez nem jó. Az egy jó dolog szokott lenni az ára, és az anyagi vonzata ennek.
2: Ajaj.
3: És ha mondjuk az ember eljátszik azzal a gondolattal, hogy mi mindenre küldhet néha mondjuk fél évig nem költene.
2: És azt félretenni.
3: Volt
2: ilyen ismerősöm, itt Cegléden, nem mondom, meg nem hatalmazott föl rá, de egyébként egy közismert ceglédi ember, aki jó pár éve, évtizede már letette a cigarettát, és akkor megfogadta, hogy minden nap a cigaretta árát beleteszi egy perselybe. Beletette, és aztán x hónap után bontotta ki a perselyt, és megdöbbent, hogy mennyi pénz van benne, és milyen sok minden jó dologra lehetett ezt fordítani.
3: Így bizony, van, de igen. Bizonyos embereknél ez egy nyaralás árát is összehozhatja. Úgyhogy nagyon sok előnyt lehet. Nyilván fontos az, hogy nekünk mi a fontos. Lehet ez is egy, tehát hogyha anyagi motiváció van, vagy egy jutalmazás, hogy oké, akkor, hogy ezt félreteszem mindig, akkor nyáron ebből el lehet menni nyaralni, vagy 3 havonta valami olyan programot szervezni, ami mondjuk az egészséget szolgálja.
2: Na hát az biztos, hogy a témát nem zártuk le, a műsort viszont le kell zárnunk, de hát lehet, hogy még csak a kettős pontot tettük ki, és igen, ami utána következik
3: is.
2: Sok-sok lényegi dolog, még arról még lehet, hogy érdemes lesz beszélgetnünk. Igen. Akár a következő részben, akár később, bármikor, de ezt a témát még azért vegyük elő.
3: Szerintem is, és lehet esetleg olyanokról beszélni, hogy milyen tanácsot vagy tippet adnánk, hogyha valaki ezen gondolkozik, jó, hogy hogyan álljon neki egyáltalán, vagy mit tehet, mire készüljön föl esetleg.
2: Legyen úgy. No, hát köszönjük szépen ezt a sok értékes gondolatot, és akkor így folytatjuk majd a 43. részben Egészségünkre című sorozatunkat. Ez volt tehát a 42. Dr. Szabó Ivettnek köszönjük szépen.
3: Én is köszönöm, és jó egészséget kívánok.
0: Kedves hallgatók, a beszélgetés után a mikrofonnál újra Süveges András, remélem velem tartanak. Este addig lehetünk együtt, hallgassanak rám, jó rádiószást kívánok!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Jól, csak a szívével lát az ember.
4: Ó, ez szép, de azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
3: Mit tudsz te az irodalomról?
4: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabainé optikáról annál többet. Fel is írtam, várj! Na, szép, nem látom. Akkor Irány Albert írsa, Vénica utca 8, ezt megjegyeztem.
3: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
4: Na ne!
2: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon. Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
5: Ti hova mentek idén nyaralni?
4: Ahova csak akarunk.
5: Jó, de mégis melyik hotelbe?
4: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
5: Komolyan? És honnan szereztetek?
4: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világ!

0: blogot. További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak. FM 92.5 Cegléden. Ez a sláger.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Cegléd város önkormányzata tisztelettel meghívja önöket június 5-én pénteken 16 órától tartandó pedagógus napi ünnepségre a Kossuth Művelődési Központ kamaratermébe. Ünnepi köszöntőt mond dr. Csáki András polgármester, majd jön Cegléd város pedagógiai díjának átadása, majd kitüntetések átadása, ezután pedig az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola műsorát láthatják, hallhatják. Szeretettel várnak mindenkit. Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel. Vazarelli és a Színes Város címmel. Az előadó dr. Juhász István, ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a Ceglédi Városi Könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gáli József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak.
0: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: kedves hallgatók, hogy mivel indul a délutáni műszak következő egy óra osszája. A hírek után rögtön, de azonnal Dua Lipa énekli el a Barbie című film egyik betétdalát, melynek címe Dance the Night. Tartsanak velem!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
5: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 5262. Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut, ultra prémium kutyatáp, valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a structól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg kis állateledelben, Cegléd, Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
6: Változékony idő lesz. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja. A megszokottnál később rajtol idén a kék szalagvitorlás verseny. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ma van a Nemzeti Összetartozás napja, a trianoni békediktátum aláírásának évfordulójára emlékezve. A Kossuth téren ünnepiesen felvonták a nemzeti lobogót. Magyar Péter miniszterelnök a parlament előtt mondott beszédében hangsúlyozta, hogy az ország mindenkori vezetőinek kötelessége kiállni minden magyar érdeke mellett, és hatalmas eredménynek nevezte a kárpátaljai magyarság jogairól tegnap létrejött megállapodást. A több mint 1000 éves történelem, az anyanyelv, a hagyományok és a közös értékek fűzik össze a magyarokat határon innen és túl, fogalmazott a köztársasági elnök a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Súlyog Tamás Babits Mihályt idézte, aki szerint az emberi öntudat alapja az emlékezet, a nemzeti öntudaté a történelmi emlékezet. Rászorulók, várandós anyák és családok számára indít programot a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság. Csaknem 10 milliárd forint értékű uniós támogatásból, a többi között tartós élelmiszereket, higiéniai és gyermekápolási cikkeket kapnak az érintettek. A csomagokat már elkezdték kiosztani. Először mutatták ki itthon házi sertésekben az afrikai sertéspestist. A Népik ellenőrei egy vánaljai telepen azonosították a kort Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Az érintett gazdaságot bezárták, körülötte védő és megfigyelési körzetet jelöltek ki. A vírus emberre nem veszélyes, de a sertés ágazatban komoly károkat okozhat, mert nem gyógyítható és nincs ellene vakcina. A megszokottnál később július 30-án rajtol idén a kék szallagvitorlás verseny. A halasztást a Balaton szokásosnál alacsonyabb átlagos vízállásával indokolták a szervezők. A tókerülő megmérettetésre idén is több mint 500 hajót és 2600 versenyzőt várnak a szervezők. A főbb kritériumok nem változnak, a mezőny Balatonfüredről rajtol majd el, a szintidő 48 óra lesz. Tornádó csapott le tegnap Rómára. Az óránkénti 100 kilométert is meghaladó forgószél fákat csavart ki, tetőket rongált meg. Több ház ablaka betört, több autó, valamint egy benzinkút is megrongálódott az olasz főváros északkeleti részén. A környéken szünetelt az áramszolgáltatás, és órákra megbénult a forgalom. Közben Itália déli részén koranyári kánikula tombol, Szicíliában napok óta 35 fok körüli értékeket mérnek, hétvégére azonban ott is jelentős lehűlés várható.
2: az időjárásról.
6: A Dunántúlon derült, másutt változóan felhős az ég. A keleti, észak-keleti járásokban a várható felhőszakadások miatt riasztás érvényes. Holnap átmenetileg többfelé megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporok kialakulhatnak. Éjszaka 10-16, napközben 24-29 fok valószínű. Hasonlóan többnyire napos, kellemes koranyári idő lesz a hétvégén is. Csak a déli és a keleti tájakon lehetnek futózáporok.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a mai napon az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a Patkán alkalmanként a leállósávon dolgoznak, így fokozott óvatossággal és csökkentett sebességgel kell az érintett szakaszon elhaladni. Az M5-ös autópályán Őrkény és Lajosmizse között az 56-os kilométer és 64-es kilométer között kiépítettek egy újabb terelést. A Röszke felé tartókat a belső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. A főváros irányába a külső és a leálló sáv járható. Átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán pedig a 81-es és a 83-as kilométer között hídépítők dolgoznak. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Kecskemét és Lajosmizse között is felújítanak egy hidat, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sáverhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Az M5-ös autópályán napközben több munkavégzés is várható. Az 52-es kilométernél hídvizsgálatot tartanak, a belső sávot mindkét oldalon lezárják a munkálatok idejére. A 116-os és 117-es kilométer között a határ felé vezető oldalon kátyúznak, csak a belső sáv járható. Több szakaszon pedig a szalagkorlátot javítják. A 86-os kilométer környékén itt sávlezárásra lehet számítani mindkét oldalon. A 4-es főúton építési munkákat végeznek Vecsés átkelési szakaszán. A főutcában, a Magyar utca kereszteződésénél a 21-es kilométernél a félpályás korlátozás van érvényben. Albert és a határában kaszálnak, az 50-es és az 51-es kilométer között a félútpályát lezárták. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglid Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamion tilalom június 6-án, szombaton este 10 órától, június 7-én vasárnap este 10 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Ceglid Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Kellemes délutánt is, további jó rádiózást kívánok mindenkinek, én Süveges András vagyok, este 6-ig lehetünk együtt, utána jön Szatmári Gábor, aztán pedig Vörös Nándi, most meg a dalok, nem sokára pedig lapszemlézünk, hallgassanak ezért is rám!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A kígyópatika az a Reggel utca 2 szám alatt találják. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-114-es telefonszám. Indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár a kígyópatika a Reggel utca 2 szám alatt találják.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
5: Ékszert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra ékszerüzlet és ötvös műhely. Cegléd, Körösi út 16.
4: Újra nyitva vagyunk. Emlékszik a címre? Cegléd, Várkonyi István utca 58. Ez az a hely, ahol kocsija újra patyolattiszta lehet. Ne feledje, ha tiszta autót szeretne. Cegléd, Várkonyi István utca 58.
6: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Cegléd város önkormányzata tisztelettel meghívja önöket június 5-én pénteken 16 órától tartandó pedagógus napi ünnepségre a Kossuth Művelődési Központ kamaratermébe. Ünnepi köszöntőt mond dr. Csáki András polgármester, majd jön Cegléd város pedagógiai díjának átadása, majd kitüntetések átadása, ezután pedig az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola műsorát láthatják, hallhatják. Szeretettel várnak mindenkit. Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel. Vazarelli és a Színes Város címmel. Az előadó dr. Juhász István, ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a Ceglédi Városi Könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gáli József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5 tusázó a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Cegléd-i Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szor étkezést biztosítanak, amit kínálnak. Kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk, kedves hallgatók, a lapszemlét a blik.hu felülettel. Az ismert üzletember és egykori televíziós Frey Tamás és a népszerű énekesnő Szulák Andrea közös története akkor elevenedett fel újra, amikor a két ismert személyiség egy televíziós műsorban találkozott a közelmúltban. Elmesélték, hogy a 2000-es évek elején egy közös televíziós projekt során, amely a 8 nap alatt a Föld körül címet viselte, a világot járva Las Vegasba is eljutottak, ahol kimondták a boldogító igent. Igaz, erre csak Andrea emlékszik. Az utazás során egy váratlan fordulat következett. A híres Little White Chapelben házasságot kötöttek. Már az esemény eredetileg a műsor részeként egyfajta forgatási attrakcióként történt. Szulák annak később meglepődve szembesült azzal, hogy a ceremónia teljesen hivatalos volt, legalábbis az Egyesült Államokban. Magyarországon azonban ez a házasságkötés nem érvényes, írja a sztori, és ezzel tehát a Blikk is foglalkozik. Szulák Andrea korábban elárulta, hogy a házasságkötésről hivatalos dokumentuma is van, és már eleinte azt hitte, hogy az egész csupán egy játékos hiáték, később kiderült, hogy a Las Vegas-i esküvők valóban jogilag kötelező érvényűek lehetnek. Frey Tamás azonban a műsorban elmondta, hogy ő maga nem emlékszik arra, hogy valóban feleségül vette volna Szulák Andreát. A történet 25 év után így egy különleges anekdótaként él tovább, valódi súlya azonban nincs. A Las Vegas-i esküvők gyorsan és egyszerűen lebonyolíthatók, jogi érvényességük az adott ország törvényeitől függ. Magyarországon például az ilyen házasságkötések nem számítanak hivatalosnak, így Szulák Andrea és Frey Tamás kapcsolata végül nem vált hivatalossá, de hát ezt mindjárt gondoltuk. Maradunk még a Blikknél, és maradunk énekesnőnél. Szűcs Judit énekesnő élete legnagyobb harcát vívja, miután a hosszú évekig tartó mérgező párkapcsolata súlyos lelki és fizikai megpróbáltatások elé állította. Az énekesnő ma már nyíltan beszél arról, hogy az őt ért fájdalmak és csalódások milyen mély nyomot hagytak benne, és hogyan vezettek oda, hogy szembe kellett nézni egy komoly betegséggel. Szűcs Judit hisz abban, hogy a sötét időszak után ismét boldogságra találhat. Judit egykori párkapcsolata nem csak érzelmileg, hanem anyagilag is kiszolgáltatottá tette. Naív voltam, segíteni akartam, hogy újraindítsa a vállalkozását, és hagytam, hogy már a kapcsolatunk elején 50 millióra elzálogosítsa az otthonomat, majd 16 hosszú éven át eltartottam, mesélte a sztorinak az énekesnő, aki akkor még nem látta, milyen csapdába került. Az évek során a párja nem csak anyagi, hanem érzelmi téren is kizsákmányolta őt, miközben teljesen elszigetelte a külvilágtól. Hát milyen férfi az ilyen, aki ezt igényli, hagyja? És nem vettem észre, hogy közben börtönbe kerültem. Idézőbe börtönbe persze, hogy akkor hagytam el a házat, persze, csak is az ő kísérletében, ha fellépni mentem és pénzt kerestem. A többi időt mind odahaza, a négy fal között töltöttem s főztem, illetve folyamatosan a kedvére tettem. Azt sem vettem észre, hogy időközben mindenkit elüldözött mellőlem, emlékezett vissza tehát Szűcs Judit. Hogy ezt miért hagyta ilyen sokáig? Hát ez egy jó kérdés. Minden esetre ezzel a témával foglalkozik a Bulvárlap internetes kiadása is.

0: friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk a lapszemlét, kedves hallgatók, a blik.hu felülettel. Ismét fontos mértföldkőz érkezett Völgyesi Gabi. A Unique énekesnője sikeresen teljesítette a mesterséges intelligencia és technológiai jogi szakjogászi képzés államvizsgáját, ráadásul minden vizsgatárgyból a lehető legjobb eredményt érte el. Nagy örömhírt osztott meg tehát követőivel Völgyesi Gabi a közösségi oldalán, ezt a sztorit jelentette be, és így fogalmazott a portálon. Imádtam a képzést, mármint a felületen. Nagyon magas szintű oktatás zajlik továbbra is az ELTE és a jogi továbbképző intézet falai között, de most azért alaposan megkönnyebbültem. Előzetesen egy szakdolgozatot is írunk, amit a vizsgán meg kell védeni. Az én témám címe a GEMMI jogszabályi környezetének kedvezőtlen hatásai a szerzők és a szomszédos jogi jogosultak jogaira és törvényes érdekeire. Szóval, ha van kérdés, jöhet, írta az énekesnő. A művész számára a tanulás és az önfejlesztés sosem áll távol a mindennapoktól, már korábban jogi diplomát szerzett, most pedig egy olyan területen mélyítette el tudását, amely napjaink egyik leggyorsabban fejlődő és legtöbb kérdést felvető szakterülete. A bejelentést követően rengeteg gratuláció érkezett hozzá rajongóktól, kollégáktól és ismerősöktől. Sokan méltatták kitartását és elhivatottságát, hiszen a zenei karrier, a családi élet és a tanulmányok összehangolása komoly teljesítménynek számít. Völgyesi Gabi több mint két évtizede meghatározó alakja a hazai könnyű zenei életnek. A Unique frontembereként olyan slágerekkel írta be magát a magyar popzene történetében, mint például az Angyal, a Csillagtenger vagy a Mozaik, ezeket mi is játsszuk itt a Cegléd Rádióban. A zenekar különleges hangzásvilágával és az érzelmes dalaival generációk kedvencévé vált. Gratulálunk Völgyesi Gabinak az újabb diplomához, a blik.hu oldalon róla is olvashatnak részletesebben.
0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal mindenhol közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan! Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Ezt nézd, milyen nagy!
5: Aszta!
4: És milyen szép!
5: Ah, mintha új lenne.
4: És ma még jóval kevesebbet is fizettem.
5: Hát, ez főnyeremény.
2: Hölgyeim, erre vágynak! Irány a ceglédi hobbi áruház. Megújulva, széles választékkal, folyamatos akciókkal várják Önöket is. És tudja, mit csinál a húsvéti nyuszi? Hát rákcsál! Nálunk is ezt tette. 10%-ot le is harapott minden termék árából. Így április 8-án mindenre, de tényleg mindenre 10% kedvezményt adunk.
6: Minőségi szódavíz. Ez az üzenet. Válassza a Lukács Szikvíz üzemet.
7: Szóda. Tisztított víz. Lukács Szikvíz.
8: A tőlünk rendelt gépből jéghideg vagy akár tűzforró vizet is csurgathat poharába.
7: És pont kellemeset is. Lukács Szikvíz. Cegléd, Fecskeköz 5.
6: Ez ám a szóda. Kéne még pár tétel, vétel.
1: Reklámot hallottak.
9: FM 92.5
1: Cegléd Rádió.
9: Minden dal közös ismerős.

0: Mindjárt folytatjuk, kedves hallgatókat, Ceglédia kedves Zalaival, előtte azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást illeti. Holnap pénteken egy újabb hidegfront érkezik északnyugat felől, emiatt erősebben megnövekszik a felhőzet, és elszórtan kisebb eső zápornyihoz zivatar kialakulhat. A déli szél egyre több felé északnyugatira fordul, melyet élénk, erős széllökések kísérhetnek. Hajnalra északon és északkeleten több helyen pára köd képződhet. A minimumok 11 és 17 fok között alakulnak, napközben 19-29 fokot mutat. Adhatnak a hőmérők nyugaton, északnyugaton. Mérhetjük majd az alacsonyabb maximumokat. Szombaton sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből csak kezdetben délen, délkeleten alakulhat ki néhol eső zápor. Általában mérsékelt lesz a légmozgás, de északkeleten és Sopron környékén előfordulhatnak majd élénk széllökések is. Hajnalban, kora reggel ismét találkozhatunk párás ködös tájakkal. A legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 15 fok között alakulhat, majd délután 23-28 fokot mérhetünk. Vasárnap is több órás napsütésre készülhetünk, melyet csak időnként zavarhatnak meg gomoly felhő, kisebb zápor, zivatar, néhol előfordulhat. Az északnyugati szél mérsékelt, több helyen élénk lesz. Hajnalban 9-16, délután pedig 24-30 fok valószínű.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változ

0: Mutatom azonnal, kedves hallgatók, mivel indul a következő 60 perc. Ezt a dalt játszom azonnal, a hírek után a címe Get Lucky. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
6: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Új év, új vasudvar érkezett Cegléd. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170.
7: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
8: Változékony idő lesz, tovább erősödik az aszály az ország nagy részén. Lezuhant egy kis repülőgép Isztriában. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az Európai Bizottság üdvözli a nemzeti kisebbségek jogainak rendezését célzó megállapodást Magyarország és Ukrajna között. A testület szóvivője szerint ez bizonyítja a két ország elkötelezettségét a régóta fennálló vitás kérdések rendezése mellett. Hozzátette, a megegyezés fontos lépés lehet Ukrajna és Moldova uniós csatlakozási folyamatában, és akár néhány héten belül megnyílhat az első tárgyalási fejezet. Tovább erősödik az aszály az ország nagy részén, közölte a Hungaromet. A szakemberek szerint a kalászosok, a repce és a nyári kapás növények egyaránt csapadékhiánnyal küzdenek. Az Alföldön és a Dunántúl északkeleti térségeiben különösen száraz a talaj, helyenként több mint 100 mm-nyi nedvesség hiányzik. Az őszi búza és a repce fejlődését már érzékelhetően visszavetette a tavaszi csapadékhiány, ezért több térségben alacsonyabb termés átlagokra számítanak. A jövő hét elejéig tovább melegszik az idő, a hőmérséklet helyenként meghaladja a 30 fokot, ami tovább növelheti a szárazságot. Először mutatták itthon házi sertésekben az afrikai sertéspestist. A Nébih ellenőrei egy vállaljai telepen azonosították a kort Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Az érintett gazdaságot bezárták, körülötte védő és megfigyelő körzetet jelöltek ki. A vírus emberre nem veszélyes, de a sertés ágazatban komoly károkat okozhat, mert nem gyógyítható és nincs ellene vakcina. A megszokottnál később, július 30-án rajtol idén a kék szallag vitorlás verseny. A halasztást a Balaton szokásosnál alacsonyabb átlagos vízállásával indokolták a szervezők. A tókerülő megmérettetésre idén is több mint 500 hajót és 2600 versenyzőt várnak a szervezők. Lezuhant egy kis repülőgép a horvátországi Isztriában, Medulin közelében. A balesetben 4 ember életét vesztette. A horvát hatóságok egyelőre nem közölték az áldozatok személyazonosságát. Helyi értesülések szerint a gép Ausztriából érkezett, és a Medulini sportrepülőtéren készült leszállni, amikor egy spirálmanővert követően a földbe csapódott. A szerencsétlenség okait vizsgálják. Tornádó csapott le tegnap Rómára. Az óránként 100 kilométert is meghaladó forgószél fákat csavart ki, tetőket rongált meg. Több ház ablaka betört, több autó, valamint egy benzinkút is megrongálódott az olasz főváros északkeleti részén. A környéken szünetelt az áramszolgáltatás, és órákra megbénult a forgalom.
2: Az időjárásról.
8: Pénteken átmenetileg többfelé megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporok kialakulhatnak. Éjszaka 10-16, napközben 24-29 fok valószínű. Hasonlóan többnyire napos, kellemes koranyári idő lesz a hétvégén is, csak a déli és a keleti tájakon lehetnek futó záporok.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a mai napon az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek. A 38-as és a 40-es kilométer között mindkét oldalon minden sáv járható, de a patkán alkalmanként a leálló sávon dolgoznak, így fokozott óvatossággal és csökkentett sebességgel kell az érintett szakaszon elhaladni. Az M5-ös autópályán Őrkény és Lajosmise között az 56-os kilométer és 64-es kilométer között kiépítettek egy újabb terelést. A Röszke felé tartókat a belső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. A főváros irányába a külső és a leálló sáv járható. Átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán pedig a 81-es és a 83-as kilométer között hídépítők dolgoznak. Mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Kecskemét és Lajosmise között is felújítanak egy hidat, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sáverhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Az M5-ös autópályán napközben több munkavégzés is várható. Az 52-es kilométernél hídvizsgálatot tartanak, a belső sávot mindkét oldalon lezárják a munkálatok idejére. A 116-os és 117-es kilométer között a határ felé vezető oldalon kátyúznak, csak a belső sáv járható. Több szakaszon pedig a szalagkorlátot javítják, a 86-os kilométer környékén itt sávlezárásra lehet számítani mindkét oldalon. A 4-es főúton építési munkákat végeznek Vecsés átkelési szakaszán. A főutcában, a Magyar utca kereszteződésénél a 21-es kilométernél a félpályás korlátozás van érvényben. Albert és a határában Kasszának az 50-es és az 51-es kilométer között a félútpályát lezárták. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglid Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamion tilalom június 6-án, szombaton este 10 órától, június 7-én vasárnap este 10 óráig lesz érvény.
2: Induljon egy újabb óra a Ceglid Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Én Süveges András vagyok még ebben a szűk 60 percben, és a következő egy óra hosszában is együtt lehetünk. Most folytatjuk dalokkal. Hamarosan egy nagyon picit foglalkozok a mai nappal, azaz június 4-ével csütörtökkel. Tartsanak velem!
1: Te

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A kígyópatika, az a Reggel utca 2 szám alatt találják. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva, a 315-114-es telefonszám, indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár, a kígyópatika, a Reggel utca 2 szám alatt találják.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Igen, Feringatlan, Cegléd első közvetítője.
4: Már 30 éve.
3: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20-330-6553 www.feringatlan.hu.
5: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés kukac.infineon.com.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Változatos és friss zenék. A

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel, Fazarelli és a Színes Város címmel. Az előadó dr. Juhász István, ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a Ceglédi Városi Könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az az 53-as körzettel ellátott 3195-ös, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gáli József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak. Cegléd város önkormányzata tisztelettel meghívja önöket június 5-én pénteken 16 órától tartandó pedagógus napi ünnepségre a Kossuth Művelődési Központ kamaratermébe. Ünnepi köszöntőt mond dr. Csáki András polgármester, majd jön Cegléd város pedagógiai díjának átadása, majd kitüntetések átadása, ezután pedig az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola műsorát láthatják, hallhatják. Szeretettel várnak mindenkit. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Cegléd-i Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtár tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szor étkezést biztosítanak, amit kínálnak. Kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol. Közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, június 4-e van, tehát a mai napon a bulcsúk ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Tormás, Fatime, Ferenc és Svetlana nevű ismerőseiket, és egyébként a bulcsú ismeretlen eredetű régi magyar személynév, a török eredetű magyar búcsú és a bocsát szavakkal való összefüggése erősen vitatott, de bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Itt a 92-től most zenével folytatjuk, hamarosan pedig visszatérek a születésnapos zenészekkel, zenei fordulókkal. Tartsanak velem!
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
2: What we're saying is not protesting.

0: Kedves hallgatók, nagyon karcsú a felhozatal, mindössze két évfordulót tudok a mai napon megemlíteni. 1986-ban ezen a napon Bob Dylan és Caroline Dennis házasságot kötöttek egymással. 1970-ben ezen a napon Carlos Santana rögzítette a Black Magic Woman című dalt. Egyébként ezt a dalt a brit zenész Peter Green írta, és először 1968-ban jelent meg kislemezként a Fleetwood Mac zenekarral. 1970-ben a dalt Carlos Santana Abraxas című albumának első kislemezeként adták ki. A Greg Jolie által énekelt dal a negyedik helyet ért el az amerikai és kanadai slágerlistákon, és slágerlistán sikere tette Santana felvételét a dal ismertebb verziójává. Santana 70-ben felvett változata Szabó Gábor 1966-os instrumentális Gypsy Queen című számának megidézése, amely a jazz, a magyar népzene és a latin ritmusok keveréke. A dal Santana egyik alapslágerévé és egyik legnagyobb slágerévé vált. A kislemez 13 hetet töltött a Billboard 100-as listán, ahol 1971. januárjában a negyedik helyen tetőzött. Santana 70-es albuma 86-ban 4-szeres platina lemez lett, nem kis részben a Black Magic Woman című dalnak köszönhetően. A Gypsy Queen kimaradt az 1974-es Santana válogatás albumon található kislemez verzióból, annak ellenére, hogy a rádió állomások általában együtt játsszák, vagy játszották a Black Magic Woman-t és a Gypsy Queen-t. Na, a lényeg az, hogy ez az évforduló a mai naphoz kapcsolódik, természetesen nem maradunk Santana nélkül, bár nem a Black Magic Woman jön, hanem egy másik kiváló mega-giga sláger itt a Cegléd Rádióban.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
2: FM 95.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Ceglédi Futóklub Egyesület megrendezi az 5. Ceglédfürdő Futófesztivál elnevezésű rendezvényt. A futófesztivállal kapcsolatban június 6-án reggel 7 órától 14 óra 30 percig az alábbi ideiglenes forgalomkorlátozások lépnek életbe. A Fürdő utca a Külső Budai úttól a körforgalomig, valamint a Szent Márton utca a Fürdő utca felől a Cserszegi utcáig egyirányosítva használható. A lezárt Fürdő utcára csatlakozó utcák Fürdő utca felüli csatlakozásuk lezárásra kerülnek, azok zsákutcaként funkcionálnak a rendezvény ideje alatt. Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a rendezvény időtartam alatt a környéken fokozott figyelemmel közlekedjenek, figyeljék a kihelyezett közlekedési táblákat, kövessék a rendezvény biztosító jelzőrök utasításait. Köszönjük a közlekedők és az érintett lakosság megértését, türelmét.
0: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Jól, csak a szívével lát az ember.
3: Ó, ez szép, de azért van az a helyzet, amikor egy szemüveg sem ártana, ugye?
4: Mit tudsz te az irodalomról?
3: Lehet, hogy arról keveset, de a Gabainé optikáról annál többet. Fel is írtam, várj. Na, szép, nem látom. Akkor Irány Albert írsa, Vénica utca 8, ezt megjegyeztem.
4: Látni vagy nem látni? Az itt a kérdés.
3: Na ne!
5: Vizsgálatra bejelentkezés személyesen, vagy a 0670 37 49 235-ös telefonon.
6: Te mész arra, én meg erre?
7: Rendben, találkozunk 5 perc múlva a pénztárnál.
6: Jó lesz az 30-nak is, tudod? Ha mi egyszer ide bejövünk...
7: Most már legalább tudom, milyen érzés lehet a feleségeinknek a drogériába betérni.
6: Aha, nekik, akik ott nézelődnek a kertészeti részlegen.
8: Végre egy új családi program!
5: Cegléd Hobbi Áruház. Megújulva széles választékkal, folyamatos akciókkal várjuk Önöket, akár az egész családot is. És tudja, mit csinál a húsvéti nyuszi? Hát rákcsál. Nálunk is ezt tette. 10%-ot le is harapott minden termék árából. Így április 8-án mindenre, de tényleg mindenre 10% kedvezményt adunk. Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha Ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, Ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
1: Reklámot hallottak! Következzen egy

0: Mindjárt folytatjuk, kedves hallgatókat, Ceglédieket a Zalaival. Előtte azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást illeti. Holnap pénteken egy újabb hidegfront érkezik északnyugat felől, emiatt erősebben megnövekszik a felhőzet, és elszórtan kisebb eső záporinhoz zivatar kialakulhat. A déli szél egyre több felé északnyugatira fordul, melyet élénk erős széllökések kísérhetnek. Hajnalra északon és északkeleten több helyen pára köd képződhet. A minimumok 11 és 17 fok között alakulnak, napközben 19-29 fokot mutathatnak a hőmérők nyugaton, északnyugaton. Mérhetjük majd az alacsonyabb maximumokat. Szombaton sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből csak kezdetben délen, délkeleten alakulhat ki néhol eső zápor. Általában mérséket lesz a légmozgás, de északkeleten és Sopron környékén előfordulhatnak majd élénk széllökések is. Hajnalban kora reggel ismét találkozhatunk párás ködös tájakkal. A legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 15 fok között alakulhat, majd délután 23-28 fokot mérhetünk. Vasárnap is több órás napsütésre készülhetünk, melyet csak időnként zavarhatnak meg gomoly felhő, kisebb zápor, zivatar néhol előfordulhat. Az északnyugati szél mérsékelt, több helyen élénk lesz. Hajnalban 9-16, délután pedig 24-30 fok valószínű.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: Azonnal mutatom, kedves hallgatók, melyik slágerrel startol a következő felvonás. Swift egyik tavalyi dalát játszom hamarosan, a hírek után azonnal maradjanak velem, jó rádiószást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
6: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstölt áruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
7: Europetrol Cegléd. Prémium benzin. Alapáron. Mert a legjobb üzemanyagot nem csak a luxusautóknak tartogatjuk.
8: Eladnád az ingatlanod?
9: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
8: Bugár Zsanettet.
9: Miért pont őt?
8: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
9: A felkészítésben is segít.
8: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
9: És a kötelező papírok?
8: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
9: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
5: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594.
10: Te tudod, mi kell ahhoz, hogy az energia akadálytalanul célba érjen? Mi igen, a GANZ Electricnél transformátorokat gyártunk, és most téged keresünk. Ha rendelkezel középfokú végzettséggel és kiszámítható jövőt, korrekt fizetést és bónusz szeretnél, akkor jelentkezz toborzónapunkra te is. Az időpontokat keresd a GANZ Electric Facebook oldalán.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
11: Változékony idő lesz. Napokon belül felszámolják az afrikai sertéspestis fertőzéssel érintett állatállományt. Összehangolt ellenőrzéseket tartanak Kelenföldön. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Az Európai Bizottság üdvözli a nemzeti kisebbségek jogainak rendezését célzó megállapodást Magyarország és Ukrajna között. A testület szóvivője szerint ez bizonyítja a két ország elkötelezettségét a régóta fennálló vitáskérdések rendezése mellett. Hozzátette, a megegyezés fontos lépés lehet Ukrajna és Moldova uniós csatlakozási folyamatában, és akár néhány héten belül megnyílhat az első tárgyalási fejezet. Tovább erősödik az aszály az ország nagy részén, közölte a Hungaromet. A szakemberek szerint a kalászosok, a repce és a nyári kapás növények egyaránt csapadék hiánnyal küzdenek. Az Alföldön és a Dunántúl északkeleti térségeiben különösen száraz a talaj, helyenként több mint 100 mm-nyi nedvesség hiányzik. Az őszi búza és a repce fejlődését már érzékelhetően visszavetette a tavaszi csapadék hiány, ezért több térségben alacsonyabb termés átlagokra számítanak. Napokon belül felszámolják az afrikai sertéspestis fertőzéssel érintett vállai házi sertés állományt, az érintett gazdaságot bezárták, körülötte védő és megfigyelési körzetet jelöltek ki, valamint az összes állatot megvizsgálják, tájékoztatott a Nébik elnöke. Nemes Imre elmondta, hogy a lapongási idő alatt két vágóhídra juthatott húskészítmény a fertőzött telepről. Az esetről értesítik a külföldi felvásárlókat. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a Magyarországon kapható sertéshús és az abból készült élelmiszerek biztonságosak. Lezuhant egy kis repülőgép a horvátországi Isztriában Medulin közelében, a balesetben 4 ember életét vesztette. A horvát hatóságok egyelőre nem közölték az áldozatok személyazonosságát. Helyi értesülések szerint a gép Ausztriából érkezett, és a Medulini sportrepülőtéren készült leszállni, amikor egy spirálmanővert követően a földbe csapódott. A szerencsétlenség okait vizsgálják. Egy hét alatt több mint 700 embert igazoltattak és 29-et elfogtak Kelenföldön és környékén. Lakossági panaszok miatt május vége óta járőrözik több rendőr a vasútállomáson és annak közelében. A legtöbb embert körözés alapján fogták el, de voltak itt kábítószer fogyasztás, garázdaság, illetve lopás miatt állítottak elő. 12 esetben szabtak ki helyszíni bírságot vagy tettek fel jelentést. A közbiztonság javítása érdekében emellett újabb térfigyelő kamerákat telepítettek a vasútállomás régi aluljárójához. A napokban pedig összehangolt ellenőrzéseket tartanak a környékbeli járatokon és megállókban.
2: Az időjárásról.
11: Pénteken átmenetileg többfelé megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporok kialakulhatnak. Éjszaka 10-16, napközben 24-29 fok valószínű. Kellemes koranyári idő lesz a hétvégén is, csak a déli és a keleti tájakon lehetnek futó záporok.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a mai napon az M4-es autóúton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek a 38-as és a 40-es kilométer között, mindkét oldalon minden sáv járható, de a Patkán alkalmanként a leállósávon dolgoznak, így fokozott óvatossággal és csökkentett sebességgel kell az érintett szakaszon elhaladni. Az M5-ös autópályán Őrkény és Lajosmise között az 56-os kilométer és 64-es kilométer között kiépítettek egy újabb terelést. A Röszke felé tartókat a belső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. A főváros irányába a külső és a leállósáv járható. Átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Kecskemét elkerülő szakaszán pedig a 81-es és a 83-as kilométer között hídépítők dolgoznak, mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a forgalom két szűkített sávon halad. Kecskemét és Lajosmise között is felújítanak egy hidat, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávot lezárták, sáverhúzással a külső és a leálló sávra irányítják a forgalmat. Az M5-ös autópályán napközben több munkavégzés is várható. Az 52-es kilométernél hídvizsgálatot tartanak, a belső sávot mindkét oldalon lezárják a munkálatok idejére. A 116-os és 117-es kilométer között a határ felé vezető oldalon kátyúznak, csak a belső sáv járható. Több szakaszon pedig a szalagkorlátot javítják. A 86-os kilométer környékén itt sávlezárásra lehet számítani mindkét oldalon. A 4-es főúton építési munkákat végeznek Vecsés átkelési szakaszán. A főutcában, a Magyar utca kereszteződésénél a 21-es kilométernél a félpályás korlátozás van érvényben. Albert és a határában Kasszának az 50-es és az 51-es kilométer között a félútpályát lezárták. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglid Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamion tilalom június 6-án, szombaton este 10 órától, június 7-én vasárnap este 10 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Ceglid Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Süveges András, még ebben az hűk 60 percben lehetünk együtt, utána érkezik Szatmári Gábor, utána pedig Vörös Nándi. Most meg szépen sorba jönnek egymás után a dalok, én meg nem sokára lapszemlézek egy pöppet, egy filmzenét hallgatunk meg, a Szinglik éjszakája című mozi egyik alkotását, már ami a filmzenét illeti, Adri énekel, meglepő módon a dal címe Szinglik éjszakája. Maradjanak velem!
1: Cegléd Rádió. Sok magyar

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A kígyópatika, az a Reggel utca 2 szám alatt találják. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-114-es telefonszám. Indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár, a kígyópatika, a Reggel utca 2 szám alatt találják.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Budaházzal épül a ház. Keressen nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Ti hova mentek idén nyaralni?
5: Ahova csak akarunk.
4: Jó, de mégis melyik hotelbe?
5: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
4: Komolyan? És honnan szereztetek?
5: Itt Cegléden az Open Campers-től.
3: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
6: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Cegléd város önkormányzata tisztelettel meghívja önöket június 5-én pénteken 16 órától tartandó pedagógus napi ünnepségre a Kossuth Művelődési Központ kamaratermébe. Ünnepi köszöntőt mond dr. Csáki András polgármester, majd jön Cegléd város pedagógiai díjának átadása, majd kitüntetések átadása, ezután pedig az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola műsorát láthatják, hallhatják. Szeretettel várnak mindenkit. Egy vetített képes előadásra várnak mindenkit sok szeretettel. Vazar elé és a Színes Város címmel. Az előadó dr. Juhász István, ez a rendezvény június 5-én pénteken lesz, 17 órakor kezdődik a Ceglédi Városi Könyvtárba. Ez az esemény is könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. A telefonszám, ahol lehet regisztrálni, az az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. A Szoboszlai Sztori címmel könyvbemutató lesz június 12-én pénteken 17 órás kezdéssel a Gáli József sportcsarnokban. A vendég Kálnoki Kis Attila, olimpiai 5. világ és Európa bajnok 5-tusázó, a könyv szerzője. A regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvényre mindenkit szeretettel várnak. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Diafilm vetítés az egész családnak a Cegléd Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szor étkezést biztosítanak, amit kínálnak: kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is a lapszemlével folytatjuk, kedves hallgatók, itt a 92.5-ön, egészen pontosan a borosonline.hu felülettel. Sokan vádolják azzal, hogy túl hivalkodó életet él, ám most végre kiderült, mi hajtja a sikeres zenészt. Ele Junior elképesztően őszintén vallott arról, miért vették körül mindig méreg drága autók, luxusórák és gyönyörű nők, és hogyan vált a dühöngő bikából megfontolt monogámiára vágyó férfivá. A népszerű előadó művész pontosan tudja, milyen a legmélyebben lenni és onnan feltörni, éppen ezért sokak számára példakép, míg mások szemében egy felfúvalkodott, magamutogató figura. Ele Junior azonban nem törődik a kritikákkal, sőt, egy egészen sajátos elmélete van a gazdagság mutogatásáról. Tisztában van vele, hogy a pesti utcákat szelő luxusjárgányok és a csuklóján villogó arany Rolex nem pusztán a gazdagság szimbólumai, hanem valami sokkal mélyebb, gyerekkorban gyökerező dolog folyományai. Szerintem ez arról szól, hogy egyszerű gyerekkorunk volt, és amikor később elértünk valamit, azt próbáljuk kompenzálni. A belvárosi srácok, akik hasonló körülmények között nőttek fel, mint én, vagy azok, akik szegényebb közösségekben nőttek fel, szerintem mind kompenzálnak valamit. Nagyon érdekes látni a két végletet. A gyerekkori haverjaim közül sokan vagy nagyon lecsúsztak, és börtönbe kerültek, esetleg meghaltak, vagy éppen ellenkezőleg baromi sikeresek lettek. Szinte nem is látok átmenetet a kettő között. Jó, van egy-két kivétel, például olyanok, akik étterem tulajdonosok lettek, vagy a kis és középvállalkozói szektorban dolgoznak. De összességében nagyon érdekes jelenség emlékezett vissza Junior a gyerekkorára. Ele Junior szerint az hasonló mélyről vagy egyszerű körülmények közül induló srácok egytől egyig ugyanabba a csapdába esnek. A luxusautók és méregdrága órák mellett a nők jelentik a másik központi témát Junior életében. Bár a pontos számokról nem akart beszélni, a családjáról és a szülei kapcsolatáról meghatóan vallott. Annak ellenére, hogy a szülei elváltak, amikor csak 13 éves volt, a gyerekkorát ideálisnak és gyönyörűnek nevezte. Édesapját fantasztikus embernek tartotta, aki imádta az édesanyját, de a roma kultúra sajátosságai miatt a párkapcsolati dolgok náluk tabunak számítottak. Apukám nagyon-nagyon szerette anyukámat, és ez kölcsönös volt. Anyukám is ugyanennyire szerette őt. Mindent megtettek egymásért, viszont a párkapcsolatokról soha nem beszéltünk, és itt jön be a roma kultúra is. Ezekről a dolgokról egyszerűen nem volt szokás beszélni. Anyukámat például soha nem mertem megkérdezni ezekről a kérdésekről, pedig sokszor szerettem volna. A legnagyobb szenzációt mégis az jelenti, hogy az egykori szívtipró teljesen megváltozott, és készen áll a letelepedésre, azt is elárulta, hogy a jelenlegi párjával, Frey Timivel is akár. Adom most, kezdek lenyugodni, fogalmaz. Így azért mondtam, hogy amikor kérdeztetek, hogy milyen választás lennék, szerintem most vagyok jó választás. 10-15 évvel ezelőtt még azért dühöngő bika voltam, vagy ilyen vadabb, és most teljesen jó helyen vannak a dolgok. Kezdek hinni a monogámiában, vallott ebbe a meglepő tényt Ele Junior Szabó Péter műsorában. Azt nem tudom, ki az a Szabó Péter, de Ele Junior biztos, hogy neki nyilatkozott, a borsonline.hu pedig ezzel a nyilatkozattal részletesebben is foglalkozik.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: A lapszemlét, kedves hallgatók, már is folytatjuk a nemzetisport.hu oldal. A BL negyeddöntő bajnoki és MK arany után furcsa idényt zárt a Van Veszprém férfi kézilabda csapata, amely végül egészen vállalható eredményt sor tud felmutatni, miközben évközben bőven volt ok az idegeskedésre. A jövő persze itt sincs kőbevésve, akár csak a Szegednél. Szendrei Zoltán és Vince Szabocs megnézte, mi volt és mi lehet a két magyar kézilabda élklubnál. Címlapsztori két oldalon az újságformátumban, de persze a nemzeti sport.hu oldal is foglalkozik a két nagyszerű gárdával. Hajnal Tamás Kínről, Borbéról és a magyar szabályról, labdarúgásról van szó. Tehát a Ferencváros sportigazgatója Borbola Bencének részletesen beszélt Robi Kín távozásáról, Borbé Balázshoz fűződő kitűnő viszonyáról, melynek nincs köze a szerződtetéséhez, a klub küzdelméről, a magyar szabállyal és persze a célokról, melyek nem változnak. Interjú egy oldalon vele az újságban, és a sportoldalon is olvashatnak erről a sztoriról jó pár dolgot. Lassan betelnek a kispadok határon innen és túl. Babó Levente felcsúti, Gert Remmel debreceni és Szabó István csíkszeredai szerződtetéséről minden, amit tudni lehet és érdemes. Labdarúgás ez esetben is a téma. Kun Anna még gödörből jött ki, letöltötte eltiltását és újra Páston. Párbajt őrvívó klasszisunkat Párizs előtt büntették meg, amiért háromszor is nem találta meg a vada. Volt, hogy nem hitt a visszatérésében, párja Nagy Dávid olimpiai aranya is segített neki abban, hogy a két év leteltével ismét fegyvert ragadjon, és ma már szépen építgeti magát, mert feltett szándék, hogy visszatérjen az elitbe. Kovács Erika nagy interjúja Kun Annával olvasható, tehát a portálon és az újságban is. És még Mim Gergely sajnálja, hogy a mostani Zalaegerszegben nem fejlődhetett tovább. BL döntőre hangol az Eto. Szabalenka búcsú a Roland Garroson. Egy hét a VB-ig. Szakmai káosz a brazil futball válogatottnál. Ezekkel a témákkal is foglalkozik részletesebben, tehát a nemzetisport.hu oldal.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: X-ert ballagásra? Igen, hiszen ez a legszebb és legmaradandóbb ajándék. Kleopátra X-er üzlet és ötvös műhely. Cegléd, Körösi út 16.
5: Jaj, úgy megéheztem.
6: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
5: Egy gyrosz.
6: Pont egy gyrosz?
5: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
7: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont egyharmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
6: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
5: Pont mi nem mennénk be.
8: Tiszta barf, tiszta egészség. Válts a természetesre. Válaszd a barfot. Tudtad, hogy a nyers etetéssel kedvenced energikusabb, egészségesebb és fittebb lehet, mint valaha? A Fotófalat barf szaküzlet elhozta neked, de főként kisebb vagy nagyobb kutyusodnak a legkiválóbb márkákat. Cegléden a legjobb választás a Fotófalat. Várunk a Pesti út 12 szám alatt, hétköznap 8-tól 17 óráig, szombaton pedig reggel 8-tól délig. Fotófalat barf szaküzlet, mert az egészség kedvenced tányérjánál kezdődik.
1: Reklámot hallottak.
9: FM 92.5
1: Cegléd Rádió.
9: Minden dal közös ismerős.

0: Mindjárt folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedves Zalaival. Előtte azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást illeti. Holnap pénteken egy újabb hidegfront érkezik északnyugat felől, emiatt erősebben megnövekszik a felhőzet, és elszórtan kisebb eső zápornyihoz zivatar kialakulhat. A déli szél egyre több felé északnyugatira fordul, melyet élénk erős széllökések kísérhetnek. Hajnalra északon és északkeleten több helyen pára köd képződhet. A minimumok 11 és 17 fok között alakulnak, napközben 19-29 fokot mutathatnak a hőmérők nyugaton, északnyugaton. Mérhetjük majd az alacsonyabb maximumokat. Szombaton sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből csak kezdetben délen, délkeleten alakulhat ki néhol eső zápor. Általában mérséket lesz a légmozgás, de északkeleten és Sopron környékén előfordulhatnak majd élénk széllökések is. Hajnalban kora reggel ismét találkozhatunk párás ködös tájakkal. A legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 15 fok között alakulhat, majd délután 23-28 fokot mérhetünk. Vasárnap is több órás napsütésre készülhetünk, melyet csak időnként zavarhatnak meg gomoly felhő, kisebb zápor, zivatar, néhol előfordulhat. Az északnyugati szél mérsékelt, több helyen élénk lesz. Hajnalban 9-16, délután pedig 24-30 fok valószínű.
1: Cegléd Rádió.

0: Kedves hallgatók, elérkezett a könnyes búcsú ideje, már ennyi volt részemről. Reggel 6-tól ideig a műsorvezetők is a nagyobb megszakításokkal Süveges András volt, most Szatmári Gábor lesz, utána Vörös Nándén, meg legközelebb holnap jövök, reggel 6-kor kegyetlenül újra felébresztek majd mindenkit. További kellemes estét kívánok mindenkinek, és jó rádiózást a Cegléd Rádióval. Holnap reggel tehát Tali, visz, all.
1: Cegléd Rádió.
2: If you need me, call me. No matter where you are, no matter how far.

0: Műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül akár azonnal, hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 perá. Telefon 312-520.
3: Budmill nem csak egy márka, életérzés. Táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki. És mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csap le a legújabb darabokra.
4: Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjéstáp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kisállat eledelben. Cegléd, Alszegi út 50. Bautrans Festék Áruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans Festék Áruház, megoldás minden felületre. Színezd újra! Cegléd, Mozdony utca 1. Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban! A Ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben, ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül, cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom, 0630 667 6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
5: Változékony idő lesz. Napokon belül felszámolják az afrikai sertéspest is fertőzéssel érintett állatállományt. Lezuhant egy kis repülőgép Isztriában. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az Európai Bizottság üdvözli a nemzeti kisebbségek jogainak rendezését célzó megállapodást Magyarország és Ukrajna között. A testület szóvivője szerint ez bizonyítja a két ország elkötelezettségét a régóta fennálló vitáskérdések rendezése mellett. Hozzátette, a megegyezés fontos lépés lehet Ukrajna és Moldova uniós csatlakozási folyamatában, és akár néhány héten belül megnyílhat az első tárgyalási fejezet. Tovább erősödik az aszály az ország nagy részén, közölte a Hungaromet. A szakemberek szerint a kalászosok, a repce és a nyári kapás növények egyaránt csapadék hiánnyal küzdenek. Az Alföldön és a Dunántúl északkeleti térségeiben különösen száraz a talaj, helyenként több mint 100 mm-nyi nedvesség hiányzik. Az őszi búza és a repce fejlődését már érzékelhetően visszavetette a tavaszi csapadék hiány, ezért több térségben alacsonyabb termés átlagokra számítanak. Napokon belül felszámolják az afrikai sertéspest is fertőzéssel érintett vállai házi sertés állományt. Az érintett gazdaságot bezárták, körülötte védő és megfigyelési körzetet jelöltek ki, valamint az összes állatot megvizsgálják, tájékoztatott a Nébik elnöke. Nemes Imre elmondta, hogy a lappangási idő alatt két vágóhídra juthatott húskészítmény a fertőzött telepről. Az esetről értesítik a külföldi felvásárlókat. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a Magyarországon kapható sertéshús és az abból készült élelmiszerek biztonságosak. Lezuhant egy kis repülőgép a horvátországi Isztriában Medulin közelében, a balesetben 4 ember életét vesztette. A horvát hatóságok egyelőre nem közölték az áldozatok személyazonosságát. Helyi értesülések szerint a gép Ausztriából érkezett, és a Medulini sportrepülőtéren készült leszállni, amikor egy spirálmanővert követően a földbe csapódott. A szerencsétlenség okait vizsgálják. Egy hét alatt több mint 700 embert igazoltattak és 29-et elfogtak Kelenföldön és környékén. Lakossági panaszok miatt május vége óta járőrözik több rendőr a vasútállomáson és annak közelében. A legtöbb embert körözés alapján fogták el, de volt, akit kábítószer fogyasztás, garázdaság, illetve lopás miatt állítottak elő. 12 esetben szabtak ki helyszíni bírságot vagy tettek fel jelentést. A közbiztonság javítása érdekében emellett újabb térfigyelő kamerákat telepítettek a vasútállomás régi aluljárójához. A napokban pedig összehangolt ellenőrzéseket tartanak a környékbeli járatokon és megállókban.
1: Az időjárásról.
5: Pénteken átmenetileg többfelé megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporok kialakulhatnak, éjszaka 10-16, napközben 24-29 fok valószínű. Kellemes koranyári idő lesz a hétvégén is, csak a déli és a keleti tájakon lehetnek futózáporok.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Csütörtöki csatangoló.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat. Igen, igen, ez itt már a csütörtöki csatangoló. Szám szerint 258. adásunkat hallhatják ma, 2026. június 4-én. Igen, igen, június 4-e van, történelmi nap ez. 1920. június 4-én a Párizs melletti Trianon kastélyban írták alá bizony azt a csúnya egyezményt, amelynek hatására Magyarország elvesztette területének kétharmadát és lakosságának is tekintélyes részét. A trianoni emléknap most már egy picit talán enyhült a szemünkben, hiszen a nemzeti összetartozás napjának is szoktuk ezt hívni, és ez azért sokkal jobban hangzik. De vajon akkor 1920-ban hogyan értek el a hírek ide, és milyen hatással voltak ezek a hírek egyáltalán Ceglédre és népére? Erről fogunk beszélgetni a műsor első interjújában Reznák Erzsébettel, a Kossuth Múzeum történészével, úgyhogy szerintem sok érdekes dolgot el fog majd nekünk mondani. A műsor második részében pedig sport lesz a téma, hiszen most szombaton rendezik az 5. Cegléd fürdő futófesztivált. Ezt már előzetesen pedzegettük Bálint Zoltánnal és Licsák Zoltánnal, a Ceglédi Futóklub elnökével és elnökségi tagjával. Most így már a finishben, mármint a verseny előtti finishben, azért nem árt föl eleveníteni egy-két fontos tudnivalót, úgyhogy a Budai úti fürdő környékén és a fürdőben is rendezett futófesztiválról a műsor második részében részletesebben is hallhatnak. Érdemes lesz tehát velünk tartani itt a csütörtöki csatangolóban. Induljon is az első anyag, amelynek témája tehát a történelem, a magyar történelem, 1920. június 4-e.
0: Csütörtöki csatangoló.
1: Kedves hallgatók, a következő percekben tehát Magyarország történelmének egy ilyen szomorú dátumáról fogunk megemlékezni. 1920. június 4-én született meg az a dokumentum ott a Párizs melletti Trianon kastélyban, aminek a következményeképpen Magyarország elveszítette területének jó kétharmadát és lakosságának is tekintélyes részét. És hát ennek az emléknapja, ez sokáig egy nagyon szomorú dátum volt. Most ezen talán valamit enyhített, hogy az utóbbi években már a nemzeti összetartozás napjaként is emlegetjük, és ez talán egy picit szebbít rajta, de ettől függetlenül ez azért tényleg a fekete napok közé tartozik mindenképpen. Mindenről most részletesen beszélgetünk, és mindennek a ceglédi hatásairól a Kossuth Múzeum történészével, Reznák Erzsébettel, akit nagy szeretettel köszöntök itt a stúdióban. Kezicsókolom, Erzsike!
2: Jó napot kívánok!
1: Csúnya idők voltak ezek, ugye az első világháború már befejeződött ekkor javában, ugye 1918-ban ez már befejeződött, és megkezdődtek azok a bizonyos béketárgyalásnak nevezett, vagy mondhatni, hogy béketárgyalásnak csúfolt különféle tárgyalások, amelyek kapcsán bizony a vesztes államok hát nem jártak jól.
2: Igen, azért talán egy pillanatra azért érdemes visszamenni 1914-re, a háború kitörésére, hogy elmondhassuk azt, hogy nagyon sokan lelkesen, örömmel fogadták a háború hírét, bármilyen furcsa is.
1: Igen.
2: Kivéve egyetlen embert, Magyarország miniszterelnöke Tisza István kifejezetten ellenezte. És milyen érdekes, 1918-ban ő volt az, akit máig ismeretlen körülmények között, pontosabban ismeretlen emberek, a háborúért való felelősség miatt meggyilkoltak.
1: Bizony.
2: Ez talán jelzi ezt a négy évet, vagy ezt a néhány évet, hogy milyen tragédiák kötődtek ehhez a dátumhoz. De valóban 1920. június 4-e, hát az a történelem egyik mélypontja.
1: Ezt nyilván a hosszabb tárgyalások előzték meg. Igen. Mit próbált meg megtenni Magyarország annak érdekében, hogy a lehető legjobban jöjjön ki ebből?
2: Hát mindent, nyugodtan mondhatjuk, ha engedték volna, vagy igen, ha hagyták volna. Ugye tudjuk azt is, hogy Magyarországon gyorsan változtak a kormányok, még az államforma is ebbe beletartozott, a tanácsköztársaság.
1: Még az is benne volt bizony.
2: Többek között.
1: Hát esetett jót.
2: Így van.
1: Igen.
2: Tehát azt szokták mondani, hogy az Antant, a győztes hatalmak, ha akartak volna is tárgyalni a vesztesekkel, nem biztos, hogy tudták, hogy kit kell meghívni.
1: Hát, bizony.
2: Nem beszélve arról, hogy ez szintén mai szemmel elég furcsa hangzik, nem tudták, hogy kihez kell és hogy eljutatni a hírt. Hiszen ki képviselheti Magyarországot ebben az ügyben.
1: Igen.
2: Ezért csak 19 novemberében kezdték meg a tárgyalásokat, de ez nagyjából úgy nézett ki, hogy a győztes hatalmak összeállították ezeket a feltételeket, és 1920. januárjában Párizsba hívták a magyar képviseletet, akik közül Aponyi Albert nevét szoktuk emlegetni.
1: Ő a leghíresebb, igen.
2: Úgy van, és átadták ezeket a feltételeket. Kész. Ez volt a tárgyalás, és kitűzték az aláírás napját, meghívták oda az akkor létező magyar kormányfőt, Simonyi Semadam Sándort, az ő feladata lett volna aláírni azt, amit ott a négy nagy hatalom elébe tesz.
1: Igen. Oh.
2: Hát, de önmagában ugye az aláírás története is nagyon sok mindent elárul erről a szörnyűséges időszakról, hiszen Magyarországon nem volt ember, aki ezt önként aláírta volna.
1: Persze, igen.
2: Úgy segítettek a dolgon, hogy a miniszterelnök kijelölt két embert, Drassel Lázár Alfréd volt az egyik, akinek ő egyébként egy diplomata volt, de kifejezetten ezzel bízták meg, hogy ezt a bizonyos szerződést aláírja. A másikukat úgy hívták, hogy Benárd Ágoston, ő pedig szociális miniszter volt.
1: Norris.
2: És hát pontosan tudjuk, hogy június 4-én érkeztek Párizsba, hol szálltak meg, és ebbe a bizonyos nagy Trianon kastélyba idézték be őket. Nyugodtan mondhatjuk, hogy idézték, mert hát,
1: igen,
2: nem volt simán, itt meghívó. Igen. És 16 óra 32 perckor már ki is jöttek abból a kastélyból, ahol aláírták ezt a bizonyos béke szerződést.
1: Igen, nem is nagyon tehettek mást.
2: Nem tehettek mást, ez egészen egyszerű. Ha nem írják alá, nincs Magyarország. Magyarország végleg elszigetelődik, esetleg ezek a bizonyos később utódállamok egymás között felosztják.
1: Igen, voltak is erre törekvések.
2: Úgy van.
1: Igen, de most ebbe ne is menjünk bele, hanem jöjjünk haza Ceglédre. Hát ugye most kicsit morbid módon mondhatnám, hogy Cegléd szempontjából annyi változás történt, hogy nem jó 100 kilométerre volt az ország középpontja Szarvason, hanem csak egy olyan kb. 30 kilométerre Pusztavacson. Most már ugye ezek után, ahogy meghúzták az új határokat, de hát ugye erre ráment az ország kétharmada, sajnos, és egyáltalán hogy érkezett a hír ide Ceglédre?
2: Hát 1920-ban több helyi újság is létezett egyébként, és természetesen addigra már fölállt a közigazgatás is Cegléden, volt már polgármester, akit értesítettek nyilván hivatalos úton. Ezt onnan lehet
1: tudni. Távíróval, vagy hogyan?
2: Távíróval, és ma azt mondjanánk, hogy papíralapú dokumentummal. Ezt onnan tudjuk, a helyi újság megírta, ez a legegyszerűbb, ha ott elolvassuk, hogy ezen a napon, ezen a június 4-én valamennyi harangot meghúzták a gyász jeleképpen Cegléden. Hát az biztos, hogy egy nagyon-nagyon kaotikus időszak volt Cegléden is ez, a gyors változások miatt, majd a folyamatosan már korábbról érkező menekültek miatt. Hiszen
1: ugyan, igen.
2: Azt mondja Gábor, hogy a városa az ország közepén volt, itt átment nagyon fontos vasúti közlekedési lehetőség, és a környező államokból kiutasított, menekült, 100 000 számra érkező magyarok, elsősorban a volt állami alkalmazottak, azok nagyon sokan keresztül utaztak a városon, vagy éppen hosszabb, rövidebb időre itt megálltak. Elképesztő létszám az, ami ezeket a földön futó embereket jellemzi. Tehát ez biztos, hogy azért a hír az mindenkihez eljutott, vagy a sajtó, vagy a hivatal, de legegyszerűbben az emberi kapcsolatok révén.
1: Hát csak is, hát ugye egy ekkora városban meg ez simán működik a mai napig.
2: Így van.
1: Mondhatni a hírek, ilyen szinten is terjednek. Hát nagyon nehéz időszak volt ez az egész országnak. Most más helyzetben volt mondjuk egy akkori határozat, szélre szorult település, mint Cegléd. Mi jobb helyzetben voltunk, vagy ugyanúgy sújtott bennünket is?
2: Hát másképpen, de hasonlóan azt mondom, akik az ország új határaihoz közelebb kerültek, arra ébredtek egy napon, hogy nem tudtak átmenni az úton, nem tudtak átmenni a falu másik utcájába, ilyen is volt.
1: Hát nem például tudtak... ott van Nagylak, amit ketté vágtak konkrétan, ugye, tehát ott a falu egyik részéből a másikban nem lehetett átmenni.
2: Igen, vagy nem tudtak az Őrségben, tehát a nyugati oldalon,
1: ott is.
2: Nem tudtak kimenni a saját földjükre,
1: igen.
2: Mert ott húzódott a határ. És hát akkor nem beszélve arról, amit nem biztos, hogy a hétköznapi ember érzékelt még akkor, a közlekedésen kívül a nyersanyag, a bányák, az olaj, hiszen azért már a kőolaj ebben
1: akkor
2: az
1: is fontos szerepet játszott bizony.
2: Igen, és de a legfontosabb talán mégis, vagy a legjellemzőbb, ezek az emberi kapcsolatok, amelyek sokszor örökre megszakadtak, hiszen ismertem olyan embert, aki Erdélyben született, Magyarországon volt katona az első világháború után is, és nem volt hova visszamennie.
1: Nem tudott hova, igen.
2: Soha többet nem látta a családját. Ezek miatt van talán ez a nap, meg a sok-sok kibeszéletlen probléma miatt lehet az, hogy ez a nap a mai napig meghatározza az ország, a magyarok hangulatát, én
1: igen,
2: azt gondolom.
1: Igen. Az, hogy ez a nemzeti összetartozás napjává vált, ez azért lelkileg egy picit segít?
2: Igen, nyilván, hát azért ugye 1920 óta eltelt 106 év, ha jól számolom, ugye?
1: Igen.
2: És hát annyi idő alatt nagyon sok minden változott, nagyon sok minden előnyére is változott.
1: Persze.
2: Ezt is el kell ismerni. De azt is el kell mondani, hogy ebben a bizonyos békeszerződésben ott volt egy pont, ami arról szólt, hogy az utódállamoknak mindenképpen biztosítaniuk kell az emberi és polgári jogokat a magyarok számára.
1: Igen.
2: És még arról is gondoskodtak, hogy ha valami nem szabályosan történik, akkor a magyarok szót emelhessenek, csak ez aztán hosszú-hosszú ideig nem történik.
1: Hát nem működött.
2: Igen.
1: Legalábbis így van. Hát a mai napig vannak ebből konfliktusok.
2: Igen, de hát azért igen. az idő múlása is sokat számít, én azt gondolom, és hát másképpen ezek a bizonyos utódállamok története másképpen alakult. Elég, ha csak arra gondolok, hogy a Trianon után ott északon egy ország volt, amit úgy hívtak, hogy Csehszlovákia,
1: igen.
2: Ma úgy hívják, hogy Szlovákia. Délen Jugoszlávia alakult, most az is több részre szakadt.
1: Szerbia, Horvátország, Szlovénia, így van, és Csehszlovákia, ugye az még benyúlt a Kárpátaljára is akkor.
2: Így van.
1: Amit aztán a Szovjetunió kapott meg, amit most meg Ukrajnának hívunk.
2: Igen.
1: Hát erre varjunk gombot. Igen.
2: Igen. És hát a nyugati oldal, tehát az ausztriai határ volt az egyetlen, ahol elismerte ez a bizonyos népszövetség, hogy lehet népszavazást tartani,
1: igen.
2: Ugye közismert Sopron története is.
1: Sopron is, de voltak ott még más kisebb igen. Települések, amelyek tulajdonképpen visszaszavazták magukat ide
2: igen.
1: Magyarországra.
2: Igen. Szóval az biztos, hogy ez egy meghatározó. A sok-sok tragikus magyar emlék közül az egyik legtragikusabb az Trianon. Ezzel együtt, hogy azért, ahogy múlik az idő, talán normalizálódik a kapcsolat ezek között, az államok között is, de az emberi lelkekben,
1: igen,
2: családokban igen. Ez biztos, hogy még nemzedékeken keresztül
1: biztos.
2: Megmarad.
1: Hát igen, ma már a határok nem annyira élesek,
2: igen.
1: Átjárhatóak, gyakorlatilag, hogyha szomszéd faluban lakik a rokon, akkor bármikor gondol egyet az ember éjjel 3-kor, és átmehet hozzá, semmi probléma nincs ebből.
2: Igen.
1: De azért szóval ez azért ott marad a magyar lélekben örök tüskeként.
2: Úgy van, és hát amiről szintén beszéltünk az elején, hogy hosszú ideig nem volt erről ildomos beszélni.
1: Nem is bizony.
2: A szocialistának nevezett korszakban, ugye azt mondták, hogy a proletár internacionalizmus köt össze bennünket,
1: igen.
2: És akkor nem illett a sérelmekről beszélni. De azért hála Istennek a rendszerváltozás óta mindenképpen egészen kiváló könyvek, kiadványok születtek. Én úgy gondolom szakszerű kiadványok.
1: Igen.
2: Itt van az egyik előttem, nagyon érdekesnek tartom ezt is, Ablonci Balázs a szerzője, igen, és az a címe, hogy Trianon legendák. Mert hát ez alatt az idő alatt már igazi legendákat is leírtak, összeállítottak az emlékezetből az emberek, és ez azt jelzi, hogy foglalkoztatja az utódokat is.
1: Hogyne, és a mai embert is egyébként. Igen. Talán nem mindenkit, de ma is vannak nagyon sokan, akik azért nem felejtik el ezt a tüskét, és ezt a korszakot mindenképpen elemzés szempontjából is érdemes azért emlékezetünkben tartani, és amúgy se felejtsük ezt el.
2: Így van, hiszen ez egykor összekötött bennünket, és ez a tragédia és a sérelem is összekovácsolta a magyarokat Közép-Európában.
1: Igen. A Kossuth Múzeum történészével, Reznák Erzsébettel beszélgettem, tehát a Nemzeti Összetartozás napján, most már nevezzük így, amikor is 1920. június 4-ére és annak következményeire emlékeztünk és erről beszélgettünk. Erzsike, nagyon szépen köszönöm, és emlékezzünk még jó pár évig erre, és ne felejtsük el soha.
2: Köszönöm a lehetőséget.

0: Csütörtöki csatangoló.
1: Bizony, idén már 5. alkalommal rendezik meg a Cegléd Fürdő Futófesztivált a Ceglédi Futóklub szervezői. Hát bizony, már szép hagyományokra tekint vissza ez a verseny, és hát most, hogy milyen lesz, vajon hogyan ígérkezik így, hát gyakorlatilag 2 nappal a verseny előtt. Na hát ez is ki fog derülni most nem sokára, hiszen a főszervezők itt lesznek velünk, a Ceglédi Futóklub elnöke Bálint Zoltán és Licsák Zoltán elnökségi tag, és ők fogják elmondani, hogy hogy állnak most a szervezéssel, a pályaépítéssel, és egyáltalán a jelentkezésekkel, és esetleg mi a dolga annak, aki még most kap észbe, és szeretne indulni valamelyik versenyszámban. Ezeket is elmondjuk majd természetesen, hiszen jó pár versenyszámban lehet majd indulni, úgyhogy érdemes lesz erre is odafigyelni a következő percekben.
0: Csütörtöki csatangoló.
1: Kedves hallgatók, mint arról nem egyszer beszámoltunk, már ismét készülődik egy remek futófesztivál, méghozzá az 5. Cegléd Fürdő Futófesztivál. Erről már előzetesen beszélgettünk, most tulajdonképpen 2 nappal az esemény előtt ülünk itt a stúdióban a főszervezőkkel, a Ceglédi Futóklub elnökével, Bálint Zoltán doktor úrral. Szervusz!
2: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat én is.
1: És itt van velem természetesen az elnökségi tag Licsák Zoltán, aki a szervezésben szintén sokat szorgoskodik. Szia Zoli!
3: Köszöntöm én is a hallgatókat.
1: Na hát lássuk csak, hogy állunk így 2 nappal maga előtt, a rendezvény előtt. Most hát azt hiszem, hogy már nagyon a célegyenesben kell lenni.
2: Ez pontosan így van. Az előzetes szervezési, engedélyeztetési feladatokat elvégeztük, az utolsó lépés van a megvalósuláshoz. Én azt gondolom, hogy időarányosan nagyon jól állunk, de mindig van valami apró dolog, ami még közben jön.
1: Persze.
2: Ezzel reménykedünk, hogy azt is meg fogjuk tudni oldani.
1: Igen. Hát ugye itt az előzetes munkákban többek között beletartozik a pályák kijelölése. Ez általában Licsák Zoli feladata szokott lenni, jól tudom?
3: Igen, azt én szoktam kimérni így még előző este, de az is most már megvan. Tudjuk most már, hogy melyik fánál kell fordulni, mert bejelöltük.
1: Nem mindegy. Igen.
3: Igen, hogy meglegyen a 3,5 kilométer. Most 28 kilométer is lesz az a legnagyobb táv. Ott azért több kört kell ezen teljesíteni, és hogyha már ilyen 20-30 méter eltérés van, azért...
1: Az már látszik.
3: Igen.
1: Bizony.
3: Ez fontos.
1: Igen. Ezek a részek tehát megvannak. Ugye nevezni már lehetett jó régen. Éltek-e ezzel a lehetőséggel sokan?
2: Október óta lehetett nevezni, hát akkor még csak úgy hetenként egy-egy nevező volt, aztán ahogy közeledtünk a végső dátumhoz, ez múlt szombat volt, úgy exponenciálisan nőtt, úgyhogy már 710 nevezőről tudunk beszámolni, de azóta is folyamatosan kapjuk az e-maileket, és helyszínen is lehet majd természetesen nevezni, tehát mindenkit várunk, aki az utolsó pillanatban úgy gondolta, hogy még szeretne eljönni egy fantasztikus rendezvényen részt venni.
1: Igen. Hát szoktunk erről beszélni, ugye, hogy egyrészt nyilván akár ceglédieknek is eszébe juthat az utolsó pillanatban, hogy hú, erre mégiscsak szeretnék benevezni, de hát lehet, hogy valaki Szombathelyről jön ide egy kicsit megpihenni a szállodába, és akkor döbben rá, hogy itt van egy ilyen verseny, akkor aznap is, még hogyha úgy gondolja, akkor be tud nevezni, tehát nincs kizárás ilyen szempontból.
2: Nincs, sőt, rajta vagyunk, hogy döbbenjen rá, mert a szállodával is nagyon jó a kapcsolatunk, és ők is hirdetik a Cegléd Fürdő Futófesztivált.
1: Végül is akkor hányféle táv lesz, hányféle verseny lesz majd ezen a napon?
3: Most így számszerűleg így per pillanat nem tudom, de elég sok.
1: Soroljuk.
3: 12.
1: 12, oké.
3: Igen, én így darabszám, tehát lesz a legkisebbeknek 4 éves korig 300 méteres kis tipegőtáv, utána 5 és 8 éves kor között egy 800 méteres. Azoknak, akik nem tudnak még futni, vagy nem szeretnének, azoknak van egy gyaloglótáv 2 kilométer, illetve van egy 2 kilométeres futás is, és akkor itt jönnek a nagyobb távok, ugye a 3,5 kilométeres körön 3,5 kilométer, 7 kilométer, 10,5, 14, 21, 28 kilométer.
1: Ez az új, ugye?
3: A 28 az az új.
1: Az az új, igen.
3: Valamint van lehetőség 3 fős csapatban, tehát 3×7 kilométer, illetve 2 fős csapatban, 2×10,5 kilométeres csapatban teljesíteni a félmaratoni távot.
1: Hát most már ez az 5. ilyen alkalom, mondhatjuk, hogy már kis újból kirázzátok az egész szervezést, vagy ugyanolyan nehéz, mint a legelsőt volt?
2: Annál azért lényegesen könnyebb, de nem tudjuk azért ezt annyira határozottan kimondani, hogy kisújból ennyire nagy vonalon nem tudjuk kezelni, éppen azért mindig van valami újdonság, mindig valamivel többet szeretnénk adni, mint az elmúlt évben. És hát lehetnek rendkívüli körülmények is, igen.
1: Hát persze, igen. Nem tudom, az időjárás mit mond? Most nem is néztem hirtelen az előrejelzéseket, hogy mik az ígéretek ilyen szempontból.
3: Ebben nem bízunk. Igen, szóval tavalyra is voltak mindenféle erőjelzések, valójában havas eső is volt, majd egy órával később megsütött a nap, és mindenki rövidújúba volt. Most is ilyesmire hát számítunk egyébként, hogy lesz kis eső is, kis szél is, de közben napsütés is. Szerintem ilyen vegyes lesz egyébként megint.
1: Igen.
2: Szóval gyönyörű futóidő lesz ez a lényeg.
3: Igen.
1: Pontosan, így van. Egyébként tényleg, hogyha visszanézünk itt az elmúlt évek tapasztalataira is, hogy milyen arányban vannak vajon, nem tudom, hogy készült-e ilyen felmérés persze a nevezők között kvázi profi sportemberek, akik ezt rendszeresen űzik, akár sportegyesületben, akár maszekban is, de azért rendszeresen sportolnak, és kik azok, akik csak éppen az ilyen alkalmakkor húzzák föl a sportcipőt.
3: Vannak, akik kimondottan pályacsúcsot jönnek dönteni, szóval ők tényleg az ország legjobbjai közt vannak, néhányan. Vannak a leigazolt futók, ők tőlük is vannak azért egy olyan 20-30 az jön, illetve az amatőrök között is sokan jönnek eredményért, akik így nincsenek az országos szinten, de tudják, hogy itt eredményt tudnak elérni. Uh-huh. Szóval elég sok ilyen van, de egyébként a 80%-90% közt van az, akik csak úgy a jó kedvért, a hangulatért, a futásért jönnek.
1: Persze. Ugye hát itt nincsenek milliós, milliárdos nyeremények természetesen. Itt fő a dicsőség azért, hogy egyáltalán megcsináltam ezt a kihívást, és hát azért mégiscsak jár érte valami. Mi jár érte?
2: Hogy ne járna, sőt, nem is kevés jár, és nem is kicsi érték. Mindenki, aki befut a célvonalon keresztül, külön speciális befutóérmet kap, hogy ennek a specialitása azt nem szeretném lelőni előtte, jó, mert ez egy óriási meglepetés lesz a futóknak. Ajándékokkal készülünk az 5. futófesztivál alkalmából. Nagyon sok tombola felajánlást kaptunk, és itt az egyik legnagyobb egy 100 000 forintos utalvány, és ezen kívül pontosan azért, mert az 5. futófesztivál egy ilyen 5 állomásos kvíz ügyességi versenyre is készülünk, ahol ki fogjuk sorsolni a következő év regisztrációs lehetőségét az 5. Ceglédfürdő futófesztiválra, sőt egy újabb meglepetés, egy újabb futó versenyt fogunk majd szervezni ősszel, és szóval ezt is akkor szeretnénk elmondani az 5. Fürdő futófesztiválon.
1: Igen, igen. Na, hát akkor még jönnek itt a meglepetések szépen sorban. Na, egyébként a nevezőkre visszatérve, vannak már szép számmal tehát, honnan jönnek egyébként? Azért nem mindenki ceglédi lesz, fogadjunk.
3: Hát nagyjából az 5. a ceglédi. Uh-huh. Mindenfelől Budapest, Szolnok, Kecskemét, ugye itt a környékről ilyen 40-50 kilométeres körzetből többnyire, de van olyan, aki Békés Csaba, tényleg van olyan, aki Győrből jelezte, hogy jön.
1: Az szép.
3: Ugye ők kimondottan érdeklődnek a helyi nevezés iránt például, hogy biztos lesz még helyük, mert lecsúsztak az előnevezésről.
1: Igen.
3: Későn jöttek rá, hogy szeretnének jönni. Szóval tényleg az ország bármely pontjáról, valamint hallottam olyat, hogy egy ismerősét hozza, aki egyébként épp külföldi az illető, csak most éppen nála van így a barátjánál, és akkor jönne ő is, úgyhogy idén is nemzetközi verseny leszünk.
1: De jó, hát nem, Ekvádor is jelentkezhet, hogyha akar például, nem?
2: Tehát minden további nélkül.
1: Semmi akadályon nincs. Igen, igen. Hát lemegy majd a verseny. Mikor kezdődik ez, mikorra érdemes kimenni? Hát a versenyzőknek nyilván kötelező ott lenni, de a szájtátik mikor mehetnek oda, és hogy megnézni ezt a versenyt, mert azért ez látványnak sem utolsó.
2: Igen, nagy szeretettel várunk mindenkit. Ha korán szeretnének jönni, mi már 5:30-tól egészen biztos, hogy kint vagyunk.
1: Hát az elég korán van, igen.
2: Gyakorlatilag a regisztráció, illetve a rajtszám átadás az 7 órától kezdődik, és 8:30-kor indulnak a 300, illetve 800 méteres apró távok, a hivatalos megnyitó pedig 9 órakor lesz.
1: Igen, és akkor utána jönnek majd a nagyobb falatok. A 28 kilométer az mikor indul körülbelül, lehet tudni?
3: Az is 9:30-kor. Uh-huh. Tehát így a 3,5 kilométeres Pestről fölfele távok, azok egyszerre indulnak.
1: Ja, igen, igen, csak van, aki hamarabb abba hagyja.
3: Igen, van, aki egy kört fut, van, aki kettőt, van, aki hármat, van, aki négyet, hatot vagy nyolcat.
1: Igen, hát ez abszolút nem mindegy. Az egyeztetések simán zajlottak egyébként, tehát a hatóságokkal úgymond most már szerintem kialakult a kapcsolat.
2: Kialakult a kapcsolat, csak ott is vannak változások, de segítőkész volt mindenki, úgyhogy azt gondolom, hogy igen, ez is simán megy most.
1: Só. Hát kérem szépen, 5. Ceglédfürdő Futófesztivál június 6-án, tehát Zoli.
3: Még két dologra szeretném felhívni a figyelmet. Az egyik az, hogy holnap, tehát pénteken 2-től 6-ig lehet előzetesen átvenni a rajtszámokat, illetve akkor is van lehetőség nevezni. Kérünk mindenkit, hogy akinek van lehetősége, az inkább ekkor vegye át a rajtszámot, illetve ekkor nevezzen, hogy a szombati nagy hajrában, akik tényleg Budapestről vagy távolabbról jönnek, így sort csökkentjük. A másik pedig az, hogy a verseny ideje alatt lesz véradási lehetőség a hotelben, kint az Aporel Hotelben.
1: Ez fontos, igen.
3: És ez is egy plusz dolog, hogy akit ez érdekel, annak van lehetősége jönni.
1: Igen, igen, igen. Aki pedig már esetleg a későbbi ismétlést fogja hallani, az se ijedjen meg, mert már ugye elmondtuk, hogy akár az utolsó pillanatban is lehet még jelentkezni.
2: Igen, ez pontosan így van, és akkor még a fesztivál jelleget szeretném hangsúlyozni azáltal, hogy a gyerekeknek lesz ugrálóvár, a kicsiknek gyermekmegőrzés, és egyébként újraélesztést is lehet majd tanulni a Vöröskeresztes sátorba, de a kiállítóink között is lesznek speciális orvosi vizsgálatok, illetve egy fantasztikus futócipőt is ki lehet majd próbálni.
1: Nagyon jó. Fú. Na, szóval azért vannak ezek a plusz műsorelemek is, amik egyre jobban színesítik ezt a rendezvényt, amit ugye úgy hívnak, hogy 5. Ceglédfürdő Futófesztivál, június 6-án szombaton, tehát mindenkit nagy szeretettel vártok ott a Budai úti fürdő környékén, és hát be fog népesülni, nagyon reméljük, hogy több ezer ember ott lesz azért, én úgy sejtem összességében.
2: Kísérőket is számítva egészen biztos, hogy több ezer.
1: Igen, igen, igen, ez nagyon jó. Én pedig csak annyiban egyezkednék még veletek, hogy utána minél hamarabb egy beszámolót majd várok azért, hogy hogyan sikerült.
2: Köszönöm szépen.
1: Jó, majd ennek az időpontjáról megegyezünk pontosan. Addig is akkor jó munkát, jó előkészítő munkát kívánok mindenhez. A két főszervezővel, a Ceglédi Futóklub elnökével, Bálint Zoltánnal és Licsák Zoltán elnökségi taggal beszélgettünk az elmúlt percekben, hát akkor hajrá futás és hajrá Futófesztivál.
2: Köszönjük szépen, és még egyszer várunk mindenkit szeretettel.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Gumicsere, defekt. Ne várj a sorban! A Ceglédi mobilgumis házhoz megy. Szezonális gumicsere, defektjavítás 024-ben, ott, ahol neked kényelmes. Otthon, munkahelyen, időveszteség nélkül, cégeknek és magánszemélyeknek. Hívd most 0630 667 6622. Még egyszer mondom, 0630 667 6622. Ceglédi mobilgumis, amikor a megoldás gurul hozzád.
5: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Változékony idő lesz, Irán továbbra is akadályozza nukleáris létesítményeinek ellenőrzését. Újabb medvetámadás történt Szlovákiában. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Irán továbbra is akadályozza nukleáris létesítményeinek ellenőrzését, közölte a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség. A szervezet jelentése szerint Teherán csak egy létesítményben engedte a vizsgálatot, miközben több mint 20 nukleáris objektummal rendelkezik. A szervezet sürgős hozzáférést kér több mint egy tucat iráni nukleáris létesítményhez. Megkezdődött az uniós csatlakozás első fejezetének előkészítése Ukrajnával és Moldovával. Az új kormány a kárpátaljai magyarság jogainak rendezéséhez kötötte a jóváhagyást, és miután erről tegnap sikerült megállapodni, elhárult az akadály a tárgyalások megkezdése elől. Az első EU-ukrán kormányközi konferencia június 15-én lesz Luxemburgban. Napokon belül felszámolják az afrikai sertéspest is fertőzéssel érintett vállai házi sertés állományt. Az érintett gazdaságot bezárták, körülötte védő és megfigyelési körzetet jelöltek ki, valamint az összes állatot megvizsgálják, tájékoztatott a Nébih elnöke. Nemes Imre elmondta, hogy az esetről értesítik a külföldi felvásárlókat. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a Magyarországon kapható sertéshús és az abból készült élelmiszerek biztonságosak. Kínai múzeumban mutatkoznak be a Szépművészeti Múzeum remek művei. A dél-kínai Szentcsenben nyílt Mesterek Birodalma című tárlaton a budapesti gyűjteményből válogatott mintegy 70 művel találkozhat a közönség. A szeptember elejéig látogatható kiállítás az európai művészet középkortól a 20. századig terjedő időszakáról ad átfogó képet. Újabb medvetámadás történt Szlovákiában. A Szent Anna település közelében egy erdei munkásra rontott rá egy barna medve. A 37 éves férfit vállsérüléssel vitték kórházba. A Tátrai Nemzeti Park azt javasolja a környéken kirándulóknak, hogy a nehezen megközelíthető, összefüggő növényzettel borított erdei terepen különösen óvatosan közlekedjenek. Változik a 2B és az 51A villamosok közlekedése a júniusi hétvégéken, közölte a BKK. A Mester utcai felújítások miatt a 2B villamos rövidített útvonalon Pesterzsébet, Pacsirtatelep és a Mester utca Könyves-Kálmán körút között jár, az 51A villamos pedig egyáltalán nem közlekedik ezeken a napokon. A társaság az 51-es pótlóbusz, a 23-as villamos, valamint a 223E és a 224-es autóbuszok igénybevételét javasolja.
1: Az időjárásról.
6: Pénteken átmenetileg többfelé megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporok kialakulhatnak. Napközben 24-29 fok valószínű. Hasonlóan többnyire napos, kellemes koranyári idő lesz a hétvégén is. Csak a déli és a keleti tájakon lehetnek futó záporok.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ti hova mentek idén nyaralni?
2: Ahova csak akarunk.
1: Jó, de mégis melyik hotelbe?
2: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
1: Komolyan? És honnan szereztetek?
2: Itt Cegléden az Open Campers-től.
3: Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
4: Reklámot hallottak! Hideg a Cegléd rádióban.
5: Változékony idő lesz. Megkezdődött az uniós csatlakozás előkészítése Ukrajnával és Moldovával. Azbeszt szennyezés miatt két területet is lezártak Szombathely térségében. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Megkezdődött az uniós csatlakozás első fejezetének előkészítése Ukrajnával és Moldovával. Az új kormány a kárpátaljai magyarság jogainak rendezéséhez kötötte a jóváhagyást, és miután erről tegnap sikerült megállapodni, elhárult az akadály a tárgyalások megkezdése elől. Az első EU-ukrán kormányközi konferencia június 15-én lesz Luxemburgban. Napokon belül felszámolják az afrikai sertéspest és fertőzéssel érintett vállai házi sertésállományt. Az érintett gazdaságot bezárták, körülötte védő és megfigyelési körzetet jelöltek ki, valamint az összes állatot megvizsgálják, tájékoztatott a Nébik elnöke. Nemes Imre elmondta, hogy az esetről értesítik a külföldi felvásárlókat, és hangsúlyozta, hogy a Magyarországon kapható sertéshús biztonságos. Holnaptól Vasban és Zalában megszűnik, máshol azonban érvényben marad a tűzgyújtási tilalom. A Nébih közölte, az ország több részén a lehullott eső mennyisége nem volt elég a tűzkockázat csökkentéséhez, így a két vármegye kivételével tilos tüzet gyújtani erdőkben, fásításokban és azok 200 méteres körzetében. Újabb medvetámadás történt Szlovákiában. A Szent Anna település közelében egy erdei munkásra rontott rá egy barna medve. A 37 éves férfit válsérüléssel vitték kórházba. A Tátrai Nemzeti Park azt javasolja, hogy a környéken kirándulók a nehezen megközelíthető, összefüggő növényzettel borított erdei terepen különösen óvatosan közlekedjenek. Azbeszt szennyezés miatt két területet zárt le a Gyérsev Szombathely térségében. A vasúttársaság holnap reggeltől lezárja a Szombathely Szőlős megállóhely melletti P+R parkolót, és arra kéri az ott parkolókat, hogy mielőbb hagyják el a területet. Vép vasútállomáson szintén lezárják a vágányokhoz vezető járdát és a kerékpártárolót is. Az utasok a füves területen keresztül közelíthetik meg a peronokat. A vasúttársaság vizsgálja, hogyan lehet a lehető leggyorsabban mentesíteni a szennyezett területeket. Változik a 2B és az 51A villamosok közlekedése a júniusi hétvégéken, közölte a BKK. A Mester utcai felújítások miatt a 2B villamos rövidített útvonalon Pesterzsébet, Pacsirtatelep és a Mester utca Könyves-Kálmán körút között jár, az 51A villamos pedig egyáltalán nem közlekedik ezeken a napokon. A társaság az 51-es pótlóbusz, a 23-as villamos, valamint a 223E és a 224-es autóbuszok igénybevételét javasolja.
4: Az időjárásról.
5: Pénteken átmenetileg többfelé megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporok kialakulhatnak. Napközben 24-29 fok valószínű.
4: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Vörös Nandi köszönti a kedves hallgatókat, ez itt a Ceglét hangja az FM 92-tön, a műsor, amelyben én kérdezek, önök pedig, ha van kedvük, válaszolhatnak a 0635 925 925-ös SMS számon, e-mailezhetnek a kívánság kukat ceglédrádió.hu-ra, de Facebookon facebook.com/ceglédrádió, ha kibírom mondani. Itt is üzenhetnek nekünk, de leginkább az SMS és az e-mail szokott népszerű lenni. Egy ismerős témát veszek elő a mai napon. Tud példát mondani pillangó hatással a saját életéből? Ugyebár a pillangó hatás egy olyan dolog, ami, hogyha valami apróság történik, a példa szerint egy pillangó megrezgeti a szárnyát valahol, az egy másik földrészen később tornádót okozhat, tehát egy apró dolog, egy apró cselekmény, egy apró történés, ami aztán nagy dolgokat befolyásol az ön életében. Ilyenekre voltunk kíváncsiak az első adásban is, és hát rengeteg választ kaptunk szerencsére, nagyon sok izgalmas, érdekes történet érkezett, és maradtak bent válaszok. Ezekkel kezdünk, de hogyha van olyan története, amit még nem küldött el nekünk, azt nyugodtan megteheti, vagy ha nem hallott az első adást és kimaradt, akkor most bepótolhatja ezt a dolgot. Már is megyünk tovább a bent lévő üzenetekkel, tehát nagy bevásárló központban voltam anyámmal, mentünk volna a kasszához, de még valamiért visszaindult, én meg addig nézegettem a könyveket. Véletlenszerűen belelapoztam egybe, amiben 300-ról indult az oldalak számozása visszafelé. Egyébként a Halálkultusz című mű. Kíváncsi lettem, megvettük, majd ebből felraktam egy idézetet egy fórum profilra, ahová azért regisztráltam, mert sárkányos képeket találtam mások profiljában és tetszettek. Emiatt az idézet miatt írt rám egy lány, hogy kölcsön kérje a könyvet. Pár hónapig cseteltünk, cserélgettünk könyveket, majd úgy 9 évet voltunk kapcsolatban, a mai napig nagyon jó barátok vagyunk. Meg sem próbálom listába szedni az élményeket, amiket soha nem éltem volna át, ha akkor anyám nem szalad vissza valami apróságért, és én nem pont azt a könyvet fogom meg. Hát igen, na, pont ezekre gondolunk. Egyébként Dani küldte nekünk az üzenetet, és nagyon szépen köszönjük. Reméljük, hogy mivel az első adásban nem fért bele az üzenet, most is itt van Dani velünk, és hallhatta, hogy beolvastam az ő üzenetét. Hogyha ilyen története önnek is van, akkor ossza meg velünk. Egy rövidebb SMS-ben érkezett, a feleségemmel szoktunk néha elmerengeni azon, hogy teljesen más közegből, városból származunk, tök más életünk volt, de aztán különböző véletlenek során ugyanazon a munkahelyen kötöttünk ki, aztán végül kapcsolat lett, és a többi. Viszont, mint kiderült, életünk során nagyon sokszor voltunk egy helyen, egy időben. Random koncertek, fesztiválok, ilyesmik, mint a sors mindig valahogy egymás irányába terelgetett volna minket. Ezt pedig Szabolcstól kaptuk, és igen, kedves hallgatók, pontosan ilyen történetekre gondolunk, és igen, nekem is volt már az életemben rengeteg olyan, ugye az első adásban többet meséltem ilyen élményekről, aztán talán 3-at is felhoztam. No mindegy, erre most nem térünk vissza, de hogy olyan helyzetek voltak, amikor kiderült, hogy hé, ezen mi mind a ketten ott voltunk, mondjuk egy koncerten, és azon, ez tök jó azt így felismerni, hogy voltak ilyenek. Úgyhogy ezek mindenképpen érdekes dolgok, hogy már milyen közel hozott minket a sors, vagy valakivel, egy baráttal, ismerőssel, akit akkor még nem ismertünk, mégis egy helyre sodort a sors valahogy. Vagy a mindenható, vagy a karma, vagy nem is tudom, hívjuk bárhogy. A lényeg az, hogyha van ilyen története, küldje el nekünk 0635 95 95, hamarosan folytatódik a Cegléd hangja.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Ez itt a Ceglét hangja az FM 92-től, kedves hallgatók, és megy is tovább az adásunk, amelyben másodszorra foglalkozunk a pillangó hatással. Tud példát mondani pillangó hatással saját életéből? 0635-92-925 és kívánság@ceglidradio.hu. Anitával megyünk tovább, aki egy hosszabb e-mailt írt nekünk még az előző adás alatt. Ugye csak, hogy képbe kerüljön mindenki, a pillangó hatás egy olyan apró dolog, ami, hogyha nem történik meg, akkor lehet, hogy rengeteg más következmény sem történik meg, úgyhogy egy apró dologból elindult valami, vezetett oda, hogy egy nagy dolog történt az életünkben, ezekre vagyunk kíváncsiak. Szóval Anita üzenete, talán a férjemmel való megismerkedésünk ide tartozik. Gimiben gyógyszerésznek készültem, de a BIOS tanárom megfúrta az érettségim, így nem lett meg a pontom. Szegedre mentem volna, pótfelvételin meghirdették az ELTE jogász levelező szakot, jelentkeztem, felvettek rá Pestre, és gondoltam, majd gyógyszerjog vagy ilyesmi terén kiélem ezt az egészségügy iránt érzett lelkesedésemet. Jog mellett keresgéltem munkákat, találtam egyet, majd ki is írtam egy másik anonim oldalra, hogy érdemes-e megpróbálnom, vagy túl tapasztalatlan vagyok erre egy gimi után. Valami pesti asszisztens munka volt egyébként. Privát üzenetben írt egy férfi, hogy szerintem nyugodtan próbáljam meg, mást nem tapasztaltam. Majd hosszan beszélgettünk arról, hogy miért nem a jogi irányba mennék dolgozni. Hát ez a férfi ma már a férjem, de olyan durva belegondolni, hogy ha akkor Szegedre megyek, nappal is gyógyszerészire, akkor nem kerestem volna munkát, főleg nem Pesten, és valószínűleg sosem találkozunk. Tudom, van ilyen elmélet, hogy akik összetartoznak, összetalálkoznak, de mégis érdekes belegondolni. Nem tudom, ilyesmire gondoltál-e, de utólag kicsit hálás vagyok, hogy megfúrták az érettségim, ha nem tették volna, teljesen másképp alakult volna az életem. Pontosan ilyesmikre gondoltam, és nagyon szépen köszönöm a megszólítást is az üzenetben, ezekre a történetekre vagyunk kíváncsiak. Akad még bőven, nézzünk egy másikat. 2018-ban 23 évesen rossz kezdő vállalkozáson befejeztem, ami mínuszos volt, mint a fene. Jelentkeztem egy minimálbéres helyre, ahol rossz volt a fizu, köcsögök voltak a vezetők, és mindent elvártak. Velem együtt jelentkezett egy srác. Egy évig bírtam ott, és mondtam neki, hogy tervezek felmenni Pestre dolgozni, mivel csak ott van a lehetőség, és a barátaim is ott vannak. Adott egy linket egy pozira, oda felvettek, és azóta is ott vagyok már 7 éve. Azóta, ami NSO, RSO-t kaptam a cégtől, eladtam, és vettem egy ingatlan Pesten hitel nélkül. 7-8 éve diplomám is volt, mert kellett még egy nyelvvizsga, minimálbért kerestem, és totál kilátástalannak találtam az életem, hogy milyen opcióim vannak. Nagyon örülök, hogy találkoztam azzal a sráccal, azon a kevésbé kellemes munkahelyen, írta nekünk Panni. Nagyon szépen köszönjük ezt az üzenetet is, és hamarosan megyünk tovább, néhány zene után folytatódik a Ceglét hangja további üzenetekkel, amelyek még az előző adásban érkeztek, de most már egy-kettő új is van, úgyhogy mindenki füleljen.
1: Ceglét Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Ez itt a Ceglét hangja, ahol másodszorra veszünk le egy témát, kedves hallgatók. Tud példát mondani pillangó hatása a saját életéből? Apró dolgok, amik talán a véletlen folytán alakultak úgy, aztán valami nagy dologhoz vezettek, erre vagyunk kíváncsiak, és rengeteg bent maradt üzenetünk van még az előző adásból, de szépen lassan érkeznek az újak is. Már is itt van Marci üzenete. Volt egy pasi, aki már 16 éve is tetszett nekem, amikor megláttam őt, 3 napig azt álmodtam, hogy együtt vagyunk. Tavaly nyáron egyszer-kétszer váltottunk pár szót, illetve 3-4 évvel ezelőtt is pár percig beszéltünk. Nyáron mindig nyitva hagyom az irodám ajtaját, és a folyosóra rám lehet látni. Aznap reggel pólót és farmert akartam felvenni, pedig sose veszek fel azt max télen letisztult pulcsi alá. Aztán jött egy gondolat, hogy felveszek valami csinosabb irodai ruhát, mert ki tudja, ki jön be azon az ajtón. Mit ad Isten, jön a bakancslistás pasi a folyoson, benéz az irodámba. Hát te mit csinálsz itt? Egyből elkezdett udvarolni, és azóta is az életem része. Hogy mennyire a része, az legyen a ti dolgotok, ez egy kicsit rejtélyes marad, de talán ez jobb is így, úgyhogy nagyon szépen köszönjük az üzenetet, és már megyünk is tovább a következővel. Jó pár évvel ezelőtt joghallgató voltam, amikor lejjebb vitték a jogi egyetemhez szükséges ponthatárt, így elhatároztam, újra jelentkezek, hogy megspóroljam a kvázi 2 millió forintot, ami a tandíj. Ezzel a gondolattal együtt az is megjelent, hogy ha nem vesznek át államira, akkor párhuzamosan csinálok egy másik diplomát, anglisztikát. 416 pontom volt, és a jog állami támogatott ponthatára 419 volt, így anglisztikás lettem, ahol találkoztam a párommal, akivel lassan 5 éve együtt vagyunk, megérte azt a 2 milliót. Hát örülök, hogy boldogok vagytok, és hogy jól sikerült ez a kapcsolat, Hangának nagyon szépen köszönjük az üzenetet. Következő, ahol korábban laktam, napi szinten jött velem egy nő az utcán szembe, a környéken lakhatott ő is, mindig ismerős volt, de nem jöttem rá, hogy honnan. Jó párszor elmentünk egymással szembe, heteken, hónapokon keresztül. Egyszer, amikor megláttam messziről, gondoltam, elkerülve a kellemetlen pillanatot, lefordultam egy utcát, csak azért, hogy elkerüljem. Az új, nem tervezett útvonalon találtam egy 20 000-est a földön. Ezt pedig Robi írta nekünk, nem tudom, hogy miért nem inkább a hölgyel beszélgettél, de a 20 000-es is tök jó, és hát igen, lehet, hogy ezért vitte arra. Te valamiért úgy döntöttél, találtál egy 20 000-est, apróság, de ez is tulajdonképpen beleillik a mai kérdésünkbe, hogy tud-e példát mondani a pillangó hatása a saját életéből. Nézzünk még egyet. Egy kis patak hídján mentem át, mert ott lakunk, anyukámékkal voltam, és összefutottunk apának egy ismerősével, akinek volt egy nagy fiú gyereke, és jött velem szemben a hídon. Kiderült, hogy egy utcára lakunk egymástól, rá 2 hónapra együtt voltunk, és azóta is együtt, bár mondta anyukám, hogy konkrétan még ő is érezte a bum érzést, mikor egymásra néztünk a párommal először. Ezt pedig Kamillától kaptuk, és ezt is nagyon szépen köszönjük. Kedves hallgatók, még egy blokkra visszajön ebben az órában a Ceglét hangja, de aztán egy egész teljes óránk van még hátra, hiszen ma is 2 órás a műsor.
1: Helyi információk első kézből. Ceglét Rádió. A közös ismerős.

Ez itt a Ceglét hangja, a kérdésünk pedig nem más, mint hogy tud-e példát mondani pillangóhatásra a saját életéből. Ha van kedve, küldj el nekünk a 0635-92-92-ös SMS számra, vagy e-mailben a kívánság@cegledradio.hu-ra. SMS-ben kaptuk a következő üzenetet. Ötödikes koromban az új osztálytársakkal ismerkedős alkalmon oda mentem az egyik síró kislányhoz, hogy megvigasztaljam. Az unoka bátyja lett később a férjem, ez a lány pedig az esküvői tanúm, írta nekünk Viktória. Nagyon jó sztori, így kell csinálni, és ezeket elküldeni nekünk. Köszönjük szépen! Nem tudom, számít-e a válaszom, de... Nagyon hosszú ideig, éveken keresztül súlyos depressziótól szenvedtem, utáltam az életemet, a munkámat, teljesen egyedül voltam, a kutyát sem érdekelt, hogy mi van velem. Úgy éreztem, semmit nem érek, és senkinek nem kellek. Még 2015 nyarán kb. Elkezdtem tervezgetni, hogy jobb lenne itt hagyni ezt a világot. Stílszerűen december 24-én karácsonykor a névnapomon szerettem volna végrehajtani a tervem. Éjjel egy nagy erdőben, valami félreeső kis zugban. Egyre jobban belelovaltam magam ebbe a dologba, szépen elterveztem, hogy hogyan és miként csinálom majd. Azonban egy hónappal előtte, november 23-án besétált egy új felvétel és nő a munkahelyem ajtaján. 10 éve együtt élünk. Hát azt hiszem, egyébként Ádám írta nekünk az üzenetet, azt hiszem, hogy igen, ez olyan, ami igenis számít, főleg, hogyha ennyire rossz állapotban voltál, és itt hívnám föl mindenki figyelmét, hogy rengeteg módon lehet már segítséget kérni, akár telefonos szolgálaton, akár e-mail címen, vagy akár valamilyen alkalmazással, úgyhogy ennek pár kattintás az utánanézés, és inkább keressünk segítséget, mert nem szégyen segítséget kérni. Viszont, hogyha már így alakult az életed, Ádám, hogy belépett a nő egy hónappal azelőtt, amit hát terveztél sajnos, mármint sajnos terveztél, de nagyon jó, hogy belépett az a nő az életedbe, aki belépett, és 10 év együtt vagytok, gratulálok hozzá, és köszönjük, igenis nagyon-nagyon számít, hogy ezt leírtad nekünk, és köszönjük az őszinteséget is. Elkezdtem az egyetemet, de hamar rájöttem, hogy nem az az irány, amit folytatni szeretnék. Az államszakasz építészmérnök volt, és ehhez le kellett érettségiznem fizikából. Az írásbeli közben a számológépen megadta magát, így összességében gyengén sikerült, és pár ponttal lecsúsztam az építészmérnökről, így a biztonsági opciós programtervező informatikára mentem. Ennek köszönhetően van egy piacképes diplomám, szeretem, amit csinálok, és anyagi téren sincs okom panaszra. Olyan nekem is rengetegszer volt egyébként, kedves hallgatók, hogy pár ponton múlt valami, vagy betelt egy hely egy adott szakon, és akkor azért kerültem oda. Volt olyan, hogy lánykoriban éltem egy évig, mikor egyetemre mentem, mert pótfelvételivel jutottam be, és így már nem volt hely a fiúkoriban, úgyhogy lánykoriba kerültem, de az életem egyik legjobb éve volt, nem a lányok miatt, hanem egy teljesen új aspektusát ismertem meg az életnek ott, és nagyon izgalmas volt. Úgyhogy ezek mind olyanok, hogy apróságok, de mégis befolyásolják az életünket, és jártam gazdinfó helyet,

0: tehát gazdasági informatika helyett pénzügyi számvitelre 25 lánnyal, mert hát így alakult. Úgyhogy volt ilyen is az életemben. Szerintem ezek izgalmas dolgok, és ilyen izgalmas dolgokról lesz szó a második órában is. Tartsanak velünk, jó rádiózást, és mindenképp maradjanak, mert a Cegléd hangja a következő órában is folytatódik.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: Hideg a Ceglin Rádióban.
1: Kellemes koranyári idő lesz a hétvégén. Azbeszt szennyezés miatt két területet is lezárnak Szombathely térségében. Összecsuklott egy utasszállító repülőgép futóműve a frankfurti repülőtéren. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Megkezdődött az uniós csatlakozás első fejezetének előkészítése Ukrajnával és Moldovával. Az új kormány a kárpátaljai magyarság jogainak rendezéséhez kötötte a jóváhagyást, és miután erről szerdán sikerült megállapodni, elhárult az akadály a tárgyalások megkezdése elől. Az első EU-ukrán kormányközi konferencia június 15-én lesz Luxemburgban. Napokon belül felszámolják az amerikai sertéspestis fertőzéssel érintett vállai házi sertésállományt. Az érintett gazdaságot bezárták, körülötte védő és megfigyelési körzetet jelöltek ki, valamint az összes állatot megvizsgálják, tájékoztatott a Nébih elnöke. Nemes Imre elmondta, hogy az esetről értesítik a külföldi felvásárlókat, és hangsúlyozta, hogy a Magyarországon kapható sertéshús biztonságos. Péntektől Vas és Zalavár megyében megszűnik, máshol azonban érvényben marad a tűzgyújtási tilalom. A Nébih közölte, az ország többi részén a lehullott eső mennyisége nem volt elég a tűzkockázat csökkentéséhez, így a két vármegye kivételével tilos tüzet gyújtani erdőkben, fásításokban és azok 200 méteres körzetében. Újabb medvetámadás történt Szlovákiában. A Szent Anna település közelében egy erdei munkásra rontott rá egy barna medve. A 37 éves férfit válsérüléssel vitték kórházba. A Tátrai Nemzeti Park azt javasolja, hogy a környéken kirándulók a nehezen megközelíthető, összefüggő növényzettel borított erdei terepen különösen óvatosan közlekedjenek. Azbeszt szennyezés miatt két területet zár le a Gyéssev Szombathely térségében. A vasúttársaság péntek reggeltől lezárja a Szombathely szőlős megállóhely melletti P+R parkolót, és arra kéri az ott parkolókat, hogy mielőbb hagyják el a területet. Vép vasútállomáson szintén lezárják a vágányokhoz vezető járdát és a kerékpártárolót. Az utasok a füves területen keresztül közelíthetik meg a peronokat. A vasúttársaság vizsgálja, hogyan lehet a lehető leggyorsabban mentesíteni a szennyezett területeket. Többen megsérültek, amikor összecsuklott egy utasszállító repülőgép futóműve a frankfurti repülőtéren. A Los Angeles beinduló járat még a beszállás előtt állt a kapunál, amikor a repülőgép eleje a betonra zuhant. A balesetben több földi dolgozó megsérült. A járatot üzemeltető Lufthansa vizsgálja a baleset okait.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken átmenetileg többfelé megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporok kialakulhatnak. Napközben 24-29 fok valószínű. Hasonlóan többnyire napos, kellemes koranyári idő lesz a hétvégén is. Csak a déli és a keleti tájakon lehetnek futó záporok.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ez itt a Ceglét hangja is, annak is a második órája, kedves hallgatók, ahol még mindig egy ismerős témával foglalkozunk, tud-e példát mondani pillangóhatásra a saját életéből. Ha volt ilyen, akkor küldje el nekünk a 0635-925-925-ös SMS számon, vagy e-mailezzen a kívánság@cegledradio.hu-ra. Az első adás alatt annyira népszerű volt ez a téma, hogy rengeteg üzenetünk van, még mindig van egy olyan, amit az előző adás alatt kaptunk, de vannak újak is, úgyhogy hamarosan már ezekkel megyünk tovább. De lássuk a bent maradt üzenetet. Covid idején belekerültem egy random Discord társaságba egy olyan barátom által, akivel előtte már alig beszéltünk, de ugye a karantén összehozta az embereket. Utánam nem sokkal egy srác haverjának a haverja is bekerült, akivel így lassan 5 kacifántos év után egy párt alkotunk végre egy éve. Írja nekünk Júlia, és tök jó, aki esetleg nem ismerne a Discordot, ez egy olyan lehetőség, például beszélgetés, ahol lehet csetelni is egymással, de akár hangüzenetben, tehát hanggal is tudunk beszélgetni, mint ha telefonálnánk, de akár többen is, tehát ilyen csoportos hívásokra is alkalmas. Vagy mikor az ember játszik valamilyen játékkal, akkor a Discordot szoktál indítani, hogy online kapcsolatban legyen és hallják egymás hangját a játékosok. No, erről csak ennyit. És már egy új üzenet, nyár volt, és tőlünk nem messze volt egy kis helyi fesztivál, ahová semmi kedvem nem volt elmenni, de tényleg, végül egy haver unszolására mégis elmentem, mert ő meg csajozni akart, és nekem jutott a hálás szerep, hogy kicsit felhúzzam a renoméját, mert egyedül egy balek volt. Mondtam neki, hogy elszaladok cigit venni, utána jövök. Miközben mentem a boltba, összefutottam egy nagyon rég látott barátommal, így nekiálltunk sztorizgatni, és visszajött velem a fesztiválra a haverhoz, hárman mentünk tovább. Már épp készülöttünk elköszönni egymástól, amikor ráköszönt egy lányra, és kiderült, hogy őt nagyon régen látta, akár csak engem. Így hát maradt velünk a rég nem látott barátom és egy lány is. Eltelt pár óra így, közben a csajozós haverom lekopott tőlünk, aztán a rég nem látott barátomnak is mennie kellett, a lány meg velem maradt. Eltelt 17 év, és a lány még mindig mellettem van, de azóta a feleségem és anyuka is egyben. Ez pedig Tomi küldte nekünk, na hát az ilyen véletlenekből születnek, ezek szerint a gyerekek is, meg az ilyen sztorik, amit elküldhetnek nekünk, hogyha önnek is van 0635-925-925-ös. Még egy üzenet, 9 éve volt pár randim egy sráccal, aki elhívott egy házi buliba. Ott találkoztam egy lányjal, aki a lakótársával épp új bérlőt keresett az albérletükbe, én pedig épp kiadó szobát. Rá egy hétre már velük laktam, a másik lány azóta a legjobb barátnőm, a sráccal talán még egyszer találkoztunk, de nem lett belőle semmi, és a lány a buliból is kikopott az életünkből. Akárhányszor a barátnőmre nézek, eszembe jut, hogy micsoda véletlen folytán kerültünk egymás életébe, és ha nem töltöm le a Tindert, és nem randizom ezzel a fiúval, akkor ő sem lenne most a legjobb barátnőm, és az életem része. Nagyon köszönjük Sárának a kedves üzenetet, és pontosan ilyenekre vagyunk, és leszünk kíváncsiak a folytatásban. Néhány zene után folytatódik a Cegléd hangja.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

pillangó hatással foglalkozik a mai Ceglét hangja, kedves hallgatók, már második alkalommal, tehát hogyha történt egy olyan apróság az életükben, egy szerencsés véletlen vagy ilyesmi, ami egy nagy dologhoz vezetett, akkor az küldje el nekünk a 0635-92-92-ös SMS számra, vagy e-mailezhetnek is, kívánság@cegledradio.hu. Apám nem akart egy házi buliba elmenni, mert épp nem volt víz a környéken, nem tudott megfürdeni. Aztán pont időben újra lett, szóval meggyőzték, hogy elmenjen. Ezen a bulin anyám épp szendvicset evett, mikor odament hozzá egy pasi, de anyám lekoptatta, mert milyen bunkó már, hogy evés közben zavarja. Mire apám odaért, épp befejezte, itt jöttek össze, aztán kiderült, hogy anyum és mamám kollégák voltak. Na, ez se semmi. Nálunk olyan történet van az egyik legjobb barátommal, hogy hát még tinédzserek voltak a szüleink, és az ő apukája az én anyukámmal randizott, de állítólag nem túl jó teát főzött anyukám, tehát nem ízlett annyira Miki bácsinak, barátom apukájának, tehát nem ízlett annyira a teja, és állítólag ezért mentek szét, de milyen érdekes, hogy később a gyerekeik más kapcsolatból meg tök jó barátok lettek, úgyhogy ez néha följön ez a történet. Hát ott nem úgy alakult, de lehet, hogy annak pont így kellett lennie. Örök antiszocként fogyás után elkezdtem futni, és posztoltam is futócsoportba, és azóta van barátnőm. Ja, a fogyás úgy indult, hogy sokadjára rosszul voltam, de új házi orvosunk lett, aki nem csak hozzáküldött, nem csak hazaküldött, hanem érdemben meg is vizsgált, és küldött is a sürgősségire. Ezt egyébként Márktól kaptuk, úgyhogy hát jól alakult ez az orvos dolog is, meg ezek szerint párod is lett, úgyhogy gratulálok hozzá. Én egy randi miatt maradtam végül a kollégiumban, amit egy barátom se tudott. Később vacsit csináltam, amikor meghallottam, hogy a társalgóban beszélgetnek, ezért benéztem, és mint kiderült, társasjáték estet tartottak, ott a most már férjem mellett volt egyedül hely, leültem és találkoztunk, ezt pedig Orsi küldte el nekünk, ez is remek történet. Nem tudom, mennyire pillangó hatás. Felvettek egy céghez, akik nem olyan ismertek, én életemben soha nem hallottam róluk, a felvételt megelőzően legalábbis, soha nem láttam tőlük semmi reklámot vagy hasonlót. Legelső napomra megyek, felszállok

0: villamosra, utána felszáll egy férfi, rajta egy telefontartó övtáska és azon a cég logója. Úgy mondom, kolléga, tuti oda tart, ahova én is. Leszállt, néhány megállóval később nem oda ment, ahova én sosem láttam többet. Ez volt az első és utolsó alkalom azóta, hogy bárkin láttam a cég márka jelzését. Szerintem egyébként lehet, hogy ez is az, mármint, hogy valahogy kapcsolatba kerültél a céggel, pont megláttad ezt a logót, aztán még jó, hogy nem tévedtél el, de én mindenképpen ide sorolnám, és nagyon örülök, hogy elküldted nekünk. Nézzünk még egyet. A legjobb barátnőm gimiben is évfolyamtársam volt, de egy büdös szót nem váltottunk soha. Egyetemen koliban teljesen random szobatársak lettünk, még a szaktársam is, akivel közösen keresgéltük a szobát, is kiakadt, hogy ki ez a random csaj, aki kérdés nélkül befoglalta a maradék helyet, már odaígért egy másik szaktársunknak. Mai napig elválaszthatatlanok vagyunk, a többiekről nem is tudok semmit, pedig a három szobatárs közül vele volt a legkevesebb interakcióm, és viszonylag hamar ki is költözött a koliból, írta nekünk Réka. Remek történet ez is, és hát igen, ilyen véletlenek vannak az életben. Hamarosan folytatjuk hasonló véletlenekkel, tartsanak velünk!
1: FM 92.5 Cégléden, ez a sláger!

Már megyünk is tovább, kedves hallgatók, ez itt a Ceglét hangja, pillangó hatással foglalkozunk második alkalommal. A pillangó hatás valami olyasmi, amikor egy véletlen folytán valami nagyobb dologhoz jutunk el, lássuk, milyen történeteket írtak nekünk a hallgatóink. Lekéstem az emelt informatika érettségim, ennek okaiba nem mennék bele, megtörtént az a lényeg. Ez abban az időszakban volt, hogy emelt nélkül nem mehettél BSC-re egyáltalán. Szóval csak FOSK-ra jutottam be, ebből az lett, hogy egy másik koliba kerültem, mert másik karom volt az FOSK. Ebből lett életre szóló barátságom, és rengeteg embert ismertem meg. Az FOSK gyakorlatán szerzett munkahelyen dolgozok már 3+ éve, egy zseniális munkahelyen úgy, hogy szeretem, amit csinálok. Később így is nekiálltam a BSC-nek, ahol egyik szaktársam lett a most már lassan 2 éve barátnőm. Tehát a szaktárs lett a barátnő, értem. Ha akkor nem cseszem el a dolgokat, akkor minden máshogy alakulhatott volna. Írja nekünk Gergő, és nagyon szépen köszönjük. Következő üzenet, a most már férjem a munkahelyemre jött ügyet intézni. Olyan tömeg volt, azt se tudtam, milyen rendezvényen vagyok. Segítettem neki egy nyomtatványt is kitölteni, de én nem figyeltem fel akkor még rá. Egyik este letöltöttem a T-betűs társkeresőt, elkezdtünk beszélgetni, ő pontosan tudta, ki vagyok, vissza is akart jönni a számomért, csak annyi ember volt, hogy nem akart zavarni, de így is egymásra találtunk. Kicsi a világ, küldte nekünk Viktória, nagyon szépen köszönjük. Felköltöztem vidékről Budapestre, keresnem kellett egy új fodrászt. Akkoriban követtem egy influencer lányt, aki promózott egy fodrászt, és általa kezdtem el a fodrászhoz járni. A fodrászcsaj által bekerültem egy új munkahelyre, ahol megismertem a jelenlegi párom, aki törvényesen már a vőlegényem. Valahogy sok ilyen történt velem, írja nekünk Kati, és akár nyugodtan több ilyen dolgot is elküldhetsz nekünk, de ezt is nagyon szépen köszönjük. És akkor nézzünk még egy üzenetet. Egyetem mellett kerestem gyakornoki helyet, 2 helyről jeleztek vissza, hogy mehetnék. Igazából nehezen döntöttem, kb. Pénzfeldobással, illetve a család véleménye alapján. A 2. hetem lehetett a választott helyen, amikor bejött hozzánk egy munkatárs, aki akkor jött vissza hosszú betegszabiról. Rögtön kiszúrtuk egymást, de csak jóval később kezdtünk el beszélgetni. Most már 9 éve vagyunk együtt, és 5 éve házasak vagyunk, van egy kislányunk. A kedvenc részem pedig, hogy a nagyszüleimnek volt egy lakása az ő szülővárosában, ahova párszor felmentünk aludni, mikor ott jártunk a családjánál. Az első alkalommal mondta, hogy nagyon ismerős neki ez a lakás, le is írta a korábban, hogy hogy nézett ki, milyen dekorok voltak benne, rájöttünk, hogy járt már ott, konkrétan ő kötötte be a netet a lakásba, amikor tesóm lakott ott az egyetem miatt 2 évvel ezelőtt, ő meg még ott dolgozott, azóta is kiráz a hideg, ha ez szóba kerül. Ezt pedig Emese küldte nekünk. Nagyon érdekes sztori, és nagyon durva az, hogy ilyen összefüggések lehetnek az életben. Szerintem nagyon érdekes, hogy néha tényleg mennyire kicsi tud lenni a világ. Rengeteg ilyen történet van, és hogyha van önnek is, még elküldheti. Egy blokkunk még mindenképpen lesz a mai napon, de hogyha sok-sok üzenet jön, akkor 3. alkalommal is felővesszük majd ezt a témát. Hallgassanak minket!

Kedves hallgatók, a mai Cegléd hangja a pillangó hatással foglalkozott, már második alkalommal vettük elő ezt a témát, de annyi üzenetünk van, és lett is ebben az adásban is, hogy lesz egy harmadik adás is ebből, és van egy hallgatónk, aki szerintem az egész műsor alatt fogalmazta az e-mailjét, rátérünk, aztán meglátjuk, hogy más belefér-e még ebbe a blogba. Nekem annyi jut eszembe, hogy 2023-ban felvettek állami ösztöndíjjal egyetemre, amiről teljesen elfelejtettem, hogy jelentkeztem, és úgy voltam vele, hogy nem iratkozom be, mert nem vagyok elég okos. Aztán végül csak beiratkoztam, elkezdtem, de egy ideig ott volt bennem, hogy nem vagyok odavaló, idősebb vagyok a szaktársaimnál, hogy miért csinálom én ezt, mikor sose akartam egyetemre menni, és inkább kiiratkozom. De akkor megjött az, hogy ha abba hagyom, akkor elvettem másoktól a lehetőséget, csalódást okozott magamnak és másoknak is. Másoknak amúgy nem, leginkább csak magamnak, de mindegy. Aztán végül csináltam tovább, több hónap keresgélés után végre felvettek egy diákállásra, amit az elején szerettem, de most arra már nem szeretek, viszont csinálom, mert kell a pénz. A munka miatt megismertem egy barátnőmet, akinek jelenleg a szomszédja vagyok. Tavaly nyár végén felvettek egy másik munkahelyre is, amit szeretek, és most arra több felelősséget kapok tőlük, és több tapasztalatot is szerzek. Mindez idő alatt elköltöztem otthonról, lett egy cicám, tavaly majd megint elköltöztem, elkezdtem aktívabban ismerkedni, kiléptem sokszor a komfortzónámból, kipróbáltam olyan dolgokat, amiket soha nem mertem volna, mert van egy enyhe szorongásom az új helyzetektől. Szóval most arra két melóhelyen vagyok, és fél év múlva kezdem írni a szakdogát, majd, és most arra nagyon büszke vagyok magamra, és arra, hogy én leszek az első diplomás a családban. Az önbizalmam és az önszeretetem is megnőtt, mivel megismertem magam az egyedül élés során, és párszor már elgondolkoztam ezen, hogy ha akkor 2023-ban úgy döntök, hogy nem iratkozom be az egyetemre, akkor most ki tudja, hol tartanék. Lehet jobb életem lenne, de lehet, hogy még mindig otthon lenne.

és nem tapasztalnám meg a világot, és hogy mennyi csodálatos dolog van benne. Mert végül is ennek köszönhetem, hogy találtam melókat, aminek köszönhetően el tudtam végre költözni, és a magam ura lenni, ami által megismerni magamat is, és tapasztalatot is gyűjteni a dolgokban, szóval lényegében hálás vagyok magamnak, amiért nem adtam fel, úgymond. Nagyon szépen köszönjük Annának ezt a hosszú üzenetet, és nem számít, hogy hosszú, nyugodtan küldjék el nekünk önök is, mert mondom, hogyha ma már nem is, akkor egy másik adásba biztos, hogy be fog férni, mert ez a téma annyira népszerűnek tűnik, hogy lesz belőle egy harmadik folytatás is. És akkor a végére egy utolsó, ez lehet fura sztori lesz, randiztam egy sráccal, aki miatt elmentem egy tavaszi mondokonra, ez egy ilyen beöltözős buli, képregény figuráknak, meseősöknek öltöznek be. Ezt csak én tettem hozzá. Ahol megismertem egy másik srácot, majd akivel randiztam, megcsalt, és az lett a vége, hogy összejöttem egy sráccal, akit a mondokon ismertem meg. Majd egy év után kiderült, hogy amúgy ő is csal engem, szóval szakítottunk, azóta egyedül élek, és ez kellett ahhoz, hogy foglalkozzak rendesen magammal, és keressek egy új, normálisabb munkáját, ahol egyébként végre jól érzem magam. Tanulság? Azt nem tudom, van-e, de nekem így alakult, és most jól vagyok. És szerintem ez a legfontosabb, Dóri. Nagyon szépen köszönjük az üzenetet, és a kedves hallgatóknak is, hogy velünk tartottak. Holnap egy egészen más témával jövünk, de tartsanak velünk akkor is, és maradjanak a Cegléd Rádióval addig is. Vörös Nándi búcsúzik, viszhall!

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Kellemes koranyári idő lesz a hétvégén. Sürgős eljárásban vizsgálja a Velencei Bizottság Sulyog Tamás köztársasági elnök ügyét. Vas és Zalavár megyében megszűnik, máshol azonban érvényben marad a tűzgyújtási tilalom. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Sürgős eljárásban vizsgálja a Velencei Bizottság Sulyog Tamás köztársasági elnök ügyét, írt a közösségi oldalán az államfő. Sulyog Tamás szerint a köztársasági elnök és más független alkotmányos intézmények vezetőinek tervezett elmozdítása alkotmányos válsághelyzetet idézhet elő. A Velencei Bizottság munkatársai várhatóan Budapestre érkeznek, hogy a helyszínen tájékozódjanak. Sulyog Tamás múlt héten fordult az Európai Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületéhez, miután Magyar Péter többször is lemondásra szólította fel, majd kilátásba helyezte, hogy az alaptörvény módosításával váltanák le. Péntektől Vas és Zalavár megyében megszűnik, máshol azonban érvényben marad a tűzgyújtási tilalom. A Nébih közölte, az ország többi részén a lehullott eső mennyisége nem volt elég a tűzkockázat csökkentéséhez. Így a két vármegye kivételével tilos tüzet gyújtani az erdőkben, fásításokban és azok 200 méteres körzetében. Azbeszt szennyezés miatt két területet zár le a Gyéssev Szombathely térségében. A vasúttársaság péntek reggeltől lezárja a Szombathely szőlős megállóhely melletti P+R parkolót, és arra kéri az ott parkolókat, hogy mielőbb hagyják el a területet. A Vép vasútállomáson szintén lezárják a vágányokhoz vezető járdát és a kerékpártárolót is. Az utasok a füves területen keresztül közelíthetik meg a peronokat. A túlzott beépítések és lebetonozások veszélyeire figyelmeztetnek hazai kutatók. A szakértők szerint Magyarországon naponta akár 13 futballpályányi terület kerül ki a természetes körforgásból, miközben 1990 óta csaknem 22%-kal csökkent a mezőgazdasági területek nagysága. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a burkolt felszínek fokozzák a hőhullámok hatását, rontják a víz megtartó képességet és növelik az asszályok, valamint mint a villámárvizek kockázatát. A kutatók a meglévő épületek jobb hasznosítását, a barnamezős fejlesztések előtérbe helyezését és a talajvédelmi szabályok szigorítását sürgetik. Többen megsérültek, amikor összecsuklott egy utasszállító repülőgép futóműve a frankfurti repülőtéren. A Los Angelesbe induló járat még a beszállás előtt állt a kapunál, amikor a repülőgép eleje a betonra zuhant. A balesetben több földi dolgozó megsérült. A járatot üzemeltető Lufthansa vizsgálja a baleset okait.
0: Az időjárásról.
1: Pinteken átmenetileg többfelé megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporok kialakulhatnak. Napközben 24-29 fok valószínű. Hasonlóan többnyire napos, kellemes, koranyári idő lesz a hétvégén is.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Kellemes koranyári idő lesz a hétvégén. Azbeszt szennyezés miatt két területet is lezárnak Szombathely térségében. Összecsuklott egy utasszállító repülőgép futóműve a frankfurti repülőtéren. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Megkezdődött az uniós csatlakozás első fejezetének előkészítése Ukrajnával és Moldovával. Az új kormány a kárpátaljai magyarság jogainak rendezéséhez kötötte a jóváhagyást, és miután erről szerdán sikerült megállapodni, elhárult az akadály a tárgyalások megkezdése elől. Az első EU-ukrán kormányközi konferencia június 15-én lesz Luxemburgban. Napokon belül felszámolják az amerikai sertéspestis fertőzéssel érintett válai házi sertésállományt. Az érintett gazdaságot bezárták, körülötte védő és megfigyelési körzetet jelöltek ki, valamint az összes állatot megvizsgálják, tájékoztatott a Nébih elnöke. Nemes Imre elmondta, hogy az esetről értesítik a külföldi felvásárlókat, és hangsúlyozta, hogy a Magyarországon kapható sertéshús biztonságos. Péntektől Vas és Zalavár megyében megszűnik, máshol azonban érvényben marad a tűzgyújtási tilalom. A Nébih közölte, az ország többi részén a lehullott eső mennyisége nem volt elég a tűzkockázat csökkentéséhez, így a két vármegye kivételével tilos tüzet gyújtani erdőkben, fásításokban és azok 200 méteres körzetében. Újabb medvetámadás történt Szlovákiában. A Szent Anna település közelében egy erdei munkásra rontott rá egy barna medve. A 37 éves férfit válsérüléssel vitték kórházba. A Tátrai Nemzeti Park azt javasolja, hogy a környéken kirándulók a nehezen megközelíthető, összefüggő növényzettel borított erdei terepen különösen óvatosan közlekedjenek. Azbeszt szennyezés miatt két területet zár le a Gyéssev Szombathely térségében. A vasúttársaság péntek reggeltől lezárja a Szombathely szőlős megállóhely melletti P+R parkolót, és arra kéri az ott parkolókat, hogy mielőbb hagyják el a területet. Vép vasútállomáson szintén lezárják a vágányokhoz vezető járdát és a kerékpártárolót. Az utasok a füves területen keresztül közelíthetik meg a peronokat. A vasúttársaság vizsgálja, hogyan lehet a lehető leggyorsabban mentesíteni a szennyezett területeket. Többen megsérültek, amikor összecsuklott egy utasszállító repülőgép futóműve a frankfurti repülőtéren. A Los Angeles beinduló járat még a beszállás előtt állt a kapunál, amikor a repülőgép eleje a betonra zuhant. A balesetben több földi dolgozó megsérült, a járatot üzemeltető Lufthansa vizsgálja a baleset okait.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken átmenetileg többfelé megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporok kialakulhatnak. Napközben 24-29 fok valószínű. Hasonlóan többnyire napos, kellemes koranyári idő lesz a hétvégén is. Csak a déli és a keleti tájakon lehetnek futó záporok.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Segédrádióban.
1: Kellemes koranyári idő lesz a hétvégén. Sürgős eljárásban vizsgálja a Velencei Bizottság Sulyog Tamás köztársasági elnök ügyét. Vas és Zalavár megyében megszűnik, máshol azonban érvényben marad a tűzgyújtási tilalom. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Sürgős eljárásban vizsgálja a Velencei Bizottság Sulyog Tamás köztársasági elnök ügyét, írt a közösségi oldalán az államfő. Sulyog Tamás szerint a köztársasági elnök és más független alkotmányos intézmények vezetőinek tervezett elmozdítása alkotmányos válsághelyzetet idézhet elő. A Velencei Bizottság munkatársai várhatóan Budapestre érkeznek, hogy a helyszínen tájékozódjanak. Sulyog Tamás múlt héten fordult az Európai Tanács Alkotmányjogi Tanácsadó Testületéhez, miután Magyar Péter többször is lemondásra szólította fel, majd kilátásba helyezte, hogy az alaptörvény módosításával váltanák le. Péntektől Vas és Zalavár megyében megszűnik, máshol azonban érvényben marad a tűzgyújtási tilalom. A Nébih közölte, az ország többi részén a lehullott eső mennyisége nem volt elég a tűzkockázat csökkentéséhez. Így a két vármegye kivételével tilos tüzet gyújtani az erdőkben, fásításokban és azok 200 méteres körzetében. Azbeszt szennyezés miatt két területet zár le a Gyéssev Szombathely térségében. A vasúttársaság péntek reggeltől lezárja a Szombathely szőlős megállóhely melletti P+R parkolót, és arra kéri az ott parkolókat, hogy mielőbb hagyják el a területet. A Vép vasútállomáson szintén lezárják a vágányokhoz vezető járdát és a kerékpártárolót is. Az utasok a füves területen keresztül közelíthetik meg a peronokat. A túlzott beépítések és lebetonozások veszélyeire figyelmeztetnek hazai kutatók. A szakértők szerint Magyarországon naponta akár 13 futballpályányi terület kerül ki a természetes körforgásból, miközben 1990 óta csaknem 22%-kal csökkent a mezőgazdasági területek nagysága. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a burkolt felszínek fokozzák a hőhullámok hatását, rontják a víz megtartó képességet és növelik az asszályok, valamint mint a villámárvizek kockázatát. A kutatók a meglévő épületek jobb hasznosítását, a barnamezős fejlesztések előtérbe helyezését és a talajvédelmi szabályok szigorítását sürgetik. Többen megsérültek, amikor összecsuklott egy utasszállító repülőgép futóműve a frankfurti repülőtéren. A Los Angelesbe induló járat még a beszállás előtt állt a kapunál, amikor a repülőgép eleje a betonra zuhant. A balesetben több földi dolgozó megsérült. A járatot üzemeltető Lufthansa vizsgálja a baleset okait.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken átmenetileg többfelé megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporok kialakulhatnak. Napközben 24-29 fok valószínű. Hasonlóan többnyire napos, kellemes, koranyári idő lesz a hétvégén is.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős. You must understand, the touch of your hand makes my pulse

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Kellemes koranyári idő lesz a hétvégén. Azbeszt szennyezés miatt két területet is lezárnak Szombathely térségében. Összecsuklott egy utasszállító repülőgép futóműve a frankfurti repülőtéren. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Megkezdődött az uniós csatlakozás első fejezetének előkészítése Ukrajnával és Moldovával. Az új kormány a kárpátaljai magyarság jogainak rendezéséhez kötötte a jóváhagyást, és miután erről szerdán sikerült megállapodni, elhárult az akadály a tárgyalások megkezdése elől. Az első EU-ukrán kormányközi konferencia június 15-én lesz Luxemburgban. Napokon belül felszámolják az amerikai sertéspestis fertőzéssel érintett vállai házi sertésállományt. Az érintett gazdaságot bezárták, körülötte védő és megfigyelési körzetet jelöltek ki, valamint az összes állatot megvizsgálják, tájékoztatott a Nébih elnöke. Nemes Imre elmondta, hogy az esetről értesítik a külföldi felvásárlókat, és hangsúlyozta, hogy a Magyarországon kapható sertéshús biztonságos. Péntektől Vas és Zalavár megyében megszűnik, máshol azonban érvényben marad a tűzgyújtási tilalom. A Nébih közölte, az ország többi részén a lehullott eső mennyisége nem volt elég a tűzkockázat csökkentéséhez, így a két vármegye kivételével tilos tüzet gyújtani erdőkben, fásításokban és azok 200 méteres körzetében. Újabb medvetámadás történt Szlovákiában. A Szent Anna település közelében egy erdei munkásra rontott rá egy barna medve. A 37 éves férfit válsérüléssel vitték kórházba. A Tátrai Nemzeti Park azt javasolja, hogy a környéken kirándulók a nehezen megközelíthető, összefüggő növényzettel borított erdei terepen különösen óvatosan közlekedjenek. Azbeszt szennyezés miatt két területet zár le a Gyéssev Szombathely térségében. A vasúttársaság péntek reggeltől lezárja a Szombathely szőlős megállóhely melletti P+R parkolót, és arra kéri az ott parkolókat, hogy mielőbb hagyják el a területet. Vép vasútállomáson szintén lezárják a vágányokhoz vezető járdát és a kerékpártárolót. Az utasok a füves területen keresztül közelíthetik meg a peronokat. A vasúttársaság vizsgálja, hogyan lehet a lehető leggyorsabban mentesíteni a szennyezett területeket. Többen megsérültek, amikor összecsuklott egy utasszállító repülőgép futóműve a frankfurti repülőtéren. A Los Angeles beinduló járat még a beszállás előtt állt a kapunál, amikor a repülőgép eleje a betonra zuhant. A balesetben több földi dolgozó megsérült. A járatot üzemeltető Lufthansa vizsgálja a baleset okait.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken átmenetileg többfelé megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporok kialakulhatnak. Napközben 24-29 fok valószínű. Hasonlóan többnyire napos, kellemes koranyári idő lesz a hétvégén is. Csak a déli és a keleti tájakon lehetnek futó záporok.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

control it.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Kellemes koranyári idő lesz a hétvégén. Sürgős eljárásban vizsgálja a Velencei Bizottság Sulyog Tamás köztársasági elnök ügyét. Vas és Zalavár megyében megszűnik, máshol azonban érvényben marad a tűzgyújtási tilalom. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Sürgős eljárásban vizsgálja a Velencei Bizottság Sulyog Tamás köztársasági elnök ügyét, írt a közösségi oldalán az államfő. Sulyog Tamás szerint a köztársasági elnök és más független alkotmányos intézmények vezetőinek tervezett elmozdítása alkotmányos válsághelyzetet idézhet elő. A Velencei Bizottság munkatársai várhatóan Budapestre érkeznek, hogy a helyszínen tájékozódjanak. Sulyog Tamás múlt héten fordult az Európai Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületéhez, miután Magyar Péter többször is lemondásra szólította fel, majd kilátásba helyezte, hogy az alaptörvény módosításával váltanák le. Péntektől Vas és Zalavár megyében megszűnik, máshol azonban érvényben marad a tűzgyújtási tilalom. A Nébih közölte, az ország többi részén a lehullott eső mennyisége nem volt elég a tűzkockázat csökkentéséhez. Így a két vármegye kivételével tilos tüzet gyújtani az erdőkben, fásításokban és azok 200 méteres körzetében. Azbeszt szennyezés miatt két területet zár le a Gyéssev Szombathely térségében. A vasúttársaság péntek reggeltől lezárja a Szombathely szőlős megállóhely melletti P+R parkolót, és arra kéri az ott parkolókat, hogy mielőbb hagyják el a területet. A Vép vasútállomáson szintén lezárják